Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit. Szeptember 2-án, szerda hajnalban, homokora késői éli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Keanu Reeves angol-kanadai származású színész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Mindig úgy neveltek, hogy úgy kezeljem az embereket, ahogy szeretném, hogy mások kezeljenek engem. Ezt tiszteletnek hívják. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnoszradio.ro weblapon interneten keresztül. Adásunk első órájában klasszikus zenéből válogatunk. Második órában a nap Áitata hangzik el, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ, valamint keresztény életfelekezet közi magazin műsorunk. A harmadik órában hangos könyvtárovatunkat ismételjük meg. Ha tehetik, tartsanak velünk. A következő percekben Kodály Zoltán műveiből válogatunk.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat szeptember 2-án szerda hajnalban homokóra későjeli műsorunkban Szabó Anita mikrofonnál. Ma Keanu Reeves angol-kanadai származású színész gondolatával köszöntöm Önöket. Mindig úgy neveltek, hogy úgy kezeljem az embereket, ahogy szeretném, hogy mások kezeljenek engem. Ezt tiszteletnek hívják. A következő percekben a nap áitatát tolmácsolom.

Mai áhítatunk címe: Isten igéjének világossága. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsoltárok könyve 119. fejezetének 105. verse. Mai áhítatunk szerzője Leicesterből, Egyesült Államokbeli testvérünk.

A Biblia tanulmányozó csoportunk Dániel könyvével kezdett foglalkozni. A vezetőnk javasolta, hogy minden héten tanuljunk meg kívülről egy szakaszt a fenti olvasmányból. Morgolódtam magamban, a memorizálás a fiataloknak való, az én agyam már nem így működik. Naponta olvastam a Szentírást, míg most is emlékszem néhány évtizedekkel ezelőtt megtanult igeversre, de újakat tanulni nem voltam túl optimista. Mégis nekifogtam. Ha nem tudom memorizálni, a felette való elcsendesedés is hasznomra válik. Következő csendességeim elején a heti szakaszt többször elolvastam. Kezdtem felfedezni a párhuzamot a mindennapi életem és az ige között. Elgondolkoztam a 21. versen a pompás őszi lombokat látva. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. A következő versrészlet megvigasztalt a legutóbbi közel-keleti konfliktusra gondolva. Királyokat taszít el és királyokat támaszt. Amikor bölcsességet kértem egy döntésben, bátorított a következő ige. Bölcsességet is erőt adtál nekem. Meglepetésemre 5 hét múltán kívülről megtanultam az ige verseket. Mindez néhány hónappal ezelőtt történt, és még mindig ezzel az ige szakasszal kezdtem csendességemet. Nem csak Istenre figyelni segít, de emlékeztet, hogy az ige az életünkhöz szól.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük szavadat, amely naponként megvilágítja az utunkat. Amen. A Biblia megmutatja, hogyan látja Isten az életünket. Vallja ezt Liza Stackpole, Egyesült Államok beli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az új Biblia olvasókért.

Szeptember 2-a az év 245. szökőévben 246. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 120 nap van hátra. Nézzük, milyen események történtek a mai napon az évek során. 1192-ben véget ért a harmadik keresztes hadjárat, első oroszlán szívű Rikárd angol király és Szaladin egyiptomi szultán fegyverszünetet kötnek. 1666-ban a nagy londoni tűzvésznek volt a kezdete. 1686-ban Buda felszabadult 145 évnyi török uralom alól. 1752-ben Angliában az utolsó nap volt a Julián naptár szerint. E napon a legtöbb nyugat-európai országhoz képest közel két évszázaddal később Anglia is áttér a Gergely naptárra. Ennek következtében 11 nap eltűnt az emberek életéből. 1849-ben Haynau elrendeli a román felkelő had feloszlatását. 1870-ben harmadik Napóleon francia császár megadja magát a poroszoknak a szedáni vereség hatására. 1944-ben Anna Frank családjával elindult az utolsó szállítmánnyal Auschwitzba, ahová három nappal később érkeztek meg. 1971-ben az Egyesült Arab Köztársaság felvette az Egyiptomi Arab Köztársaság nevet. 1991-ben az Amerikai Egyesült Államok elismerték a balti országok függetlenségét.

És most nézzük, kik is születtek a mai napon az évek során. 1815-ben született Mosonyi Mihály magyar zeneszerző, pedagógus. 1853-ban született meg Wilhelm Ostwald balti német származású, lett születésű Nobel-díjas kémikus. 1858-ban megszületett Fadrusz János szobrászművész, a 19. század magyar történeti szobrászat egyik legnagyobb alakja, számos országos hírű remekmű alkotója. Zsellér családból származott, 4 elemit és 2 reáliskolai osztályt végzett Pozsonyban, majd lakatos inas lett. Felszabadulásakor díszkapu tervével aranyérmet nyert, faragványai pedig általános elismerést keltettek. Így került 1875-ben Zajugróci Fafaragó intézetbe. Prágában katonáskodása alatt megismerkedett a neves cseh szobrásszal, Miss Blackkel. Első nagy megbízatása az azóta elpusztult Pozsonyi Mária Terézia lovas szobor elkészítése volt. 1894-ben Mátyás király lovas szobrának tervével első díjat nyert, a művet 1902-ben leplezték le Kolozsváron. 1893-ban készítette 2 allegórikus szobrát az igazságügyi palota a mai Néprajzi Múzeum épületére. További jelentősebb munkái Wenckheim Béla lovas szobra, Veselényi szobor, Tuhutum emlék és Tisza Lajos szobor. A budai várpalota épületére 2 atlasz figurát és 2 kapuőrző oroszlánt mintázott. Ismert műve a Toldi a farkasokkal. Az Erzsébet emlékmű pályázatain sikertelenül vett részt. A korhamis, patetikus külsőségeket hangsúlyozó emlékműveivel ellentétben alkotásai monumentálisak, a szobrászat klasszikus tradícióját őrzik. Több műve található a Magyar Nemzeti Galériában. 1914-ben született Homoki Nagy István, Kossuth-díjas magyar filmrendező, természetfilmes. 1927-ben megszületett Csík Tibor, olimpiai bajnok, magyar ökölvívó. 1927-ben született Kádár László Gábor, egri érsek. 1955-ben megszületett Tamás István, magyar író, költő, újságíró. 1964-ben megszületett Keanu Reeves, angol-kanadai színész. 1985-ben látta meg a napvilágot Nagy Sándor, ukrán-magyar labdarúgó kapus.

És most nézzük, kiknek az elhalálozási évfordulójára emlékezünk a mai napon. 1031-ben elhunyt Szent Imre herceg, első Szent István király fia. 1832-ben halt meg Záh János Ferenc, magyarországi születésű osztrák csillagász, geodéta, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, kisbolygót és Hold krátert is neveztek el róla. 1853-ban hunyt el Gaspárich Márk Kilit, tábori lelkész, 1848-49-es szabadságharc utáni függetlenségi szervezkedések résztvevője és vértanúja. 1902-ben halt meg Keleti Gusztáv festőművész, tanár, műkritikus, akadémikus. 1968-ban hunyt el Jánosi Ferenc, református lelkész, tanár, miniszterhelyettes, a Hazafias Népfront első főtitkára, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, Nagy Imre veje. 1973-ban meghalt John Ronald Reuel Tolkien. Az Oxfordi Egyetemen az angol szász nyelv professzora 1925 és 1945 között, az angol nyelv és irodalom professzora 1945-től 1959-ig, de neve a nagy közönség körében inkább írói és költői munkái miatt ismert. A tudományos életen kívül Tolkien leggyakrabban a Gyűrűk ura, valamint az azt megelőző a Babó, a Hobbit szerzőjeként ismerik. Középfölde eredetével és történelmével foglalkozó könyve, a Silmarilok szintén igen ismert. Ezen művek folyamatos és időtálló népszerűsége alapozta meg Tolkien hírnevét a modern fantasy atyaként. Kevéssé ismert művei közé tartozik a Sonkádi egyedgazda, a Wootoni kovácsmester, a Bombadil tolma kalandjai, valamint Kóborló és a Varázsló című művek, melyek már-már átütik a mese és a fantasy határát. Ezeket a történeteket főként gyermekeinek írta. 1993-ban hunyt el Baróti Géza magyar író, újságíró. 2014-ben halt meg Rozsnyói Sándor olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok atléta, akadályfutó.

Nézzük, milyen nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok kapcsolódnak a mai naphoz. 1945 óta a vietnámi szocialista köztársaság nemzeti ünnepe, a japán megszállók kiűzése utáni forradalom győzelme. Ez volt szeptember 2-ai kalendáriumunk.

0: Ez Orántól szólt a Boldog Idő című dal. A következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Szeptember 2-án Dorina, Rebeka, Ingrid és Ella névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Dorina a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítő képzős formája. A Rebeka héber eredetű bibliai név. Jelentésére vonatkozóan több feltevés ismeretes. Legvalószínűbb értelmezés szerint üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megigéző, megbabonázó vagy jól táplált. Az Ingrid északi, germán eredetű összetett név. Az első elem Ingvio germán istenség nevét rejti, a második elem jelentése lovas, lovaglás vagy szép. Az Ella az Ella végű magyar női nevek önállósult becézője. Más feltevés szerint az Erzsébet és a Helena női nevek önállósult becézője. Harmadik magyarázat szerint az angolban a germán Alia névből származó önálló névként tartják számon. Jelentése minden, mindenség. Köszöntünk tehát szeptember 2-án minden Dorina, Rebeka, Ingrid és Ella nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik ezen a napon egy évvel bölcsebbek lettek, vagy valamilyen más ünnepelni valójuk van. Isten éltesse őket!

0: A Neuton Familia hétvégi motorozás című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen keresztény élet felekezet közi magazin műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szól hozzánk, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Kígyó pedig című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igét a János evangéliuma 4. részének 9. és 10. verséből. Mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felállt Jézus és mondta neki, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Élő vizet, vagyis folyóvizet, forrást benned. A rituális tisztálkodási

szabályok folyóvizet írnak elő, azaz élő vizet. Ezért keresztelt János a Jordánban. Nem csak inni kell, hanem mosakodni, megtisztulni. Főleg odabent. Jézus tesz szenté, tisztává, sőt, forrása is. Később mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus végig a lélek szomjúságáról és szégyenfoltjairól beszél ennek a sokat kísérletező asszonynak, aki nem adta fel a keresést. Erről árulkodik a sok házasság próbálkozása. A belső szomjúságunkon túl a legnagyobb gondunkra adja meg a megoldást. Arra, hogy mit tegyünk a keresés közben ránk ragadt, a kapcsolatokból ránk tapadt szennyel. Mert az érintkezés piszkor is. Mi legyen a múltammal, hibáim sorával, amit szégyelek magam előtt is. Kínos. Rejtőzik az ember, de hiába, akkor legalább ne kelljen újra a múltat piszkálni, ugye? Erre kínálja megoldást Jézus. Mert mindannyian sok mindent, ha lehet, kiradíroznánk a múltból. De már késő. Az élővíz a rituális tisztálkodásra kellett, arra, hogy az ember Istennel rendezze szennyesét. Mert az embereket megsebeztem, összepiszkoltam, és közben én is beszennyeződtem. Kísért a múltam, hogy visszarántson. Jézus tényleg segít elszakadni. Erről szól az élő vízben való megmostás. Erre is kell a víz, nem csak inni. Jézus az, aki meg is mos. A tagadó, elfutó tanítványok lábait is megmossa. Előre. Akkor is, ha utána megint elfutnak. Azért, hogy tudják, hogy Jézus érintette most a lábukkal, ha be is mocskolták. Vissza lehet futni hozzá, megint lelket mosni. Így szakadunk el múltunktól. Mert ha Jézushoz hozzuk, akkor a múlt már nem kísért, hanem tanít. Olyan tapasztalattá válik, ami segít dobbantani, tovább lépni. Elkapjuk a kezünket, ha már egyszer megégettük. Gyere hát te is! Jézus valóban megszabadít. És tényleg így van, az eddig rejtőző asszony most felveri az egész falut. Elment az esze? Ó, dehogy, megjött. Végre. Jézustól. Kövessük. Köszönöm, Jézus, hogy te kimosod, leveszed azt a terhet, ami nehézzé, piszkossá tesz engem. Jövök, leteszem eléd őket.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Aduljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján.

műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten. Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemét, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy meztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Így szól hozzánk Isten ígéje, Mózes első könyve 3. részének 1-11 verséből. A kígyó pedig, így kezdődik az őstörténet 3. része, és az ember drámájában megjelenik a tragédiát hozó új szereplő. Úgy jelenik meg, mint a kígyó, szinte a semmiből. Meglepetésszerűen, villámgyorsan, hátborzongató nyálas, nyúlós simasággal, kettős nyelvvel és méreggel a szájában. Lehetetlen nem éreznünk a jelképet, a kísértőt jelentő képet úgy, mint a kígyó. A pünköst történetében sem valóságos szél fújt, és nem valóságos tűz jelent meg. Bár az is kettős nyelvű volt, hanem mint egy sebesen zúgó szél, és mint egy tüzes nyelvek. Sőt, Jézusra megkeresztelésekor is úgy száll alá a lélek, mint egy galamb. Itt az Édenben úgy jelenik meg a kísértő, mint egy kígyó. Az őstörténet szövege nem árulja el, honnan jön a kísértő, azt sem, miért van. Máshol sem beszél erről az ige. Talán azért nem, hogy arra figyeljünk minden erőnkkel, mit mond és hogyan cselekszik a kísértő. Mégis ki ne gondolkodott már azon, szinte hite pereméig jutva, s onnan egy feneketlen szakadékba meredve, hogy Isten teremtménye.

Isten teremtett, megteremtette a rendet, a ritmust és a polaritást. Polaritáson az ellentétes pólusokat értjük, például a szárazat és a vizet, a sötétséget és a világosságot, és így tovább. A Teremtő maga az abszolút való, a tökéletes van. A vagyok, aki vagyok. Az abszolút vannak is megvan a polaritása, anélkül, hogy annak különálló léte volna, és ez a nincs. Az abszolút nihil, a semmi. Ahogy az abszolút vant, Istent megtapasztalhatja az ember, ugyanígy a semmit is, mégpedig úgy, hogy ez a nihil, ez a semmi az emberben jelentkezik, s akkor már van. Bennünk van, és ellenünk van. Meg akar semmisíteni, hiszen a Teremtő legyen, ellenpólusa a ne legyen. Tudom, nem könnyű az, amiről írok, azért egy példával illusztrálom. Könyvünk második fejezetében már említettem azt a fiatal embert, aki egyszer magába roskadva ült előttem, és nagyon nehezen beszélt, szinte küszködött a szavakkal, kifejezésekkel, amíg elmondta, amit akart. Előző este megrendítő élménye volt. A Gellért hegyen ült, egyes egyedül egy padon, és végre volt egy szabad órája, hogy végig gondolja sok tekintetben elrontott, elhibázott életét. Tudja, Bandi bácsi, mondta, egy óra múlva arra a megállapításra jutottam, hogy üres vagyok. Tulajdonképpen nincs bennem semmi. De tovább ástam befelé, lényem mélye felé, és a következő fél órában iszonyatos felfedezésre jutottam. Nem az a bajom, hogy nincs bennem semmi, hanem az, hogy a semmi van bennem, a teljes nihil. És abban a pillanatban, hogy ez gondolattá lett bennem, ez a semmi élni is kezdett, s ilyeneket sugalt. Semmisítsd meg magad, ugorj le a hegyről. Ha nem jön arra andalogva egy szerelmes pár, meg is teszem. Akkor, mint egy őrült, lerohantam a hegyről, s most itt vagyok. Valahogy így lesz a semmiből, rajtunk keresztül és általunk valami. A semmiből meglepetésszerűen villan elő valaki, a kísértő, aki úgy jelenik meg, mint az ős történetben is, ahogy a kígyó. Jézus számára a semmi, amelyből előlépett a kísértő, a körülötte levő puszta volt. Nem ő benne volt a semmi, hanem ő volt a semmiben. E kis kitérő után most már valóban arra figyeljünk, hogyan kezd beszélni, mit mond a kísértő az asszonynak, valamiképpen úgy szólalva meg, ahogy annak a fiatalembernek szólt a Gellért hegyen. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Finoman, diszkréten, baráti hangon szólt, teljes együttérzéséről biztosítva Évát. Pillanatig sem tagadva Isten létét, sőt, éppen őrá hivatkozva. Csak éppen egy kérdőjelet tesz, Isten csak ugyan azt mondta volna. Tulajdonképpen Isten nem is ezt mondta. A kísértő egy árnyalattal eltúlozza a dolgot, satíroz, féligazságot mond, mert ez az ő stílusa. Szelíd, kegyes nyelv. Ugyanezt használja majd a pusztában, az ember fiával szemben is. Röviden, no jó, de nem kell azt, amit Isten mondott, túl

túlságosan komolyan venni? Nem ismerős ez a hol kívülről, hol belülről megszólaló hang? No, azért nem kell azt túlzásba vinni, nem kell mindent mellre szívni. Beszéd az is, csak olyan beszéd. Éva már benne is van a teológiai vitában, lelkesen védelmezi az Istent. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A jó és rossz tudásának fájára céloz itt az asszony. Tulajdonképpen mit is jelent bölcsünk feliratai között ez a fa? Azt, hogy volt az embernek olyan paradicsomi állapota, hogy közvetlenül Istentől tudta, mit kell cselekednie, azaz teljes harmóniában élt a teremtő rendjén és lüktető ritmusán belül, együtt lüktetve az univerzummal és Isten lényével. De ha valaki eszik a jó és rossz tudásának fájáról, attól kezdve már ő maga mondja meg, mi a jó és mi a rossz, függetlenként, s ha kell, szemben állva Isten rendjével és a mindenség ritmusával. Önmaga lesz önmagának törvényhozója. Más szóval, jó az, ami nekem jó, tekintet nélkül arra, hogy az beleillik-e Isten rendjébe és a mindenség egészséges ritmusába. Csak egy példát. Néhány évtizede pár tudóst megbíztak, hogy csikarják ki a természetből az atom titkát, mondván a tudás hatalom. A tudósok pedig a tudósok megszállottságával, önmagáért a tudásért ezt megtették. Aztán jöttek a katonák, és a tudósok nagy részének kétségbe esett tiltakozása ellenére ezt mondták, a ti tudásotokat most már mi használjuk, mert nekünk úgy jó, hogy Hiroshimában ki is próbáljuk azt, amit ti meg tudtatok csinálni. Ez rettenetes, Isten ellen való vétek, tiltakozott néhány józan tudós. Kitörődött Istennel? A stratégiák mondták meg, mi az, ami nekünk jó. Ettől a fától tiltotta el Isten az embert, attól, hogy ő maga, Isten örök rendjétől függetlenül mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Isten éppen az emberért, az ember érdekében tette ezt. Nem irigységből, ahogy nem az államvasutak irigy rossz akaratából léteznek sorompók, hanem az életünket védik vele. Jaj annak, aki átbúvik alatta. Pontosan erre csábítja a kísértő az asszonyt, hogy bújjon át a sorompó alatt. Azaz, egyék csak a jó és a rossz tudásának fájáról. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az előbb még kegyesen csak annyit mondott, mert ez az eddigi mondani valójának lényege, ne vedd túl komolyan Istent. Most már irigységgel vádolja, mintha azt mondaná, nem jó az Isten. Tulajdonképpen minden Isten tagadásnak ez a magja, kezdete. Ha irigy az Isten, akkor nem jó Isten. Ha nem jó, akkor nem is Isten, hiszen Isten csak jó lehet. Ha nem Isten, akkor nincs Isten, csak vak végzet van.
erre a logikus sorrendre akarja rávezetni a kísértő az embert, hogy végül is eljusson az ember a nincsenig, a nihilig, azaz addig, ahol már a semmi van. Ami ezután történik, azt egy lélektani szakkönyvben lehetne tanítani, az örök sorrendet, gondolat, vágy, tett. A gondolat szárba szökkent az asszonyban. A kísértő visszahúzódik, ahogy a kígyóméreg a végtagokból lassan, olykor nem is olyan lassan a szívig hatol, úgy hatol a gondolat, ez a kígyóméreg az asszony szeméig. Látta, hogy jó lenne arról a fáról enni, és csábítja is a szemet, meg kívánatos is az a fa. Majd a gondolatból vágy születik, és a vágyból tett, cselekedett. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a belelevő férjének is, és ő is evett. Íme még ebben a tragikus pillanatban is igaz az isteni szó, nem jó az embernek egyedül lenni, a bűnben sem jó egyedül lenni. Az asszony, a segítőtárs segít a társának enni, azaz kibukni a rendből és rendetlenségbe rohanni. És ez a bűn. Az eredmény siralmas. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Az ősi képes beszédet lefordítva, már van valami köztük. Szégyen, zavar, titkolni való. Űr támad köztük, az űr pedig a nihil rokona. Már van, ami elválasztja őket egymástól. A fügefa levél ennek csak szimbóluma. Mert a bűn, s tulajdonképpen erről beszélt a képes beszéd, elválaszt bennünket egymástól, és elválaszt Istentől is. Lopjuk és esszük szüntelen a tiltott fa gyümölcsét, és menetelünk a halál és a pusztulás felé. Ám nem csak a jó és rossz tudásnak fájáról lehet szakítanunk, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vehetjük és ehetjük az örök élet fájának gyümölcsét. Ez a mai evangélium. Sőt, szüntelen ez az evangélium.

A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit, itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnoszradio.ro weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Keanu Reeves angol-kanadai származású színész gondolatával köszöntöm Önöket. Mindig úgy neveltek, hogy úgy kezeljem az embereket, ahogy szeretném, hogy mások kezeljenek engem. Ezt tiszteletnek hívják. A következő percekben hangos könyvtár rovatunkban Tamási Áron Ábel az országban című művéből hallgatunk meg egy újabb fejezetet.
2: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
3: De közben az idő is eltelt, mert közeledtünk Kolozsvárhoz. Egyik-másik utas hamarosan szedelőzködött is. És ezen közben én nagyon cikcakos perceket éltem, mert ahogy a nagy munka után ott ültünk ketten az egyik padon, úgy ugráltak a gondolataim, mint a sáskák. Örvendettem is, de egyben szomorkodtam is. Örvendettem annak, hogy a város, amelyet annyit forgattam a fejemben, immár itt van, és lakosa lehetek. De szomorkodtam azon, hogy vége szakad a könnyű, s mégis tisztes keresetnek. Mert hát Garmada úr nem szólott semmit, hanem csak ült, és maga elé nézett. Szerettem volna megfogni a kezét, és azt mondani neki, hogy ne eresszen el engem, hanem szövetkezzünk a további keresetre. Azonban a magam becsülete mégis azt súgta, hogy nem lenne méltó dolog, ha ajánlgatnám magamat. Ezokból tehát a jó szerencsére bíztam mindent, s csupán annyit segítettem a szerencsének, hogy nagy sürgés forgással vettem le a hátizsákot, majd pedig a szívemre helyeztem a jobb kezemet, és olyant sóhajtottam, hogy nyögésnek is beillett volna. Garmada úr rám nézett a sóhajtás miatt, és így szólt. Tehát nincsen szívbajod? Eddig nem volt, mondtam. Erre ő orvosi módon a mellemre fektette a fejét, s úgy hallgatta a szívem dobogását. Nincsen semmi baj,

0: jelentette ki. Bárne volna, mondtam.
1: Érzel valamit?
0: Igen. Nehéz a válás.
1: Erre Garmada úr nem válaszolt, hanem vizsgálni kezdett engem. Levétette a kalapomat, megnézte a fejem alakzatát, a fülem és a hajam állását, majd pedig mind a két kezemet. Végül felállított, s megnézett úgy is. Végül pedig így szólt.
0: Borotválkoztál-e valaha?
1: Még nem.
0: Pedig már kéne.
1: Nem tudtam, hogy mit feleljek erre, csak az államat babráltam a szőrössége miatt.
0: S hát a lányokkal miképpen állasz?
1: Kérdezte megint.
0: Én úgy, ahogy adódik. Vagy mellettük, vagy előttük, vagy a hátuk mögött.
1: Garmada úr némi megrovással nézett reám.
0: Úgy értem, hogy szereted-e őket? Mondta.
1: Én igen, ha szépen felöltöznek.
0: De szerelmes voltál-e már?
1: Nem tudom, hogy a szemérmesség miatt-e, vagy más egyéb okból, de úgy éreztem, hogy egyszerre pír lepi el az arcomat.
0: Annyira még nem mentem.
1: Feleltem neki. Ennél többet aztán nem is beszéltünk, de valami sokat nem is tudtunk volna, mert a vonat már lassított. Felálltam hát, és kezet nyújtottam Garmada úrnak.
0: No, az Isten megáldja a doktor urat, mondtam.
1: Én is leszállok, felelte ő. De akkor már le is ugrottam a vonatról, s elindultam a mozdony felé, hogy bolhát visszaszerezzem. Egyszer-kétszer még ugyan hátra néztem, s hízelkedő érzéssel láttam, hogy Garmada úr szemmel tart engemet. A mozdonyhoz érve odaszóltam bolhának, hogy megérkeztünk, s szálljon le, mire ő egy ugrással lent is termett. A mozdonyvezetőnek még megköszöntem a jóságát és az ügyeletet, aztán körülnéztem, s hát látom, hogy Garmada úr várakozik reám.
0: Ez a dög ki?
1: Mutatott a kutyára.
0: Miféle dög?
1: Ütköztem meg.
0: Hát ez a kutya.
1: Az enyém,
0: de nagyon híres, mondtam.
1: És miről?
0: Arról, hogy dög létire megy, ugat és harap.
1: Garmada úr megvetőleg nézte bolhát, s nem akart mozdulni, sem szólani nem akart. Az emberek sűrűn jöttek, mentek mellettünk, s én is szerettem volna már valamerre irányt venni.
0: Na gyerünk!
1: Szólott végre mégis. Megindult elől, s én bolhával utána. Amikor az állomás nagy veres épületéből kiléptünk az utcára, ismét megállott, és kérdést intézett hozzám.
0: Hogy hívnak?
1: Szakállas Ábel.
0: S valakid van ebben a városban?
1: Van.
0: S kid van?
1: Az Isten.
0: S más nincs?
1: Még ez ideig nincs.
0: Na, akkor gyerünk.
1: Mondta, s már mentünk is. Útközben én a nagy városi házakat néztem, és a szép, hosszú utat, amely pompásan ki volt kövezve. Bolha a járókelőket nézte, s azok között is inkább a kutyákat. Garmada úr semmit, vagyis a levegőt. Egy idő múlva befordultunk egy kisebb utcába, s ott haladtunk. Bolha és én az út közepén, Garmada úr pedig jobb szélről a járdán. Pompás járás eshetett ott, de én a kutya miatt nem mertem oda menni, s a kutyán kívül az is a fejemben járt, hogy talán csak az uraknak szabad ottan járni. Hát így mendegéltünk, s közben pedig nem váltottunk egy szót sem, hanem csak haladtunk, mintha nem is ismernők egymást. Végre elértünk egy kicsi házhoz, amely kőből volt ugyan, de azért erősen szomorú állapotban. A födele vedlett, s vedlett a zöldre festett fala is. Egy ablak rajta az utca felé, de olyan alacsonyan, hogy még nekem is le kellett volna hajolnom, ha be akartam volna nézni rajta. Garmada úr kinyitotta a korhadó rossz kaput, és hátra szólt nekem.
0: Gyerünk be!
1: Az udvar olyan burjános volt, mintha legalább 10 esztendeje senki sem gondozta volna. hátul felől egy nagy hordó állott, bizonyosan esővíznek, mert a hordó teteje ki volt ütve. S annál is hátrább egy jókora szemétdomb.
0: Na, ennek is ki lehetne húzni a fogát,
1: mondtam.
0: Minek?
1: Kérdezte Garmada úr.
0: Ennek az udvarnak.
1: Jól van ez így, felelte. Gondoltam, jobb lesz talán, ha nem találok ilyen hamar mindenben hibát, s nem is szóltam többet, hanem a burjános udvaron csak mendegéltem Garmada úr után. A ház hosszú volt, s két ajtó rajta. Minket úgy látszik a hátulsó ajtó várt, mert a foghúzó mester egyenesen arra tartott, s én is közel a nyomában. Nem vett kulcsot elő, hanem otthonos bátorsággal benyitott az ajtón.
0: Ki az?
1: Szólt odabent, s abban a percben egy nő, de Garmada úr csak ennyit felelt vissza.
0: Jó napot, Blanka!
1: Az ajtó nyitva maradt a mester után, s már ott álltam én is a küszöbnél. S onnét betekintvén a szobába eleven szememmel egy fiatal nőt láttam, és egy fiatal urat. A nő kistermetű volt, és vékony, szép fekete haja neki, s az arca is tetszetős. A fiatal úr szorongva és borzasan süllöngött, mint víz láttán az űrge.
0: Látom, tavasz van, Blanka,
1: mondta a foghúzómester.
2: Igen, doktor úr,
1: felelte Blanka.
2: A vőlegényem meglátogatott.
1: Erre Garmada úr nem szólott semmit, hanem kedvetlen arccal bement a másik szobába.
0: Hát te mit bámulsz?
1: Szólt reám Blanka. Ilyen helyzetben még sohasem voltam, s így feleltem.
0: Nem tehetek róla, hogy nekem is van szemem.
1: Erre a kisasszony bekiáltott a másik szobába.
0: Doktor úr, ki ez a falusi fiú?
3: Jöjjön be a konyhába, s ott pakoljon le,
1: felelte vissza Garmada úr. Az volt a konyha, minek a küszöbén állottam, s ahol Blanka és a vőlegénye tartózkodott. Oda pedig éppen a jelen helyzetben egy harmadik ember sok lett volna. Éppen azért eljöttem az ajtóból, s a ház oldala mellett meghúzódtam. Bolha is odajött hozzám, s úgy nézegetett reám, mintha nem tetszett volna neki a dolog. Még ráncigált is engem, hogy menjünk el a háztól, s próbáljunk máshol szerencsét. Én azonban a hontalan árvaságomra és a 65 lejre gondoltam, amit Garmada úr mellett oly könnyűszerrel s olyan kevés idő alatt megkerestem. Bolhának azt mondtam, hogy nézzük a jövőt, minek az érdekében, ha már ilyen ez a világ, a rossz tapasztalásokat is el kell viselnünk. És amint ott állottunk, emígy osztozkodván mi ketten a kutyával, egyszerre csak megnyílt lassan a kapu, s a nyílásban egy fej jelent meg, amelyen tarka sapka volt. Úgy kukucskált be az udvarra, mintha nem lett volna biztos, hogy kerülhet-e beljebb. Gondoltam, mindenkitől lehet valamit tanulni, s intettem neki, hogy ereszkedjék csak felé. Egy segédforma fiatal ember volt.
4: Itthon van-e a doktor?
1: Kérdezte titokzatosan. A játék miatt, s hogy a sorsomat is vidámabbra fessem, arra gondoltam, hogy én is hozzákeverek még valamit a rejtelmességhez, odasúgtam tehát neki.
4: Valahol a vonaton működik, csak Blanka kisasszony van itthon. Egyedül-e?
1: Tiszta egyedül. Erre levette a sapkáját, a haját megigazította, s meg a ruházatát is. Aztán nagy bátran, mint egy biztos vitéz, elindult az ajtó felé. Ahogy azonban a küszöbre tette volna a lábát, már futni is kezdett visszafelé, de igen, a vőlegény is utána. Úgy látszik azonban, hogy a kergető vőlegény nem csak otthonosabb volt abban a házban, hanem jobb futó is, mert utolérte a másikat még a kapu előtt. És ahogy utolérte, egyetlen ugrással rászökött a másikra, mint a farkas. Leestek abban a percben a burjános földre, s nagy ordítozások és káromkodások között marcangolni kezdték egymást. Ekkora romlás láttára Bolha is megbojdult rögtön, és ugatni kezdett. De a következő percben én már ott voltam mellettük, s hamarosan ott volt Blanka is, aki egyre jobban jajveszékelt. Majd kezdett sikoltozni is.
2: Ne búsuljon, vigasztaltam Blankát, hiszen az egyik győzni fog. S akkor, hogy senki se hiányozzék, ingben s hirtelen rántott nadrágban odafutott Garmada úr is.
5: Hát itt mi van? Kérdezte.
2: Itt ismét tavasz,
1: mondtam. Garmada úr azonban nem szerette úgy a verekedést, mint én, mert nagy handabandával topogni kezdett a verekedők körül, miközben hol a fejét fogta, hol pedig a nadrágját. A helyzet kezdett erősen cifra lenni, mert a verekedők arcáján már a vér is mutatkozott. Erre Garmada úr, mint a bolond kakas, még jobban verdesett, Blanka még jobban jajgatott, s Bolha még jobban ugatott. De megdagadt az én félelmem is, mert azt mondta bennem egy hang, hogy idegen lévén a városban könnyen rám foghatják, ha valamelyik megtalálja ölni a másikat. Elszántam hát magamat, s valahogy a segédnek megfogtam a lábát, és húzni kezdtem. Nagy nehezen úgy elhúztam, hogy már egymás végtiben voltak. Akkor a vőlegény még rúgott egyet a segéd fején, s ez a verekedésre pont lett.
5: Álljanak fel, stakarodjanak! Mondta Garmada úr.
1: Amikor kimentek valahogy a kapun, Garmada úr a kaput bezárta, majd odafordult a kisasszonyhoz, s neki azt mondta.
5: Blanka, ha ez még egyszer megismétlődik, magát is kidobom.
6: Én nem tehetek róla, doktor úr,
1: felelte Blanka.
5: Erre Garmada úr dúlva-fúlva bement a házba.
2: Melyiket szereti? Kérdeztem a lánytól, ahogy csak ketten maradtunk.
1: Blanka mérgesen nézett rám, aztán a tekintete a kutyára esett, és hirtelen így szólt.
2: Ezt a kutyát?
1: Mert a férfiak csak bajt szereznek, mondta Blanka, és befutott a házba.
2: Mi pedig ismét ott maradtunk árván Bolhával ketten.
1: Egy pillanatig az volt az eszemben, hogy csak ugyan felveszem szép lassan a hátizsákot, s a Bolha intelme szerint úgy elmegyek onnét, mintha ott sem lettem volna. De akkor Blanka kiszólt a konyhából.
2: Gyere be és pakolj le!
1: Hát erre mégis bementem, s szívélyesen így szóltam.
2: Itt vagyok.
1: Tedd le a hátizsákot, mondta Blanka.
2: Hova?
1: Egyelőre oda az ágy mellé.
2: Jól van, én oda teszem, de aztán nem leszek hibás,
1: mondtam.
2: Miben nem leszel hibás?
1: Abban, ha a segédek visszajönnek, s megbotlanak benne.
2: Blanka furcsán tekintett rám, de csak ennyit szólt.
1: Ugyan?
2: Akkor láttam meg, hogy Bolha már ott is fekszik az ágy előtt egy mocskos báránybőrön. Oda mentem melléje, a fejemet megtekergettem, és én is így szóltam.
1: Ugyan.
2: Ki ez a kutya? Kérdezte Blanka.
5: Az enyém,
2: feleltem.
5: Hát te azt hiszed, hogy én tűrni fogom itt?
2: Úgy szerettem volna, hogy a kutyát is megvédjem, s a szállást is megtartsam, és azért így feleltem.
5: Bolhának hívják, de nem Csíp.
2: Hát téged hogy hívnak?
5: Engem Ábelnek.
1: Erre a szóra Garmada úr urasan öltözve kilépett a szobából. A fején új kalap volt, a karján pálca és a kezében kesztyű. Megnézte, hogy mi hogyan van a konyhában, aztán rendelkezni kezdett.
2: Blanka, én most elmegyek a kávéházba.
1: Rendben van, doktor úr, felelte Blanka.
2: Aztán nem jövök haza, csak vacsora után, folytatta Garmada úr. Maga is rögtönözzön itt valami vacsorácskács, adjon ennek a fiúnak is. Tudnilik, ez a fiú az én segédem, s itt fog lakni. Rendezze el valahogy. De mindenek előtt szedje őt rendbe egy kicsit. Ott van az én régi barna ruhám, azt vegye fel, s ott van az a régi sárga cipő, azt húzza fel. És nem ártana, ha meg is fürödne. Különben most elviszem a borbélyhoz, hogy egy kicsit szépítsen rajta.
1: Blanka nagy szemekkel hallgatta ezt a beszédet, én pedig még nagyobb ámulattal. De sőt, valami olyan érzéssel is, amiről azt szokták mondani, hogy az Isten kezében vagyunk. Szólani azonban nem mertem semmit, hanem vigasztalásomra azt gondoltam, hogy fel bizonyosan nem akasztanak, s egyebet pedig valahogy elszenvedek.
2: Na gyerünk, Ábel,
1: mondta Garmada úr.
5: Rögtön menésre készülöttem, s hátból, ha is csóválja a farkát. Ne nekem csóvált, hanem a doktor úrnak, mondtam neki.
2: A kutya nem jöhet a borbéhoz,
5: jelentette ki Garmada úr, aztán pénzt vett elő, azt odaadta Blankának, és csak ennyit fűzött hozzá.
2: Este itt lesznek a barátaim, legyen minden, ahogy szokás.
5: Azzal megindultunk ketten, és kimentünk a kapun. Én az útról még visszafordultam, s jól megnéztem, hogy hová kell visszajönnöm. Aztán a Szűz Mária oltalma alá helyeztem magamat, s igyekeztem rendesen menni. Még 5 percet sem haladtunk, amikor Garmada úr 2 fényes résztányér között benyitott egy ajtón. Én is utána léptem, s azzal a lépéssel már bent is voltam egy kis műhelyben, ahol 2 fehér köpönyeges ember szorgoskodva így köszönt nekünk. Ás szolgálja, van szerencsém! 2 nagy tükörrel szemben 2 karos szék állott, s Garmada úr az egyikbe beleültetett engem. Aztán a fiatalabbik köpönyegeshez így szólt.
2: Hajvágás alul és oldalt, fejmosás, borotválás.
5: Mindjárt fizetett is, majd búcsú nélkül elment. Engem egy szorongás fogott el a nagy karosszékben, mert a manapig fehér köpenyes embert csak egyszer láttam, s az is mészáros volt. Mégis eltökéltem, hogy bátran és otthonosan fogok viselkedni, s amíg nem lesz muszáj, nem is szólok egy szót sem. Közben a fiatalabbik fehér lepedőt terített a nyakam köré, s láttam, hogy kacsint egyet a másiknak, aki a szoba sarkában ült kifent bajusszal. A kacsintás után munkához látott menten, s amikor már körüljárt a géppel a fejemet, s kezdett az ollóval is csesszegtetni, végre megszólalt mondván.
2: Erős és sűrű hajad van, hécskám!
5: Bár eltökéltem volt, hogy végső szükség nélkül nem szólok, az emberi rend érdekében mégis úgy gondoltam, hogy a borbénak a tisztes és helyes beszédből most leckét adok.
2: Talán az úr is csicsai?
5: Kérdeztem.
2: Hát az mi?
5: Állott meg a borbé.
2: Az egy falu Csíkban. Nem odavaló?
5: Nem.
2: Na elég kár,
5: mondtam.
2: Miért ugyan?
5: Azért, mert ha nem odavaló, akkor nem mondhatja nekem, hogy hécskám.
2: Hát mit szabad mondanom?
5: Tudakolta a segéd. Jól emlékeztem, hogy Garmada úr a vonaton miképpen szólott volt a közönséghez, s abból tanulva így feleltem a borbénak.
2: Csak azt, hogy ön, vagyis ilyen és ilyen haja van önnek.
5: A borbé olyan lett, mintha a fejére koppantottam volna egyet. Hamarjában felelni sem tudott semmit, s az olló is megállott a kezében.
2: Ha így dolgozik, a szerszám megrosdásodik,
5: mondtam neki.
2: Erre a bajuszos felállt és odaszólt. Ne kaszinozzék, segéd úr, hanem dolgozzék!
5: Mint a szomjas ember, ha ihatik, olyan jó érzés lepte el a lelkemet. Így sikert aratván magamat is ahhoz léve tartottam a székben. Amikor pedig a beretválásra került a sor, a bajuszos főnökhöz illendő módon így szóltam.
2: A beretválást végezze ön, mert mindenkinek dolgoznia kell.
5: Egy hanggal sem ellenkeztek, hanem a főnök átvette a beretvált, és végig nagy ügyelettel dolgozott rajtam. Akkor pedig meghajtotta magát, s így szólt.
2: Tessék parancsolni.
5: Köszönöm, mondtam én is. Aztán megnéztem magamat a tükörben, s hát bizony egy sokkal ügyesebb fiút láttam benne, mint amilyen bejött volt. Vettem a kalapomat, s megkérdeztem.
2: A doktor úr mindent kifizetett?
5: Igenis, mondta az öreg.
2: S köszönő pénz?
5: Néztem a segédre. Láttam, hogy nem érti a dolgot, de én sem akartam magyarázgatni, hanem kivettem 10 lejt. Gondoltam, én is könnyen kerestem, és odaadtam neki.
2: Kösz,
5: mondta a segéd. S vége lévén a játéknak mind a hárman nevetni kezdtünk. Aztán félrevágtam a kalapomat, és kijöttem. De a kalapot nem csak zsenge korom miatt csaptam hegykére, hanem azért is, mert boldog voltam.
1: Otthon azzal fogadott Blanka, hogy százszor szemrevalóbb vagyok, mint azelőtt. A kutya ellenben olyan büdös, hogy nem lehet a konyhában megtűrni. Azt feleltem neki, hogy künn az udvaron mindjárt csinálok valami vackot, s oda kivisszük. Na, az jó lesz, örvendett Blanka. De előbb mosakodjál meg, s cserélj ruhát is, mert nagyon kíváncsi vagyok. A barna ruhát és a sárga cipőt már elő is szedte volt, s teli vízzel ott állott egy nagy mosdótál is, csak éppen azt nem tudtam, hogy miképpen kezdjek a dologhoz. Jobbra-balra néztem, s zavaromban úgy totyogtam, mint ahogy Garmada úr tette volt a verekedőknél. Blanka várakozó pillantásokat vetett rám, de nem segített, hanem még így szólt. Nem ártana, ha egészen megfürödnél.
7: Te nem ebben a mosdótálban?
1: De ebben.
7: Hát én nem vagyok csóka, mondtam.
1: Én sem vagyok csóka, felelte Blanka, és mégis ebben szoktam fürödni. Ezt pedig te is megteheted. Nem a Jordán vize. Na hát.
4: Minden szava után jobban féltem, hogy most immár mi lesz. S hát még, amikor Blanka azt mondta, hogy ne húzódozzam, hanem vetkőzzem le, s lépjek bele a mosdótálba. Hát akkor a két lábam remegni kezdett, s a térdem mögött annyira citeráztak az inak, hogy le kellett ülnöm. A fejemet a két karomra hajtottam, s éreztem, hogy miközben egész testemben zsongottam, egyszer a meleg hullám, s egyszer a hideg hullám futkorászott rajtam. Blanka odajött hozzám, és megsimogatta a hajamat, amit az igyekvő borbé nem csak megfésült volt, hanem be is szagosított.
1: Na mi lelt, te gyerek? Kérdezte tőlem.
7: Semmi.
1: Félsz a víztől?
7: Attól nem.
1: Hát kitől?
7: Az ördögtől.
1: Blanka olyant kacagott erre, mintha csengettyűt ráztak volna meg. Nagy gyöngyvirág csengettyűt, aminek bódító illata van. Aztán egészen odahajtotta a fejét az enyémhez, és csak annyit mondott.
7: Kis szamár, te!
1: Nem tudom miért, de egyszerre úgy meglobbantam, hogy felugrottam a székről, és Blankára kiáltottam.
7: Boszorkány!
1: Blanka olyan zavaros ijedelemmel nézett rám, hogy megsajnáltam. Szinte kiesett a könnyem, hogy én vele ezt cselekedtem. Oda léptem hát szelíden hozzá, megfogtam a kezét, és azt mondtam. Bocsánat. Blanka egyszeriben kivirult ismét. Kiragyogott valósággal, mintha a felleg, mely ráfutott az előbb, hirtelen oda lett volna. De azért mégsem változott egészen a régire vissza, vagyis a verebes lányból fecskemadár lett. A fürdéssel sem erőszakoskodott tovább, hanem azt mondta, hogy ő bemegy a Garmada úr szobájába, s én csináljak, amit akarok. Első pillantásra ez így helyesnek is látszott, de amikor egyedül maradtam, az ördög sugdosni kezdett a fülembe. De hát rákiáltottam az ördögre is, majd pedig derékig levetkőztem, s odaállottam a nagy mosdótál mellé, amelyikben úgy tündöklött a szép tiszta víz, mint valami hegyi tóban. S ahogy ott álltam és néztem, a bőröm bizseregni kezdett, s egy hirtelen gondolattal így szóltam magamban. Mégis csóka leszek. Letettem hát a nagy tálat a fal mellé, hamar nekivetkőztem, és beléptem a vízbe. De közben az ördög mégis folyton leselkedett, s így nem csoda, ha oly hadra készen állottam ellene, mintha török basának nevelt volna édesanyám. Csak akkor szálltam békességbe lassan, amikor a hideg vízzel locsolni kezdtem magamat. De akkor a békességem olyan nagy lett, hogy egész életemre megtanultam belőle, miszerint az ördög incselkedése ellen nincs jobb orvosság, mint a hideg víz. Egy fél óra is elmúlhatott talán, amikor átkiáltottam Blankának. Be lehet jönni? Akkor már a Garmada úr barna ruhája is rajtam volt, s rajtam a sárga cipő. Egy kicsit kotyogott rajtam mind a kettő, de csúnya városi fiúnak sem lehettem, mert amikor Blanka meglátott, a kezét összecsapta, s így szólt. Nem is az vagy, aki voltál. De nem csak ő nézett engem, hanem nagy figyelemmel Bolha is. Neki azonban alig sem tetszett, hogy a régit ilyen egyszerre levedlettem, mert félretartott fejjel pillogott rám, mintha előbbi magamat megettem volna. Lehajoltam hozzá, megsimogattam, és így szóltam. Halad a világ, Bolha. Blanka azt akarta, hogy még jobban haladjon, vagyis hogy vegyek más inget is, városit, s kössek nyakra valót. Honnét varázsoljam azokat? Kérdeztem. Van a doktor úrnak, mondta Blanka. Nem akarván kakuk lenni, azt feleltem Blankának, hogy a nyakam éppen eleget fog nyúlni addig is, amíg a ruhát és a cipőt ledolgozom, nem akarom hát az ing és nyakra való miatt tovább nyújtani. Blanka nem hallgatott rám, hanem elővette az inget és nyakra valót, felém nyújtotta, és így szólt. Van rossz fog elég, vedd fel! Húzódoztam ugyan, hogy az ingemet Blanka előtt levessem, de aztán azzal nyugtattam meg magamat, hogy emberek vagyunk. Amikor azonban ott állottam derékig szabadon, Blanka addig s addig adta vette játékosan az inget, hogy én bizony, ahogy valahára megcsíphettem, egy lobbanással kettőbe hasítottam. A zsittyenésre azonban rögtön eszemre tértem, s ilyetten kérdeztem meg. Na most mi lesz? Jó lesz portörlőnek, mondotta Blanka. Aztán egy másik inget adott, amit szerencsésen fel is vettem, majd kézen közön a nyakkendőt is felkötöttük. Akkor azt mondottam Blankának, hogy már annyit fáradoztunk, hogy éhes lettem, s együnk. Erre ő teát főzött, s a hátizsákból előkerült a hazai is, melyből igen jó ízűen táplálkoztunk ketten. Vacsora után, ahogy azt megígértem volt, künn az udvaron vackot csináltam Bolhának, s oda le is fektettem. Én is kiültem Blankával az udvarra, s abban a hasznos csendességben elmondtam neki a származásomat és az addig való viszontagságaimat, s majd azt a hő vágyamat is, hogy szeretnék ember lenni a városban. Blanka kedvesen hallgatott engem, majd nagyon elmélázva azt kérdezte. A szüleid élnek-e? Apám igen, feleltem én is elmélázva, s anyámra gondolva. Jó, akinek van szülője, folytatta erre Blanka, majd elpanaszolta, hogy neki bizony sem szülője, sem testvére nincsen. Nem is ismerte őket, mert olyan szerencsétlen volt, hogy a lelt gyermekek között nőtt fel, s majd az árvák házában. Onnét hozta el Garmada úr 14 éves korában. Nem lehet mondani, hogy itt rossz dolga volna, csak éppen a meleg szeretet, az az egy hiányzik. De hát a doktor úr sem úgy nőtt fel, hogy a meleg házi szeretetben sok része lett volna, mert ugyanis az ő apja kóbor kereskedő volt, az édesanyja pedig korán elhunyt. Akkor sok mindent értek, mondtam. Mert értem a Garmada úr kóbori doktorságát, s értem azt is, hogy Blanka kisasszony miért vágyik oly szertelenül a szeretetre. Csak éppen egyet nem értek. Tudom, tudom, szólalt meg Blanka. Mit tud? Ezt a dolgot, hogy ilyenek járnak hozzám. De mit tegyek, mondd meg! Mindegyik a lelkivel jön először, de a következő alkalommal már úgy meghabarodik, mintha az üdvösségit látná bennem. Küldj el, mondtam. Egyszerre ijedelem és esteklés látszott a Blanka arcán, s így szólt. De ha szeretnek? Hirtelen indulatomban, hogy ismét bogozza a dolgot, szinte rákiáltottam, de aztán elöntött a lélek, s azt mondtam neki. Ha szeretet kell, itt vagyok én. Te még gyermek vagy, szólt csendesen Blanka. Hát erre nem tehettem mást, egyet-kettőt nagyot sóhajtottam, majd hol egymásra pillantottunk, hol pedig a fiatal tavaszi csillagokat néztük. Ott ültünk még akkor is, amikor Garmada úr három barátjával megérkezett. Rendes úriembereknek látszottak a barátok, bár az egyik jó kedvében igen handázott. Nekünk nagy bőséggel köszöntek, majd bevonultak a szobába. Blanka bort szolgált nekik, s mindenféle édességet és süteményt. Így telt múlt az éjszaka, s az én fejem bizony lassan az álmosságtól már olyan nehéz lett, hogy biztosan 10 kilót is nyomott. De mindent inkább tudtam, mint azt, hogy a lefekvés miképpen lesz, mert az urak egyre lármásabban mulattak a szobában, a konyhában pedig csak egyetlen ágy volt. Végre mégis történt valami, mert Blanka pokrócot terített a konyha földjére, s adott melléje egy párnát és egy takarót is nekem. És én ott úgy elaludtam, hogy még azt sem vettem észre, amikor elmentek a zajos barátok.
8: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
9: Az elmúlt percekben hangos könyvtár rovatunkban Tamás Járon Ábel az országban című művéből hallgattunk meg egy újabb fejezetet. A továbbiakban Dolly Parton dalaiból válogatunk.

Dolly Parton dalai szóltak az elmúlt percekben. Ezzel homokora késői műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.rovablapon interneten keresztül. A mai napon Keanu Reeves angol-kanadai származású színész gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Mindig úgy neveltek, hogy úgy kezeljem az embereket, ahogy szeretném, hogy mások kezeljenek engem. Ezt tiszteletnek hívják. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Szabó Anitát hallották, a Homok Ura mai házigazdáját. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit szerda reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. Szerda reggel, a mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő a leendő bíráknak és ügyészeknek azt üzente, hogy ne hagyják, hogy megegye őket a rendszer. Nem tetszik az USZR-nek és a PENEL-ének az Újházbizottság, az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Már akkor előzmények is felkerültek a tegnaptól működő egészségügyi portálra. Havi 2250 lejt kaphatnak a vállalkozók. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap azt üzente az Országos Igazságügyi Intézet friss végzőseinek, hogy nagy felelősség hárul rájuk, mert a közszférában nincs még egy olyan terület, ahol az állam tekintélye és megítélése ennyire közvetlenül a tisztségek betöltő személyek hitelességén múlna, írja az Agile Press. Az elnök a Kotrocsáni palotában tartott rendezvényen hangsúlyozta, ha egy peres fél úgy érzi, hogy igazságot szolgáltattak neki, bízni fog a román államban. Ha viszont úgy érzi, hogy nem kapott igazságot, magában a társadalmi igazságosságban is kételkedni fog. Nikus Ordán arra bíztatta a leendő bírákat és ügyészeket, hogy legyen bátorságuk kiállni a saját véleményük mellett. Az államfő szerint a pályakezdők számára fontos a kérdés, az egyén és a rendszer viszonya. Felidézte, hogy amikor 2020-ban átvette a főpolgármesteri hivatal vezetését, jómaga is azt mérlegelte, meddig feszítse ezt a viszonyt, miközben sokan azt mondták róla, hogy megeszi a rendszer. Álljanak ki a saját véleményük mellett, mert a rendszerről szóló történet mindig sokkal lenyűgözőbb, mint az, amit a rendszernek nevezünk, fogalmazott Nikus Ordán. A képviselőház tegnap választotta meg az új házbizottságot az idei őszi ülésszakra. A Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt pedig ezek után bejelentette, hogy megtámadja az Alkotmánybíróságon a képviselőházi házbizottság összetételének módosításáról szóló határozatot, mert szerintük ezek a frakció képviseletére vonatkozó alkotmányos és parlamenti szabályok megsértésével fogadták el a képviselők, írja az Agile Press. Az USZR közleménye szerint a tegnap az őszi parlamenti ülésszak első napján elfogadott határozattal az USZR és a PENEL-e két-két képviselőjét eltávolították a házbizottságból, helyükre pedig a Románok Egyesülésért Szövetség és az SOS Románia képviselői kerültek. A szavazás azt mutatja, hogy új politikai többség alakult ki a parlamentben a szociáldemokrata párt körül, a szélsőséges pártok támogatásával. Ez ellentmond a Románia stabilitásáról és Európa barát irányának megőrzéséről szóló nyilatkozatoknak. Olvasható a közleményben. Tegnaptól működik az e-Sanitatea.me, vagyis e-egészségem egészségügyi portál, jelentette be tegnap az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón Horáció Moldován elmondta, hogy a következő napokban kiállított beutalók már láthatóak lesznek a portálon, és hozzájuk férhet az a szakorvos is, akihez a beteg a járóbeteg szakellátásban fordul. A Cseniásza elnöke szerint az előző éjszaka üzenet. egészségügyi portál. Jelentette be tegnap az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón Horáció Moldován elmondta, hogy a következő napokban kiállított beutalók már láthatóak lesznek a portálon, és hozzájuk férhet az a szakorvos is, akihez a beteg a járóbeteg szakellátásban fordul. A Cseniásza elnöke szerint az előző éjszaka üzembe helyezték az SZNTATMEA platform nagy részét, beleértve a betegek kórelőzményét, a receptek és az elszámolások előzményeit, valamint az orvosi nyomtatványokat. Hangsúlyozta, hogy a portál elsősorban az online időpontfoglalást teszi lehetővé a betegek számára, de ennek használata nem lesz kötelező. Senkit nem köteleznek arra Romániában, hogy online kérjen időpontot orvoshoz, ez csak egy lehetőség, amely reményeim szerint segít abban, hogy a betegek gyorsabban találjanak orvost, az orvosok pedig gyorsabban kapcsolatba lépjenek a betegekkel, idézte az elnököt az Ecce Press. Ismét van pénz a hátrányos helyzetű álláskeresőket alkalmazó vállalkozások támogatására. A cégek személyenként havi 2250 lejt kaphatnak egy éven keresztül, ezért a Kovászna megyei munkaerő elhelyező ügynökség arra biztatja a munkáltatókat, hogy mielőbb nyújtsák be a támogatási kérelmüket. Az állami bértámogatások finanszírozása az elmúlt években akadozott, de idén rendelkezésre áll a szükséges pénzkeret. A PULSZ elektronikus platformon naponta 2-3 új alkalmazási igénylés érkezik 3 széken. Most van pénz a támogatásokra. A vállalkozók keressék a munkaerő elhelyező ügynökséget, és nyújtsák be az igénylésüket. Hangsúlyozta Téglás Ferenc, a Kovászna megyei intézmény új megbízott igazgatója. Az adott vállalkozás havi 2250 lejes támogatást kaphat 12 hónapon át, ha a meghatározott kategóriák valamelyikében tartozó munkanélkülit határozatlan időre alkalmazza. A munkaviszonyt legalább 18 hónapig fent kell tartani, ismertette Téglás Ferenc. Hozzátette, az állami bértámogatás többek között friss végzősök, 30 év alatti, nem tanuló és nem dolgozó fiatalok, 50 év feletti nyilvántartott munkanélküliek, fogyadékkal élők és tartósan álláskeresők foglalkoztatása után igényelhető. Támogatás igényelhető továbbá egyes, a munkaerőpiacon különösen kiszolgáltatott csoportok, például emberkereskedelem áldozatai és büntetés végrehajtási intézetből szabadult személyek alkalmazásakor is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,25-bani, 1 amerikai dollár 4,53-bani, 100 magyar forint pedig 1,43-baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk Kolozsváron. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecce Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a markesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás próféta könyve 2. fejezet 12. verse.

0: és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, első fejezet, 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A kiskorúak számára tiltott a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
5: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
1: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
1: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
7: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most Krédo hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 17. fejezetének az első 7 és a 11. és 12. versek alapján szól ma hozzánk a magyarországi Kocsis Áron, a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el a zagyad, tudd, hogy mit és miért hiszel. Tévhitek kereszténységről című könyvből Luke Skywalker Isten című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
12: Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok. A Krónikák első könyvének 17. fejezetéből szól a mai ige számunkra. Ennek a fejezetnek első 7 versét és 11-12. Verseit olvasom. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán azt mondta Dávidnak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amikor együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármely bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet, miért nem építettek nekem cédrus házat? Majd ha eltelik a időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Klasszikus tanmesébe ismerjük a tücsök és hangyának példáját, hogy micsoda nagy vélemény és látás különbség tud lenni. A hangya egész nyáron szorgalmasan gyűjt, készülődik a térre, készül arra, ami majd elkövetkezendő időszak lesz. A tücsök pedig egész nyáron csak hegedül, majd amikor már hidegre fordul az idő, és nincs mit ennie, akkor koldulva keresi a hangya kegyét. Erős a hasonlat, de emberként is ilyenek vagyunk. Mert nagyon sokszor abba csúszunk el, hogy a jövőt akarjuk építeni. Tervezünk távlati célokkal, igyekszünk valami olyan előre felépített rendszer mentén dolgozni és munkálkodni, hogy valamiféle nagyobb és szélesebb dolgoknak legyünk munkálói és beteljesítői. Belátással vagyunk ilyenkor a hosszú távú dolgok iránt, tervezzük és szervezzük így az életünket. Máskor pedig a jelenben élünk, az éppen mindennapi helyzetünket akarjuk megélni. A most és az azonnal a fontos, és kicsit úgy vagyunk vele, hogy majd lesz valahogy, és a pillanat meg és talán kiélése az elsődleges. A mai igében Isten távlatos gondolkozásra vezet bennünket. Dávidban ott van a most, az azonnal cselekvésnek, a tervnek megvalósításának dobogása és lendülete, és utána pedig át kell értékelnie, és hosszú távon kell gondolkodnia. Isten azonnal megoldást nem vár Dávidtól. Nem is kéri tőle, sőt, megtagadja tőle mindezt. Mert Nátán első lendületében, prófétaként, amikor Dáviddal beszél, akkor rábízza és támogatja a templom építési terveket. De még azon az éjszakán szól hozzá Isten, és még azon az éjszakán a kapott proféciai üzenetet át kell adni a Dávidnak, hogy nem most, nem ő, hanem majd, és az ő fia fogja megépíteni az Isten házát. Csodálatos az, hogy Isten generációkban gondolkodik. Ő nem pusztán a mi viszonylagosan rövid életciklusunkban tervezi az ő céljainak megvalósítását. Ő hosszú távon, ő generációkon, nemzedékeken átívelő módon gondolkodik. Ezért kerül a feladat, a küldetés az utódnak. Ezért lesz majd Dávid fia az, aki megépíti a templomot. Mert Dávid bár meg akarja építeni az úrházát, bár megvan benne a szent lendület és indulat, de mégis meg kell élnie azt, meg kell értenie azt, hogy majd a fia fogja mindezt megépíteni. Milyen különös, hogy Dávid az úrházát akarja építeni, az úr viszont Dávid házát akarja erősíteni. Mert dinasztiát akar, mert olyan királyi családot plántál, amelyik képes hordozni, amelyik képes megmutatni Istennek földi hatalmát is. Hatalmas ígéret ez, hogy az egyik fiad királyságát megszilárdítom majd. Pál apostolnál is olvassuk azt a bölcs megjegyzést, amikor arról beszél, hogy bár van, aki plántálja, megint más öntözi, megint más az, aki a gyümölcsöt betakarítja, de mindezért Isteni a dicsőség. Isten ígérete, hogy naggyá teszi Dávid házát, sőt, a messiás felmenőivé lesznek majd. Isten nem csak egy generációba gondolkozik, nem csak rövid távon, nem csak kicsiny lépésekben és életszakaszokban, hanem hosszú távon, hanem távlatokban. Mi erre képesek vagyunk? Pénzügyeinkben, a teremtett világgal való törődésünkben, döntéseinkben, vágyainkban, céljainkban, vajon rövid távon, vagy hosszú távon gondolkozunk? Kérdezd meg, Uram, mit tegyek? Mit tervezel velem és családommal? Ne a magunk feje és akarata szerint legyen mindaz, hanem ahogy Isten akarja. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, mert te felvillantott számunkra, hogy mennyi időt, teret átfogó a te áldásod és szereteted. Urunk, ott vannak előttünk a hithősök, Ábrahám, akitnek megígérted, hogy nagy nemzetnek lesz atya. Itt áll Dávidnak története előttünk, akit azzal bátorítasz, hogy majd királyságát fia uralkodásában is megszilárdítod. Urunk, kérünk téged, engedj bennünket alapokat lerakni, hogy majd gyermekeink vigyék tovább azt, hogy majd ők tegyék még szilárdabbá mindazt. Urunk, így kérünk, lehessünk hitnek, hozzád való ragaszkodó hűségnek, egymás iránti jó akaratnak eleven bizonyságai. Kérünk téged, légy velünk, légy mellettünk, légy a mi családunkkal. Amen.

0: Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Krónikák első könyve, 17. fejezetének első 7 verse és a 11. és 12. versek alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek kereszténységről című könyvből, Luke Skywalker Isten című részt hallhatják, amelyet rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi olvas fel nekünk.
1: A Luke Skywalker Isten, a személytelen erő mítosza. Luke Skywalker épp csak megmenekülve a bucka lakóktól, Obi-Wan Kenobi egyszerű lakásában áll a Tatooine bolygón. Nemrég tudta meg, hogy Obi-Wan egy Jedi lovag, aki Luke apjával együtt harcolt a klónháborúkban. Obi-Wantól kap egy fénykardot, ami egykor apjáé volt, majd az öreg mester beszélgetésük közben megemlíti az erőt. Az erő? Csodálkozik Luke. Nos, az erő, feleli Obi-Wan. Az erőtől származik a Jedi hatalma. Egy energiamező, amit minden élőlény gerjeszt. Körülvesz és átjár minket. Ez tartja össze a galaxist. A népszerű csillagok háborúját át és átszövi ez az elképzelés az erőről, és e nézet legalább annyira elterjedt, mint a sorozat maga. Sok ember pontosan így képzeli el Istent is. Számukra ő egy arctalan, alaktalan energia, egy személytelen erő, ami titokzatos módon öleli körül és vezeti a világegyetemet. De ez egy tévhit. Igen. Isten körül öleli és vezeti a világ mindenséget, mindenhol jelen van. Ő lélek. De nem valamiféle titokzatos erő, nem valami nehezen megfogható energia, ami valahogy ott van kint. Isten nem egy dolog, nem egy ez. Az a nagyszerű benne, hogy ő személyes Isten. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, mondja a példabeszédek könyvében. Megtalálnak engem, akik keresnek. Olvasható a példabeszédek könyve 8. részének 17. versében. Figyeljünk csak a személyes névmásokra, amiket magával kapcsolatban használ. Engem, engem. Hát olyannak tűnik, mintha valami kozmikus energia lenne. Istenről úgy beszél a Biblia, mint Ábrahám, Izsák és Jákob istenéről, ami nem egészen úgy hangzik, mintha egy személytelen erő lenne. Mózesnek megmondta a nevét. Megmutatta magát a kisfiú Sámuelnek. Beszélt Ézsaiással a templomban. Jeremiáshoz így szólt. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. A Jeremiás próféta könyve első részének 5. versében. Pál apostol az én Istenemnek hívta. Dávid király számára az árvák atya, az özvegyek védelmezője volt. Ráadásul minden keresztjén a fiúság lelkét kapja, ami által úgy hívhatjuk őt, Abba, Atya. Ahogy ez a rómaiakhoz írt levél 8. részének 15. versében olvasható. Isten, az igaz Isten személyesen érdeklődik irántad. Tudja a neved? Nézd, mondja az övéinek, én a markaimba metszettelek téged. Neki gondja van rátok, írja Péter apostol az első levelének 5. része 7. versében. Jézus szerint pedig még a hajatok szála is mind számon vannak tartva. Olvassuk ezt a Máté evangéliuma 10. részének 30. versében. Isten még ezt is megígérte. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Éppen arról az ígéretről van szó, ami személyesen neked szól.
0: Az elmúlt percekben mai műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Luke Skywalker Isten című részt felolvasta a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban szeptember 2-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A NAV gondolatával köszöntöm Önöket, amely ma Keanu Reeves, angol-kanadai származású színésztől származik, aki 1964-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Mindig úgy neveltek, hogy úgy kezeljem az embereket, ahogy szeretném, hogy mások kezeljenek engem. Ezt tiszteletnek hívják. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk. Ezután Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítatta az zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 6:30, rövid híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikos Ordán államfő a leendő bíráknak és ügyészeknek azt üzente, hogy ne hagyják, hogy megegye őket a rendszer. Nem tetszik az USZR-nek és a PNL-ének az Újházbizottság, az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Már akkor előzmények is felkerültek a tegnaptól működő egészségügyi portálra. Havi 2250 lejt kaphatnak a vállalkozók. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap azt üzente az Országos Igazságügyi Intézet friss végzőseinek, hogy nagy felelősség hárul rájuk, mert a közszférában nincs még egy olyan terület, ahol az állam tekintélye és megítélése ennyire közvetlenül a tisztségek betöltő személyek hitelességén múlna, írja az Edge Press. Az elnök a Kotrocsáni palotában tartott rendezvényen hangsúlyozta, ha egy peres fél úgy érzi, hogy igazságot szolgáltattak neki, bízni fog a román államban. Ha viszont úgy érzi, hogy nem kapott igazságot, magában a társadalmi igazságosságban is kételkedni fog. A képviselőház tegnap választotta meg az új házbizottságot az idei őszi ülésszakra. A Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt pedig ezek után bejelentette, hogy megtámadja az Alkotmánybíróságon a képviselőházi házbizottság összetételének módosításáról szóló határozatot, mert szerintük ezek a frakció képviseletére vonatkozó alkotmányos és parlamenti szabályok megsértésével fogadták el a képviselők, írja az Edge Press. Az USZR közleménye szerint a tegnap az őszi parlamenti ülésszak első napján elfogadott határozattal az USZR és a PNL-e két-két képviselőjét eltávolították a házbizottságból, helyükre pedig a Románok Egyesülésért Szövetség és az SOS Románia képviselői kerültek. Tegnaptól működik az eSanitatea Mea, vagyis e-egészségem egészségügyi portál, jelentette be tegnap az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón Horáció Moldován elmondta, hogy a következő napokban kiállított beutalók már láthatóak lesznek a portálon, és hozzájuk férhet az a szakorvos is, akihez a beteg a járóbeteg szakellátásban fordul. A Csenyásza elnöke szerint az előző éjszaka üzembe helyezték az SZNTATMEA platform nagy részét, beleértve a betegek kóralőzményét, a receptek és az elszámolások előzményeit, valamint az orvosi nyomtatványokat. Hangsúlyozta, hogy a portál elsősorban az online időpontfoglalást teszi lehetővé a betegek számára, de ennek használata nem lesz kötelező. Ismét van pénz a hátrányos helyzetű álláskeresőket alkalmazó vállalkozások támogatására. A cégek személyenként havi 2250 lejt kaphatnak egy éven keresztül, ezért a Kovászna megyei munkaerő elhelyező ügynökség arra biztatja a munkáltatókat, hogy mielőbb nyújtsák be a támogatási kérelmüket. Az állami bértámogatások finanszírozása az elmúlt években akadozott, de idén rendelkezésre áll a szükséges pénzkeret. A Pulse elektronikus platformon naponta 2-3 új alkalmazási igénylés érkezik 3 széken. Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk Kolozsváron. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Lukács Orsolyával.

Szeptember 2-a az év 245. szökőévben 246. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 120 nap van hátra. Nézzük, milyen események történtek a mai napon az évek során. 1192-ben véget ért a harmadik keresztes hadjárat. Első oroszlánszívű Rikárd angol király és Szaladin egyiptomi szultán fegyverszünetet kötnek. 1666-ban a nagy londoni tűzvésznek volt a kezdete. 1686-ban Buda felszabadult 145 évnyi török uralom alól. 1752-ben Angliában az utolsó nap volt a Julián naptár szerint. E napon a legtöbb nyugat-európai országhoz képest közel két évszázaddal később Anglia is áttér a Gergely naptárra. Ennek következtében 11 nap eltűnt az emberek életéből. 1849-ben Haynau elrendeli a román felkelő had feloszlatását. 1870-ben harmadik Napóleon francia császár megadja magát a poroszoknak a szedáni vereség hatására. 1944-ben Anna Frank családjával elindult az utolsó szállítmánnyal Auschwitzba, ahová három nappal később érkeztek meg. 1971-ben az Egyesült Arab Köztársaság felvette az Egyiptomi Arab Köztársaság nevet. 1991-ben az Amerikai Egyesült Államok elismerték a balti országok függetlenségét.

És most nézzük, kik is születtek a mai napon az évek során. 1815-ben született Mosonyi Mihály magyar zeneszerző, pedagógus. 1853-ban született meg Wilhelm Ostwald balti német származású, lett születésű Nobel-díjas kémikus. 1858-ban megszületett Fadrusz János szobrászművész, a 19. század magyar történeti szobrászat egyik legnagyobb alakja, számos országos hírű remekmű alkotója. Zsellér családból származott, 4 elemit és 2 reáliskolai osztályt végzett Pozsonyban, majd lakatos inas lett. Felszabadulásakor díszkapu tervével aranyérmet nyert, faragványai pedig általános elismerést keltettek. Így került 1875-ben Zajugróci Fafaragó intézetbe. Prágában katonáskodása alatt megismerkedett a neves cseh szobrásszal, Misbrekkel. Első nagy megbízatása az azóta elpusztult Pozsonyi Mária Terézia lovas szobor elkészítése volt. 1894-ben Mátyás király lovas szobrának tervével első díjat nyert, a művet 1902-ben leplezték le Kolozsváron. 1893-ban készítettek 7 allegórikus szobrát az igazságügyi palota a mai Néprajzi Múzeum épületére. További jelentősebb munkái Wenkheim Béla lovas szobra, Veselényi szobor, Tuhutum emlék és Tisza Lajos szobor. A budai várpalota épületére 2 atlasz figurát és 2 kapuőrző oroszlánt mintázott. Ismert műve a Toldia farkasokkal. Az Erzsébet emlékmű pályázatain sikertelenül vett részt. A kor hamis, patetikus külsőségeket hangsúlyozó emlékműveivel ellentétben alkotásai monumentálisak, a szobrászat klasszikus tradícióját őrzik. Több műve található a Magyar Nemzeti Galériában. 1914-ben született Homoki Nagy István, Kossuth-díjas magyar filmrendező, természetfilmes. 1927-ben megszületett Csík Tibor olimpiai bajnok magyar ökölvívó. 1927-ben született Kádár László Gábor, egri érsek. 1955-ben megszületett Tamás István magyar író, költő, újságíró. 1964-ben megszületett Keanu Reeves, angol-kanadai színész. 1985-ben látta meg a napvilágot Nagy Sándor, ukrán-magyar labdarúgó kapus.

És most nézzük, kiknek az elhalálozási évfordulójára emlékezünk a mai napon. 1031-ben elhunyt Szent Imre herceg, első Szent István király fia. 1832-ben halt meg Záh János Ferenc, magyarországi születésű osztrák csillagász, geodéta, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, kisbolygót és Hold krátert is neveztek el róla. 1853-ban hunyt el Gasparich Marc Kilitt, tábori lelkész, 1848-49-es szabadságharc utáni függetlenségi szervezkedések résztvevője és vértanúja. 1902-ben halt meg Keleti Gusztáv festőművész, tanár, műkritikus, akadémikus. 1968-ban hunyt el Jánosi Ferenc, református lelkész, tanár, miniszterhelyettes, a Hazafias Népfront első főtitkára, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, Nagy Imre veje. 1973-ban meghalt John Ronald Reuel Tolkien. Az Oxfordi Egyetemen az angol száz nyelv professzora 1925 és 1945 között, az angol nyelv és irodalom professzora 1945-től 1959-ig, de neve a nagy közönség körében inkább írói és költői munkái miatt ismert. A tudományos életen kívül Tolkien leggyakrabban a Gyűrűk ura, valamint az azt megelőző a Babó, a Hobbit szerzőjeként ismerik. Középfölde eredetével és történelmével foglalkozó könyve, a Silmarilok szintén igen ismert. Ezen művek folyamatos és időtálló népszerűsége alakozta meg Tolkien hírnevét a modern fantasy atyaként. Kevéssé ismert művei közé tartozik a Sonkádi egyedgazda, a Wootoni kovácsmester, a Bombadil torma kalandjai, valamint Kóborló és a Varázsló című művek, melyek már-már átütik a mese és a fantasy határát. Ezeket a történeteket főként gyermekeinek írta. 1993-ban hunyt el Baróti Géza magyar író, újságíró. 2014-ben halt meg Rozsnyói Sándor olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok atléta, akadályfutó.

Nézzük, milyen nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok kapcsolódnak a mai naphoz. 1945 óta a vietnámi szocialista köztársaság nemzeti ünnepe, a japán megszállók kiűzése utáni forradalom győzelme. Ez volt szeptember 2-ai kalendáriumunk.

0: Most Kukta rovatunkba várom kedves hallgatóinkat.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a Kukta rovat hallgatóit! A mai napon egy egyszerű szilvás pite receptjét hoztam el önöknek. Remélem tetszeni fog hallgatóinknak.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha egy 25 cm-es pite formához szeretnénk elkészíteni. 190 g vaj a forma kikenéséhez, 300 g finom liszt a formához, 65 g kristálycukor, 10 g vaníliás cukor, 5 g sütőpor, 1 csipet só, 1 darab tojás. A töltelékhez 1 kg szilva, 100 g kristálycukor, 1 teáskanál fahéj, 50 ml víz és 1 evőkanál keményítő. A tálaláshoz pedig porcukor.

A tésztához egy keverőgép üstjébe elmorzsoljuk a vajat a liszttel, a kristálycukorral, a vaníliás cukorral, a sütőporral és a sóval. Hozzáadjuk a tojást, és egynemű tisztává gyúrjuk, majd fóliába csomagolva hűtőbe pihentetjük egy órán át. Közben elkészítjük a tölteléket, amihez a kimagozott szilvákat felkockázzuk, és egy lábasba rakjuk a cukorral és a fahéjjal. Közepes lángon főzzük 20 percig, kevergetve, majd hozzáadjuk a vízzel elkevert keményítőt is, és még 5 percig főzzük. A tésztát ketté szedjük, de az egyik rész legyen 100 g-mal több, mint a másik. Először a nagyobb darabot nyújtjuk ki vékonyra, lisztezett felületen. Egy kivehető aljú pite formát kivajazunk és kilisztezünk, majd kibéleljük a tésztával. Beletöltjük a tölteléket, majd a másik tésztát is kinyújtjuk és befedjük vele a pitét. Pár helyen megszurkáljuk egy villával, lekenjük lazán felvert tojással, és beletesszük a 170 fokra előmelegített hűtőbe 40 percre. Megvárjuk, hogy langyosra hűljön a pite, majd porcukorral megszórjuk és felszeleteljük.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Most névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Szeptember 2-án Dorina, Rebeka, Ingrid és Ella névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Dorina a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítő képzős formája. A Rebeka héber eredetű bibliai név. Jelentésére vonatkozóan több feltevés ismeretes. Legvalószínűbb értelmezés szerint üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megigéző, megbabonázó vagy jól táplált. Az Ingrid északi germán eredetű összetett név. Az első elem Ingvio germán istenség nevét rejti, a második elem jelentése lovas, lovaglás vagy szép. Az Ella az Ella végű magyar női nevek önállósult becézője. Más feltevés szerint az Erzsébet és a Helena női nevek önállósult becézője. Harmadik magyarázat szerint az angolban a germán Alia névből származó önálló névként tartják számon. Jelentése minden, mindenség. Köszöntünk tehát szeptember 2-án minden Dorina, Rebeka, Ingrid és Ella nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik ezen a napon egy évvel bölcsebbek lettek, vagy valamilyen más ünnepelnivalójuk van. Isten éltesse őket!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szerda reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban, szeptember 2-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az

0: Ában hamarosan híreket mondok, utána felcsendül a jó hír. Ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő a leendő bíráknak és ügyészeknek azt üzente, hogy ne hagyják, hogy megegye őket a rendszer. Nem tetszik az USZR-nek és a PNL-ének az Újházbizottság, az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Már akkor előzmények is felkerültek a tegnaptól működő egészségügyi portálra. Havi 2250 lejt kaphatnak a vállalkozók. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap azt üzente az Országos Igazságügyi Intézet friss végzőseinek, hogy nagy felelősség hárul rájuk, mert a közszférában nincs még egy olyan terület, ahol az állam tekintélye és megítélése ennyire közvetlenül a tisztségek betöltő személyek hitelességén múlna, írja az Agile Press. Az elnök a Kotrocsáni palotában tartott rendezvényen hangsúlyozta, ha egy peres fél úgy érzi, hogy igazságot szolgáltattak neki, bízni fog a román államban. Ha viszont úgy érzi, hogy nem kapott igazságot, magában a társadalmi igazságosságban is kételkedni fog. Nikus Ordán arra bíztatta a leendő bírákat és ügyészeket, hogy legyen bátorságuk kiállni a saját véleményük mellett. Az államfő szerint a pályakezdők számára fontos a kérdés, az egyén és a rendszer viszonya. Felidézte, hogy amikor 2020-ban átvette a főpolgármesteri hivatal vezetését, jó maga is azt mérlegelte, meddig feszítse ezt a viszonyt, miközben sokan azt mondták róla, hogy megeszi a rendszer. Álljanak ki a saját véleményük mellett, mert a rendszerről szóló történet mindig sokkal lenyűgözőbb, mint az, amit a rendszernek nevezünk, fogalmazott Nikus Ordán. A képviselőház tegnap választotta meg az új házbizottságot az idei őszi ülésszakra. A Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt pedig ezek után bejelentette, hogy megtámadja az Alkotmánybíróságon a képviselőházi házbizottság összetételének módosításáról szóló határozatot, mert szerintük ezek a frakció képviseletére vonatkozó alkotmányos és parlamenti szabályok megsértésével fogadták el a képviselők, írja az Agile Press. Az USZR közleménye szerint a tegnap az őszi parlamenti ülésszak első napján elfogadott határozattal az USZR és a PNL két-két képviselőjét eltávolították a házbizottságból, helyükre pedig a Románok Egyesülésért Szövetség és az SOS Románia képviselői kerültek. A szavazás azt mutatja, hogy új politikai többség alakult ki a parlamentben a szociáldemokrata párt körül, a szélsőséges pártok támogatásával. Ez ellentmond a Románia stabilitásáról és Európa barát irányának megőrzéséről szóló nyilatkozatoknak. Olvasható a közleményben. Tegnaptól működik az eSanitatea.me-á, vagyis e-egészségem egészségügyi portál, jelentette be tegnap az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón Horáció Moldován elmondta, hogy a következő napokban kiállított beutalók már láthatóak lesznek a portálon, és hozzájuk férhet az a szakorvos is, akihez a beteg a járóbeteg szakellátásban fordul. A Csenyásza elnöke szerint az előző éjszaka üzembe helyezték az eSanitatea.me-á platform nagy részét, beleértve a betegek kórelőzményét, a receptek és az elszámolások előzményeit, valamint az orvosi nyomtatványokat. Hangsúlyozta, hogy a portál elsősorban az online időpontfoglalást teszi lehetővé a betegek számára, de ennek használata nem lesz kötelező. Senkit nem köteleznek arra Romániában, hogy online kérjen időpontot orvoshoz, ez csak egy lehetőség, amely reményeim szerint segít abban, hogy a betegek gyorsabban találjanak orvost, az orvosok pedig gyorsabban kapcsolatba lépjenek a betegekkel, idézte az elnököt az Agile Press. Ismét van pénz a hátrányos helyzetű álláskeresőket alkalmazó vállalkozások támogatására. A cégek személyenként havi 2250 lejt kaphatnak egy éven keresztül, ezért a Kovászna megyei munkaerő elhelyező ügynökség arra biztatja a munkáltatókat, hogy mielőbb nyújtsák be a támogatási kérelmüket. Az állami bértámogatások finanszírozása az elmúlt években akadozott, de idén rendelkezésre áll a szükséges pénzkeret. A Pulse elektronikus platformon naponta 2-3 új alkalmazási igénylés érkezik 3 széken. Most van pénz a támogatásokra. A vállalkozók keressék a munkaerő elhelyező ügynökséget, és nyújtsák be az igénylésüket. Hangsúlyozta Téglás Ferenc, a Kovászna megyei intézmény új megbízott igazgatója. Az adott vállalkozás havi 2250 lejes támogatást kaphat 12 hónapon át, ha a meghatározott kategóriák valamelyikében tartozó munkanélkülit határozatlan időre alkalmazza. A munkaviszonyt legalább 18 hónapig fent kell tartani, ismertette Téglás Ferenc. Hozzátette, az állami bértámogatás többek között friss végzősök, 30 év alatti, nem tanuló és nem dolgozó fiatalok, 50 év feletti nyilvántartott munkanélküliek, fogyadékkal élők és tartósan álláskeresők foglalkoztatása után igényelhető. Támogatás igényelhető továbbá egyes, a munkaerőpiacon különösen kiszolgáltatott csoportok, például emberkereskedelem áldozatai és büntetés végrehajtási intézetből szabadult személyek alkalmazásakor is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk Kolozsváron. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a marquez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás próféta könyve, 2. fejezet, 12. verse.

0: és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, első fejezet, 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyi foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pukbáb Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Gombolózón állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 17. fejezetének az első 7 és a 11. és 12. versek alapján szól ma hozzánk a magyarországi Kocsis Áron, a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel. Tévhitek kereszténységről című könyvből Luke Skywalker Isten című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
10: Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok. A Krónikák első könyvének 17. fejezetéből szól a mai ige számunkra. Ennek a fejezetnek első 7 versét és 11-12. Verseit olvasom. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán azt mondta Dávidnak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, Mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amikor együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármely bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet, miért nem építettek nekem cédrus házat? Majd ha eltelik a időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és Szilárdát teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Klasszikus tanmesébe ismerjük a tücsök és hangyának példáját, hogy micsoda nagy vélemény és látás különbség tud lenni. A hangya egész nyáron szorgalmasan gyűjt, készülődik a térre, készül arra, ami majd elkövetkezendő időszak lesz. A tücsök pedig egész nyáron csak hegedül, majd amikor már hidegre fordul az idő, és nincs mit ennie, akkor koldulva keresi a hangya kegyét. Erős a hasonlat, de emberként is ilyenek vagyunk. Mert nagyon sokszor abba csúszunk el, hogy a jövőt akarjuk építeni. Tervezünk távlati célokkal, igyekszünk valami olyan előre felépített rendszer mentén dolgozni és munkálkodni, hogy valamiféle nagyobb és szélesebb dolgoknak legyünk munkálói és beteljesítői. Belátással vagyunk ilyenkor a hosszú távú dolgok iránt, tervezzük és szervezzük így az életünket. Máskor pedig a jelenben élünk, az éppen mindennapi helyzetünket akarjuk megélni. A most és az azonnal a fontos, és kicsit úgy vagyunk vele, hogy majd lesz valahogy, és a pillanat meg és talán kiélése az elsődleges. A mai igében Isten távlatos gondolkozásra vezet bennünket. Dávidban ott van a most, az azonnal cselekvésnek, a tervnek megvalósításának dobogása és lendülete, és utána pedig át kell értékelnie, és hosszú távon kell gondolkodnia. Isten azonnal megoldást nem vár Dávidtól, nem is kéri tőle, sőt, megtagadja tőle mindezt. Mert Nátán első lendületében, prófétaként, amikor Dáviddal beszél, akkor rábízza és támogatja a templom építési terveket. De még azon az éjszakán szól hozzá Isten, és még azon az éjszakán a kapott proféciai üzenetet át kell adni a Dávidnak, hogy nem most, nem ő, hanem majd, és az ő fia fogja megépíteni az Isten házát. Csodálatos az, hogy Isten generációkban gondolkodik. Ő nem pusztán a mi viszonylagosan rövid életciklusunkban tervezi az ő céljainak megvalósítását. Ő hosszú távon, ő generációkon, nemzedékeken átívelő módon gondolkodik. Ezért kerül a feladat, a küldetés az utódnak. Ezért lesz majd Dávid fia az, aki megépíti a templomot. Mert Dávid bár meg akarja építeni az úrházát, bár megvan benne a szent lendület és indulat, de mégis meg kell élnie azt, meg kell értenie azt, hogy majd a fia fogja mindezt megépíteni. Milyen különös, hogy Dávid az úrházát akarja építeni, az Úr viszont Dávid házát akarja erősíteni, mert dinasztiát akar, mert olyan királyi családot plántál, amelyik képes hordozni, amelyik képes megmutatni Istennek földi hatalmát is. Hatalmas ígéret ez, hogy az egyik fiad királyságát megszilárdítom majd. Pál apostolnál is olvassuk azt a bölcs megjegyzést, amikor arról beszél, hogy bár van, aki plántálja, megint más öntözi, megint más az, aki a gyümölcsöt betakarítja, de mindezért Isteni a dicsőség. Isten ígérete, hogy naggyá teszi Dávid házát. Sőt, a messiás felmenőivé lesznek majd. Isten nem csak egy generációba gondolkozik, nem csak rövid távon, nem csak kicsiny lépésekben és életszakaszokban, hanem hosszú távon, hanem távlatokban. Mi erre képesek vagyunk? Pénzügyeinkben, a teremtett világgal való törődésünkben, döntéseinkben, vágyainkban, céljainkban, vajon rövid távon, vagy hosszú távon gondolkozunk? Kérdezd meg, Uram, mit tegyek? Mit tervezel velem és családommal? Ne a magunk feje és akarata szerint legyen mindaz, hanem ahogy Isten akarja. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, mert te felvillantott számunkra, hogy mennyi időt, teret átfogó a te áldásod és szereteted. Urunk, ott vannak előttünk a hithősök, Ábrahám, akitnek megígérted, hogy nagy nemzetnek lesz atya. Itt áll Dávidnak története előttünk, akit azzal bátorítasz, hogy majd királyságát fia uralkodásában is megszilárdítod. Urunk, kérünk téged, engedj bennünket alapokat lerakni, hogy majd gyermekeink vigyék tovább azt, hogy majd ők tegyék még szilárdabbá mindazt. Urunk, így kérünk, lehessünk hitnek, hozzád való ragaszkodó hűségnek, egymás iránti jó akaratnak eleven bizonyságai. Kérünk téged, légy velünk, légy mellettünk, légy a mi családunkkal. Amen.

0: Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Krónikák első könyve, 17. fejezetének első 7 verse és a 11. és 12. versek alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek kereszténységről című könyvből, Luke Skywalker Isten című részt hallhatják, amelyet rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi olvas fel nekünk.
1: A Luke Skywalker Isten, a személytelen erő mítosza. Luke Skywalker épp csak megmenekülve a pucka lakóktól, Obi-Wan Kenobi egyszerű lakásában áll a Tatooine bolygón. Nemrég tudta meg, hogy Obi-Wan egy Jedi lovag, aki Luke apjával együtt harcolt a klónháborúkban. Obi-Wantól kap egy fénykardot, ami egykor apjáé volt, majd az öreg mester beszélgetésük közben megemlíti az erőt. Az erő? Csodálkozik Luke. Nos, az erő, feleli Obi-Wan. Az erőtől származik a Jedi hatalma. Egy energiamező, amit minden élőlény gerjeszt. Körülvesz és átjár minket. Ez tartja össze a galaxist. A népszerű csillagok háborúját át és átszövi ez az elképzelés az erőről, és e nézet legalább annyira elterjedt, mint a sorozat maga. Sok ember pontosan így képzeli el Istent is. Számukra ő egy arctalan, alaktalan energia, egy személytelen erő, ami titokzatos módon öleli körül és vezeti a világegyetemet. De ez egy tévhit. Igen. Isten körül öleli és vezeti a világ mindenséget, mindenhol jelen van. Ő lélek. De nem valamiféle titokzatos erő, nem valami nehezen megfogható energia, ami valahogy ott van kint. Isten nem egy dolog, nem egy ez. Az a nagyszerű benne, hogy ő személyes Isten. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, mondja a példabeszédek könyvében. Megtalálnak engem, akik keresnek. Olvasható a példabeszédek könyve 8. részének 17. versében. Figyeljünk csak a személyes névmásokra, amiket magával kapcsolatban használ. Engem, engem. Hát olyannak tűnik, mintha valami kozmikus energia lenne. Istenről úgy beszél a Biblia, mint Ábrahám, Izsák és Jákob istenéről, ami nem egészen úgy hangzik, mintha egy személytelen erő lenne. Mózesnek megmondta a nevét. Megmutatta magát a kisfiú Sámuelnek. Beszélt Ézsaiással a templomban. Jeremiáshoz így szólt. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. A Jeremiás próféta könyve első részének 5. versében. Pál apostol az én Istenemnek hívta. Dávid király számára az árvák atya, az özvegyek védelmezője volt. Ráadásul minden keresztjén a fiúság lelkét kapja, ami által úgy hívhatjuk őt, Abba, Atya. Ahogy ez a rómaiakhoz írt levél 8. részének 15. versében olvasható. Isten, az igaz Isten személyesen érdeklődik irántad. Tudja a neved? Nézd, mondja az övéinek, én a markaimba metszettelek téged. Neki gondja van rátok, írja Péter apostol az első levelének 5. része 7. versében. Jézus szerint pedig még a hajatok szála és mind számon vannak tartva. Olvassuk ezt a Máté evangélium a 10. részének 30. versében. Isten még ezt is megígérte. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Éppen arról az ígéretről van szó, ami személyesen neked szól.
0: Az elmúlt percekben mai műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Luke Skywalker Isten című részt felolvasta a rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. Ezzel elérkeztünk Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
3: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó rádióhallgatókat szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Rövid híreink következnek.
0: Hírek.
3: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Nikos Ordán államfő a leendő bíráknak és ügyészeknek azt üzente, hogy ne hagyják, hogy megegye őket a rendszer. Nem tetszik az USZR-nek és a PNL-ének az Újházbizottság, az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Már akkor előzmények is felkerültek a tegnaptól működő egészségügyi portálra. Havi 2250 lejt kaphatnak a vállalkozók. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Nikos Ordán államfő tegnap azt üzente az Országos Igazságügyi Intézet friss végzőseinek, hogy nagy felelősség hárul rájuk, mert a közszférában nincs még egy olyan terület, ahol az állam tekintélye és megítélése ennyire közvetlenül a tisztségek betöltő személyek hitelességén múlna, írja az Ágyel Press. Az elnök a Kotrocsáni palotában tartott rendezvényen hangsúlyozta, ha egy peres fél úgy érzi, hogy igazságot szolgáltattak neki, bízni fog a román államban. Ha viszont úgy érzi, hogy nem kapott igazságot, magában a társadalmi igazságosságban is kételkedni fog. A képviselőház tegnap választotta meg az új házbizottságot az idei őszi ülésszakra. A Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt pedig ezek után bejelentette, hogy megtámadja az Alkotmánybíróságon a képviselőházi házbizottság összetételének módosításáról szóló határozatot, mert szerintük ezek a frakció képviseletére vonatkozó alkotmányos és parlamenti szabályok megsértésével fogadták el a képviselők, írja az Ágyel Press. Az USZR közleménye szerint a tegnap az őszi parlamenti ülésszak első napján elfogadott határozattal az USZR és a PNL két-két képviselőjét eltávolították a házbizottságból, helyükre pedig a Románok Egyesülésért Szövetség és az SOS Románia képviselői kerültek. Tegnaptól működik az eSanitatem MEA, vagyis e-egészségem egészségügyi portál, jelentette be tegnap az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón Horáció Moldován elmondta, hogy a következő napokban kiállított beutalók már láthatóak lesznek a portálon, és hozzájuk férhet az a szakorvos is, akihez a beteg a járóbeteg szakellátásban fordul. A Csenyásza elnöke szerint az előző éjszaka üzembe helyezték az eSanitatem MEA platform nagy részét, beleértve a betegek kórelőzményét, a receptek és az elszámolások előzményeit, valamint az orvosi nyomtatványokat. Hangsúlyozta, hogy a portál elsősorban az online időpontfoglalást teszi lehetővé a betegek számára, de ennek használata nem lesz kötelező. Ismét van pénz a hátrányos helyzetű álláskeresőket alkalmazó vállalkozások támogatására. A cégek személyenként havi 2250 lejt kaphatnak egy éven keresztül, ezért a Kovászna megyei munkaerő elhelyező ügynökség arra biztatja a munkáltatókat, hogy mielőbb nyújtsák be a támogatási kérelmüket. Az állami bértámogatások finanszírozása az elmúlt években akadozott, de idén rendelkezésre áll a szükséges pénzkeret. A Pulse elektronikus platformon naponta 2-3 új alkalmazás igénylés érkezik 3 széken. Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk Kolozsváron. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Aktuális összeállításunk következik, melyben a következő hitmorzsák részben Tatár László, a disznajói református egyházközség lelkipásztora mesél arról, hogyan szövődött bele a hit már gyermekként életébe. Riporter Pélbát Kincső.
0: A hitmorzsák következő vendége Tatár László, a disznajói református egyházközség lelkipásztora. Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi erről a legelső emléked?
4: Igazából a legelső Istenhez kapcsolódó emlékem az nem is igazán megfogható, mert gyerekkorban ugye lelkész gyerekként ott voltunk szinte minden Isten tiszteleten, és ott voltunk állandó jelleggel a templom közelében. Hát már a nagyszüleink, dédszüleink is lelkészi családok voltak így. Talán nem is egy emlékként fogalmaznám meg az egészet, hanem mint egy belénk ívódott akár örökletes képként az Isten képet, vagy Istennel való találkozást.
0: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
4: Hát arról, hogy néz ki Isten, természetes, hogy volt egy képen az égben trónoló, ugye nagy szakállas őszbácsi, azt hiszem, hogy ez mindenkinek eléggé általános kép, de valahogy egy ilyen felhők fölött a mennyországban trónoló öreg úr, akit mindenki tisztel, és aki nem feltétlen kell megszólaljon ahhoz, hogy tekintét parancsoljon a népének. Valahogy ez a kép él bennem mindig az Istenről alkotott képen gyerekként.
0: És hogyha felidézel egy a gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang vagy tárgy, érzés jut eszedbe először?
4: Most valamiért egy kréta jutott eszembe. A legelső vallásórák azok ugye gyerekkorban, hát vallásórával kapcsolatosan szintén a családhoz kötődik minden. Így a kulisszák mögött is láttuk azt, hogy történik, hogy alakul egy vallásóra. És hát ami a leghamarabb eszembe jut, az a fekete tábla, ami ott volt a falon, és egy kicsit ez a régi klasszikus iroda vagy gyülekezeti terem, ahol ezek a megszokottnak mondható, már lassan eltűnőben lévő képek a falon. Calvinnak megvan a gipszből készített ilyen domborműve, az is egy klasszikus ilyen parokiális faldísz, és egy kicsit ez a hangulat jellemző. Ugye a gyülekezeti vallásórákban nekem ez az, ami jellemző a klasszikus régi vallásóra, ahol felveszünk egy történetet, megtanulunk egy éneket az énekeskönyvből, és lehetőleg az igét vagy az aranymondást és az éneket azt következő vallásórára azért azt illet megtanulni, és akkor elmondani. Hát és úgy, mint lelkész gyerek, elsők között elmondani, hogy hát nekünk jobban kellett tudni egy kicsit, mint a többieknek.
0: És ez a lelkészi pálya, ez így mindig adott volt, vagy volt egy pont, amikor ez így biztossá vált, hogy akkor lelkész szeretnél lenni?
4: Nagyon sokszor végigfuttattam már magamban ezt a kérdést. Most így ezzel kapcsolatosan is, de ez egy örökös kérdésem, hogy azért, mert a generációk, vagy azért, mert lelkész gyerek vagyok, ez nem hiszem azt, hogy főleg most így egy kicsit körbenézve magam körül, nem hiszem, hogy ez egy ilyen természetes dolognak vehető, hogy hát akkor nyilván lelkész leszek én is. Sokáig, hát gyerekkoromban én nem az a lelkész gyerek vagyok, vagy nem az a gyerek voltam, aki már kiskorától kezdve lelkészeset játszott, vagy nem tudom miféle anyagokból palástot készített magának, és ő volt a pap, hanem én valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit távol maradnék az egésztől, úgy mint lelkészségtől, és hát jóformán úgy tínédzserkoromban fogalmazódott meg bennem, hogy még azért sem. Tehát azért, mert a szüleim, mert a nagyszüleim, azért, mert lelkész családban vagyunk, nekem nem kell lelkésznek lenni. Hát sokat keresgéltem, és sokat igazság szerint viaskodtam is ellene, meg hát persze lázadó korszak, hosszú haj, zenekari zenélés, meg milyen mások, ezek így eléggé szintén klasszikus dolgok. De igazából tényleg liceumban és liceumnak a vége felé, akkor amikor már nagyon-nagyon sokat keresgéltem, és sokat gondolkodtam, hogy mi egyéb más lehetnék. Valahogy én Isten kegyelmének látom most így visszatekintve azt, hogy csak ez az egy maradt, ami tényleg olyannak tűnt, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, és hát igen, volt benne egy ilyen természetesség érzés, de igyekszem ezt nem úgy kezelni, hogy hát a genetikán át megy a lelkészség, és ez olyan természetes, mert ugye mindenkinek a személyes hite és személyes pályája az, amire az Úristen elrendel minket, úgyhogy igen, volt egy pont, amikor eldöntöttem, de azt hiszem, hogy valójában akármennyire menekültem előle, egész életemben ott lappangott valahol, hogy azért csak az áll a legközelebb a szívemhez és a lelkemhez.
0: És mi volt az a bibliai mondat vagy történet, ami ismét visszatérve gyerekkorra, akkor mese volt, akár csak egy mesének tűnt, de így az életed során így folyton visszatért, vagy vezetett akár iránytűként?
4: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit, és így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki. És igen, gyermekkoromban is ezek a történetek voltak a kedvenceim. Ugye az ember halászatnak a képe. Sokat halásztunk gyerekkorunkban édesapánkkal, és hát úgy valahogy a halászatnak a képe, meg úgy az ember halászat képe, az mindig is egy olyan izgalmas kép volt nekem, persze a gyerek képzet, amit úgy megalkott kreativitással.
0: Ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit súgnál, mire figyeljenek vallás órán?
4: A legfontosabbnak azt az üzenetet látnám, hogy az egyik legfontosabb üzenetnek, hogy mindig van, aki meghallgat, és hogy valahogy tudatosodjon bennük, vagy tudatosítsák magukban, hogy figyeljenek oda arra, hogy mind Krisztushoz tartoznak, mind Istennek a gyermekei, és hogy ezt egymásban is lássák meg, és ezt valahogy tudják egy kicsit továbbadni egymásnak azt a szeretetet, amit mi kaptunk a kegyelem által. Egy 10 éves remélem, hogy ezt már megérteni.

Mai áhítatunk címe Isten igéjének világossága. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsoltárok könyve 119. fejezetének 105. verse. Mai áhítatunk szerzője Leicesterből Egyesült Államokbeli testvérünk.

A Biblia tanulmányozó csoportunk Dániel könyvével kezdett foglalkozni. A vezetőnk javasolta, hogy minden héten tanuljunk meg kívülről egy szakaszt a fenti olvasmányból. Morgolódtam magamban, a memorizálás a fiataloknak való, az én agyam már nem így működik. Naponta olvastam a Szentírást, míg most is emlékszem néhány évtizedekkel ezelőtt megtanult igeversre, de újakat tanulni nem voltam túl optimista. Mégis nekifogtam. Ha nem tudom memorizálni, a felette való elcsendesedés is hasznomra válik. Következő csendességeim elején a heti szakaszt többször elolvastam. Kezdtem felfedezni a párhuzamot a mindennapi életem és az ige között. Elgondolkoztam a 21. versen a pompás őszi lombokat látva. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. A következő versrészlet megvigasztalt a legutóbbi közel-keleti konfliktusra gondolva. Királyokat taszít el és királyokat támaszt. Amikor bölcsességet kértem egy döntésben, bátorított a következő ige. Bölcsességet és erőt adtál nekem. Meglepetésemre 5 hét múltán kívülről megtanultam az ige verseket. Mindez néhány hónappal ezelőtt történt, és még mindig ezzel az ige szakasszal kezdtem csendességemet. Nem csak Istenre figyelni segít, de emlékeztet, hogy az ige az életünkhöz szól.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük szavadat, amely naponként megvilágítja az utunkat. Amen. A Biblia megmutatja, hogyan látja Isten az életünket. Vallja ezt Liza Stackpole, Egyesült Államok beli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az új Biblia olvasókért.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez ér. Adáson legközelebb 12 órakor várja önöket Palkó Hanna kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnosradio.ru honlapon keresztül. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikos Ordán államfő a leendő bíráknak és ügyészeknek azt üzente, hogy ne hagyják, hogy megegye őket a rendszer. Nem tetszik az USZR-nek és a PNL-ének az Újházbizottság, az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Már akkor előzmények is felkerültek a tegnaptól működő egészségügyi portálra. Havi 2250 lejt kaphatnak a vállalkozók. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek.

0: Nikus Ordán államfő tegnap azt üzente az Országos Igazságügyi Intézet friss végzőseinek, hogy nagy felelősség hárul rájuk, mert a közszférában nincs még egy olyan terület, ahol az állam tekintélye és megítélése ennyire közvetlenül a tisztségek betöltő személyek hitelességén múlna, írja az Agile Press. Az elnök a Kotrocsáni palotában tartott rendezvényen hangsúlyozta, ha egy peres fél úgy érzi, hogy igazságot szolgáltattak neki, bízni fog a román államban. Ha viszont úgy érzi, hogy nem kapott igazságot, magában a társadalmi igazságosságban is kételkedni fog. Nikus Ordán arra bíztatta a lendő bírákat és ügyészeket, hogy legyen bátorságuk kiállni a saját véleményük mellett. Az államfő szerint a pályakezdők számára fontos a kérdés, az egyén és a rendszer viszonya. Felidézte, hogy amikor 2020-ban átvette a főpolgármesteri hivatal vezetését, jó maga is azt mérlegelte, meddig feszítse ezt a viszonyt, miközben sokan azt mondták róla, hogy megeszi a rendszer. Álljanak ki a saját véleményük mellett, mert a rendszerről szóló történet mindig sokkal lenyűgözőbb, mint az, amit a rendszernek nevezünk, fogalmazott Nikus Ordán. A képviselőház tegnap választotta meg az új házbizottságot az idei őszi ülésszakra. A Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt pedig ezek után bejelentette, hogy megtámadja az Alkotmánybíróságon a képviselőházi házbizottság összetételének módosításáról szóló határozatot, mert szerintük ezek a frakció képviseletére vonatkozó alkotmányos és parlamenti szabályok megsértésével fogadták el a képviselők, írja az Agile Press. Az USZERE közleménye szerint a tegnap az őszi parlamenti ülésszak első napján elfogadott határozattal az USZERE és a PENNELE két-két képviselőjét eltávolították a házbizottságból, helyükre pedig a Románok Egyesülésért Szövetség és az SOS Románia képviselői kerültek. A szavazás azt mutatja, hogy új politikai többség alakult ki a parlamentben a szociáldemokrata párt körül, a szélsőséges pártok támogatásával. Ez ellentmond a Románia stabilitásáról és Európa barát irányának megőrzéséről szóló nyilatkozatoknak. Olvasható a közleményben. Tegnaptól működik az eSanitatea Mea, vagyis e-egészségem egészségügyi portál, jelentette be tegnap az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón Horáció Moldován elmondta, hogy a következő napokban kiállított beutalók már láthatóak lesznek a portálon, és hozzájuk férhet az a szakorvos is, akihez a beteg a járóbeteg szakellátásban fordul. A Csenyásza elnöke szerint az előző éjszaka üzembe helyezték az eSanitatea Mea platform nagy részét, beleértve a betegek kórelőzményét, a receptek és az elszámolások előzményeit, valamint az orvosi nyomtatványokat. Hangsúlyozta, hogy a portál elsősorban az online időpontfoglalást teszi lehetővé a betegek számára, de ennek használata nem lesz kötelező. Senkit nem köteleznek arra Romániában, hogy online kérjen időpontot orvoshoz, ez csak egy lehetőség, amely reményeim szerint segít abban, hogy a betegek gyorsabban találjanak orvost, az orvosok pedig gyorsabban kapcsolatba lépjenek a betegekkel, idézte az elnököt az Agile Press. Ismét van pénz a hátrányos helyzetű álláskeresőket alkalmazó vállalkozások támogatására. A cégek személyenként havi 2250 lejt kaphatnak egy éven keresztül, ezért a Kovászna megyei munkaerő elhelyező ügynökség arra biztatja a munkáltatókat, hogy mielőbb nyújtsák be a támogatási kérelmüket. Az állami bértámogatások finanszírozása az elmúlt években akadozott, de idén rendelkezésre áll a szükséges pénzkeret. A Pulse elektronikus platformon naponta 2-3 új alkalmazási igénylés érkezik 3 széken. Most van pénz a támogatásokra. A vállalkozók keressék a munkaerő elhelyező ügynökséget, és nyújtsák be az igénylésüket. Hangsúlyozta Téglás Ferenc, a Kovászna megyei intézmény új megbízott igazgatója. Az adott vállalkozás havi 2250 lejes támogatást kaphat 12 hónapon át, ha a meghatározott kategóriák valamelyikében tartozó munkanélkülit határozatlan időre alkalmazza. A munkaviszonyt legalább 18 hónapig fent kell tartani, ismertette Téglás Ferenc. Hozzátette, az állami bértámogatás többek között friss végzősök, 30 év alatti, nem tanuló és nem dolgozó fiatalok, 50 év feletti nyilvántartott munkanélküliek, fogyatékkal élők és tartósan álláskeresők foglalkoztatása után igényelhető. Támogatás igényelhető továbbá egyes, a munkaerőpiacon különösen kiszolgáltatott csoportok, például emberkereskedelem áldozatai és büntetés végrehajtási intézetből szabadult személyek alkalmazásakor is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,25-bani, 1 amerikai dollár 4,53-bani, 100 magyar forint pedig 1,43-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk Kolozsváron. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás próféta könyve, 2. fejezet, 12. verse.

0: és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, első fejezet, 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálatban az ifjúság.
1: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan.
0: A Gálya rab emlékkövek című kötet.
2: Ha a történelmet úgy szemléljük, hogy egy fix, megírt, lezárt struktúra, akkor nehéz másként megmutatni abból bármit. Ha viszont úgy nézünk rá, hogy ez folyamatosan íródik, azáltal is, ahogy telnek az évek, másként tekintünk vissza, akkor egészen újszerű narrációkat lehet elmondani egy történetről, egy történelmi pillanatról, ami egyszer megesett.
0: Hitelesnek lenni az emberek és Isten előtt.
3: 10 év múlva egy egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Pátalja. Egy református ifjúsági találkozó természetesen nem jöhet létre a fiatalok nélkül. A Beregszászi Református Gyülekezetben a fiatalok aktívan bekapcsolódnak a gyülekezeti szolgálatba, és ez az idei villámtöltésen is megmutatkozott. Nem csak dicsőítéssel szolgáltak, hanem a találkozó szervezésében is részt vállaltak. A következőkben 4 fiatallal beszélgetünk arról, hogyan élték meg a találkozót, mit jelent számukra a közösség és a szolgálat. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
4: A mikrofon előtt köszöntjük Répási Annát és Csági Evelint, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúságának a képviseletében. Áldás békességet, szervusztok!
1: És mi is üdvözöljük a Pulzus Rádió hallgatóit.
5: Nagyon sokat beszéltünk ma arról, hogy ez a rendezvény a fiataloknak az ötlete, és a villámtöltés immáron ezen a helyszínen második alkalommal, de összességében véve harmadik alkalommal kerül megrendezésre. Mi volt az alapötlet? Mi volt a kiinduló gondolat, amely tőletek fiataloktól származik?
1: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan, és ez remek alkalom arra, hogy megismerhessék az emberek egymást, vagy új kapcsolatokat, akár régieket is fenntarthassanak, és ami minket ösztönzött arra, hogy szeretnénk azt, hogy minél többen ismerjék meg az Urat, és minél többet tudjanak hozzáfordulni, így az egész pont erre épül, hogy evangelizációk vannak, de közben játékaink is vannak, és így próbáljuk emlékezetessé tenni ezt az egész rendezvényt.
4: Ti hogyan csöppentetek bele? Mi volt az az ösztönző gondolat, hogy hát akkor én ebben szeretnék részt venni?
6: Mi ketten még 23 nyarán, amikor a legelső villámtöltés volt, akkor úgy gondoltuk, hogy jó lenne ennek egy ilyen platform, egy médiás platform, ahova ki tudjuk tenni a készületeket, majd a plakátokat, majd pedig az alkalomról készült fényképeket és videókat. Annával így álltunk bele a szolgálatba, hogy ezt létrehoztunk egy ilyen Instagram oldalt, és ide tettük közzé ezeket a dolgokat, valamint itt most is az idei villámtöltésen is mind a ketten fotózunk, csináljuk az ilyen médiás dolgokat, valamint az előkészületekben is ott voltunk, szóval díszítettünk, rendezgettünk, ötleteltünk, hogy mit lehetne a mai napra hozni, ami emlékezetes maradjon, de mégsem nem ugyanolyan, amilyen tavaly volt, vagy az elsőn, úgyhogy így álltunk bele ebbe a szolgálatba ilyen módon.
4: Hogyan jöttek a visszajelzések? Ugye ifjak szólítanak meg ifjakat más környezetből, más településekről. Milyen voltak az első visszajelzések?
1: Nagyon pozitív visszajelzéseink voltak, és hihetetlenül néztük tényleg az üzeneteinket, amik bejöttek nekünk az Instagram oldalunkra, hiszen a villámtöltés alatt nagyon sokan csináltak képeket, hiszen készítettünk egy fotófalat is, és egy ilyen Instagram keretet, ahol lehet fényképeket csinálniuk, és nagyon-nagyon sokan, több száz ember csinált ott képeket, csoportképeket attól a gyülekezetektől, ahonnan jöttek, és mindegyiken megjelöltek minket, odaírták, hogy a villámtöltésen, stb. Stb. És nekünk már ez nagyon-nagyon nagyon jól esett, hogy felvállalják, hogy ők itt vannak, és megmutatják az ismerőseiknek, kiteszik azt, hogy ők eljöttek a mi rendezvényünkre, és ők itt vannak velünk. Aztán amikor lement a villámtöltés, akkor nagyon sok olyan üzenetet kaptunk még, hogy nagyon-nagyon jó volt a villámtöltés, és jövőre is szeretnénk jönni. Képeket küldözgettek nekünk, hogy akkor milyen képeket csináltak a mi rendezvényünkön, és ez számunkra annyira hihetetlenül pozitívum volt, hogy már csak ez is ösztönzött minket arra, hogy következő alkalommal is meg kell ezt az egészet rendeznünk, tovább kell folytatnunk ezt a platformnak a fenntartását, és nem csak a villámtöltéssel kapcsolatban teszünk fel egyébként képeket, videókat, vagy publikálunk dolgokat, hanem olyan dolgokról is, amik a gyülekezetünkben vannak. Így akár a KT-tábornak a megrendezése, ifis hetek, ifis napok, bármi, ami a gyülekezetben van, és mi fiatalok csinálunk, ezt szeretnénk megmutatni a világnak, az embereknek, a követőknek, hogy Beregszászban, ebben a kisvárosban is mennyi minden dolog van, és hogy minket fiatalokat hogyan tud az Úr vezetni ilyen téren.
4: Egy 100-200, jelen esetben közel 500 fős rendezvénynek a megszervezéséhez, hát azért több ember kell. Az ifjúság mennyire volt nyitott mondjuk a 3-4 évvel ezelőtti kezdeti gondolatra, mennyire volt könnyű csapatot szervezni a rendezvény mögé?
6: Igazából mindenki támogatta, szóval amikor előjött az az ötlet, hogy csinálunk egy ilyen ifjúsági napot, ami ilyen nagyobb szabású, akkor mindenki jött bele, hogy jó, csináljuk. És akkor mindenki odállt, és ki, amiben tudott segíteni. Valaki, például inkább a fiúk, ugye a nagyobb dolgokat cipelték, vitték, lányok takarítottak, ugyebár díszítettünk is rengeteget, úgyhogy teljesen pozitívan állt mindenki hozzá. Voltak nehézségek, persze, mert nem mindent tudtunk rögtön kivitelezni, és kellett plusz segítség máshonnan is, de az Istennek ez sem volt lehetetlen, és segített, és létre tudtuk hozni.
5: Kicsit a feltöltésnek a hatásáról beszéljünk. Számotokra milyen hatás, amikor láthatjátok, hogy megvalósulnak különböző imatémák, és megvalósulnak ezek az álmok, amik a villámtöltés kapcsán ott van. Mert igazából most azt láthatjuk, hogy összeállt minden. Milyen volt ez a folyamat?
1: Még először 23-ban, amikor megrendeztünk, nagyon szkeptikusak voltunk ezzel kapcsolatban, hiszen nem gondoltuk azt, hogy ennyi embernek fog tetszeni, és nem csak a magunk elvárásait szerettük volna beteljesíteni ezzel, hanem mások is, és mások kedvére is szerettünk volna ezzel tenni. Így először azt gondoltam, hogy nagyon feszültek voltunk, és igazából minden alkalommal nagyon feszültek vagyunk, hiszen ugyanezre nagyon-nagyon készülünk, és nagyon szeretnénk ezt jól megcsinálni. Mindent az Úr akarata szerint szeretnénk csinálni, de ugyanakkor mi is emberek vagyunk, és nagyon sok helyen elcsúszunk sajnos. De én úgy gondolom, hogy egyébként a saját tapasztalataimból kiindulva engem nagyon feltölt, és már az, hogy elérkeztünk ehhez a mai naphoz, hogy meg tudtuk rendezni, és tényleg elértünk odáig, hogy nulláról ezt az egészet ki tudjuk takarítani, egy csomó mindent át tudjunk helyezni, ki tudjuk dekorálni, meg tudjuk hirdetni ezt az egészet, ez nekünk már egy hihetetlenül nagy löketet adott, hogy ezt mi akarjuk tovább csinálni, és mi szerintünk ez jó lesz, és olyan lesz, amilyen lesz, de legalább a miénk. És meg tudtuk rendezni, és nem szólt közben, hála az Úrnak, semmi, és még szerintem egy csodálatos nap vár ránk.
4: Az első benyomások a mai napról?
6: Legjobb. Klassz. Nagyon jó. De nagyon jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek.
1: Igen, tényleg. Most szerintem rekordot döntöttünk egyébként, mert majdnem 1500-en vagyunk.
5: Honnan érkeznek a fiatok, erre mit tudunk?
6: A Dobronyi Liceum teljes létszáma most, akik ott vannak, eljöttek.
1: Volt egy csapat, akik több mint 100-an jöttek egyszerre. Egy nagy busszal jöttek, szóval így hirtelen néztünk, és nagyon sok, és nagyon jó, és nagyon örülünk nekik.
4: Köszöntjük a mikrofonok előtt Tarackközi Lídiát és Bobán Sámuel, az IFI-ben tagjait. Áldás békességet, Isten hozott benneteket újra mikrofon előtt.
1: Áldás békesség. Köszönjük a lehetőséget, és sok szeretettel köszönjük mi is a hallgatókat.
5: Meséljetek a közösségben lévő, gyülekezetünkben lévő ifjúsági zenekarnak a működésről. Azért, akik hallottak már benneteket, azért nagyon-nagyon-nagyon kedves és szívmelengető gondolatokkal találkozik a dicsőítések alkalmával.
1: Mindezért az Úr a dicsőség. Körülbelül 5-6 éve alakultunk, nyilván mindig az életünk része volt a dicsőítés, mindkettőnknek a gyülekezetben nőttünk fel, így kivettük a részünket benne, amikor csak tudtuk. És nagyjából egy ilyen 3 éve kezdtünk önállósodni, és azóta pedig hát már mondhatni egyedül visszük az ifi csapat, az dicsőítő csapatot.
4: Mint olyan, vagy a dicsőítő csapat, mint olyan, hány főt, hány tagot számlál?
1: Most 7-et. Azt hiszem, igen, van egy zongorásunk, egy hegedűsünk, Samuel gitárosunk, most csatlakozott a testvére dobon, és 3 éneklünk.
4: Mit jelent a dicsőítésnek a fogalma? Ha ti megjelentek valahol, akkor mi a ti feladatotok, mi a ti missziótok?
7: Amikor dicsőítünk, akkor igyekszünk arra figyelni, hogy ez kedves legyen először Istennek, és igyekszünk minél több embert bevonni, hogy ezáltal szolgálni tudjunk Isten felé, és hirdetni tudhassuk az ő igéjét. Nyilván fontos, hogy összetartó csapat legyen, és összetartóak is vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon jól megértjük egymást, és szerintem biztosan állíthatom, hogy az Úr áldása rajta van ezen az ifi benden.
4: Mai napon a szolgálatotok az folyamatos, tehát tiétek volt a nyitán gyakorlatilag. Milyen tapasztalatokat szereztetek, milyen volt szembenézni 400-500 fiatallal?
1: Izgultunk nagyon, de így, hogy az első rész már lement, így egy kicsit könnyebb. És az az érzés, amikor meghalljuk, hogy nem csak mi éneklünk, és ezt a sok próbát, meg energiát, amit beletettünk, az nem csak annyi, hogy mi kiállunk, és csak mi éneklünk, hanem meghalljuk, ahogy 400 ember becsatlakozik, ez nekem az egyik legkedvencebb érzésem.
5: Samuel, te fiatalként elég komoly szinten műved a zenének a különböző részét, azért ismerünk téged, láttam már színpadon klasszikus, ugye az egyéb nagyobb produkcióknál is. Mit jelent számotokra fiatalként, hogy Isten dicsőíthetjétek akár gitárral, énekkel, akár zenekarral? Ez mennyire segít Isten megértésében, meg hogy mondjuk ezt az evangéliumot elvigyétek a saját korosztályatok számára.
7: Tehát először is egy nagy megtiszteltetés, mert tényleg, hogy van ez a lehetőség, és úgy gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel, ha tudunk, akkor élni kell, és igyekszünk minél több helyen, minél több emberhez eljutni, különböző gyülekezetekbe is, hogy ott is szolgálni tudjunk, dicsőíteni. És egy nagyon felemelő érzés, amikor a dicsőítés közben, énekek közben együtt éneklünk, és halljuk a tömeget, és szívmelengető és áldott pillanatokat eredményez.
0: Az elmúlt percekben szolgálatról beszélgettünk 4 beregszászi fiatallal.

0: Az anyaország. A vallásháborúk idején protestáns prédikátorok, tanítók sokaságát fogták perbe jogtalan vádak alapján, és elhurcolták Gálya rabságra. Idén a jubileumi emléképben rájuk és a megmenekülésükre emlékezünk. 350 évvel ezelőtt egy holland admirális, de Ruyter szabadította ki őket. Akkor ért véget hosszú szenvedésük. A szerencsések hazatérhettek, de voltak, akik életüket vesztették. A több évszázados eseménynek máig megmaradtak a lenyomatai az érintett közösségekben. Az emlékezet azonban nem egységes. Az évfordulóra jelent meg Csorba Dávid Gálya rab emlékkövek című kötete a tiszántúli református egyházkerület támogatásával, még az év elején. A debreceni református kollégium múzeumának szakigazgatója megpróbálta közérthetően gazdag illusztrációval egybegyűjteni és bemutatni a tárgy örökséget. Csorba Dáviddal Olá Ilona beszélgetett.
1: Miben más ez a kiadvány, vagy miben tud újat hozni ehhez a történethez?
2: Ha a történelmet úgy szemléljük, hogy egy fix, megírt, lezárt struktúra, akkor nehéz másként megmutatni abból bármit. Ha viszont úgy nézünk rá, hogy ez folyamatosan íródik azáltal is, ahogy telnek az évek, másként tekintünk vissza, akkor egészen újszerű narrációkat lehet elmondani egy történetről, egy történelmi pillanatról, ami egyszer megesett. A kiskönyvecske címe azért emlékkövek, mert azt feltételezem, hogy ennek a 350 éves történetnek még nincs meg a fix értelmezése. A rengeteg fennmaradt adat és aztán a kultuszhoz kötődő emléktáblák miatt, mert nagyon sok helyi emlékezete van, nagyon sokféle emlékezet.
1: Sokféle értelmezés
2: sokféle
1: és lenyomat?
2: Sokféle értelmezés és lenyomat, és valahogy úgy járunk ezzel, mint amikor Németországban eldöntötték, hogy ha szeretnének valamire emlékeztetni embereket, akkor nem hosszú szövegeket kell leadni, nem történelmi órát kell tartani, hanem szimbolikus jeleket kell hagyni, azaz itt ebben az esetben a 44-45-ös világégés tapasztalatait rögzítették. Azon az úton, ahol a száműzött, halálra ítélt embereket vonultatták ki egy városból, ott a köveket írják át, azokra teszik rá azokat a neveket, hogy itt lakott, itt ment.
1: Debrecenben is vannak ilyen úgynevezett botlatókövek a holokauszttal kapcsolatban.
2: Így van. És ezek a botlatókövek vagy emlékkövek, ezek aztán elterjedtek egész Európában, és nagyon sokféle van belőlük. A mi esetünkben a Gálya rabok történetének emlékkövei azt jelzik, hogy különböző emlékezeti formák alakultak ki, sokszor olyanok is, amelyeket az emlékezők maguk alakítottak ki, és nem a forrásokból következik. Van, ahol úgy emlékeznek a Gálya rabokra, hogy a nemzeti oldalt erősítik. Van, ahol a felekezeti szimbólumokat erősítik. Van, ahol az egész kárpát-medencei öntudatot és egy erdélyi kapuba faragják bele azokat a szimbólumokat és azokat a neveket, amelyek őket erre a történetre emlékeztetik. Van, ahol egy kehely fennmaradt, pont abból az időből, amikor hazatértek a Gálya rabok. És ez már egy egészen más típusú üzenet. Amikor a kocsi gyülekezethez hazatér Kocsi Csergő Bálint, aki megírta a Gálya rabok történetét, és elmondja, hogy az üldöztetést is lehet úgy érteni, hogy annak valami távolabbra mutató üzenete van, mert a szabadulásnak is az Úristen megmentette őket, de az Úristen végig ott volt velük a nyomorúságok idején is, akkor ez a közösséget megerősíti. Visszatért a papjuk hozzájuk, pedig nyelveket beszél, pedig külföldön élt, megtehette volna, hogy nem tér haza, és mai értelemben jogilag nem biztosították őket, hogy visszahelyezik őket a státuszukba, hogy innentől tiszta lappal indulnak. Úgyhogy gyakorlatilag visszajött úgy, hogy tudta, hogy bármikor üldözhetik. És amikor a közösséget általában éri egy ilyen nyomorúság, egy üldözési helyzet, egy ilyen traumatikus élmény, akkor ha lát maga előtt egy tanút, aki ezt megszenvedte, és emelt fővel tekint az égre, és azt mondja, hogy semmi gond, mi összetartozunk, sőt, nem csak egymáshoz, hanem az Istennek terve van velünk, akkor ez a típusú idealizmus, ez a típusú keresztény alázat, ez egy közösséget teremtő erővé válik.
1: Az emlékkövek emlékeztetnek, tehát fontos, hogy beszéljünk erről, mert ezeknek a történeteknek, ennek a történetnek napjainkig elérő ható tanúságai vannak. Az értelmezés pedig ezek szerint azért több rétű, mert ezeket a tanúságokat úgy vonhatjuk le, ami különböző szempontok szerint erősíthet meg, vagy gyengíthet. A közösségépítő erő, ez a közösség megerősítés, ez nyilvánvalóan a pozitívumok közé tartozik. De ugyanakkor volt egy ideig vezető út, aminek meg nagyon sok negatív felhangja van, amire anélkül, hogy kiéleznénk a felekezetek közötti különbségeket, hiszen most nem ennek a korát éljük, azért kell emlékezni, mert tanúsága ennek is van, pozitív és negatív oldalról is.
2: Hogyne. Van, de azért nem szeretem én se a katolikus testvérek elleni pozíciót beállítani, mert ha megnézzük a Gálya rabok iratait, hogy milyen helyzeteket írtak le, hogyan és kik vegzálták őket, hogyan és kik verték őket, milyen helyzetekbe vitték bele őket, milyen testi nyomorúságokat kellett elszenvedniük, akkor azt látjuk, hogy nem a gyülekezetek, nem a katolikus testvérek álltak ott, hanem a hatalom emberei.
1: Tehát igen. Nem a felekezetnek szól, bármelyik felekezetnek, hanem a mindenkori hatalom, az elnyomó, az üldöző és az üldözött.
2: Igen, akkor az, így van, akkor az üldöző használt egy felekezeti nyelvet, és kiállt egy felekezet érdekét láttatva. Tehát láttunk már ilyet, hogy a politika felvesz egy nyelvezetet, és az lesz liberális, az lesz keresztény, bármilyen, és akkor annak az égisze alatt tesz valamit. De attól még, tehát mondjuk egy Wagner zenéje, amit Hitler használ, az nem fogja tönkretenni Wagner zenét azért, mert Hitler is szerette. De bizony erre nehéz úgy nézni Hitler után, hogy bizony egyszer volt egy rettentő ember, aki nagyon sok gonoszságot tett, és valamiért kedvelte ezt a zenét. Ezeket jó átbeszélni, rögzíteni, mert mondjuk az egyes korszakok emlékezetei más-más képeket kötnek ezekhez a tárgyakhoz. A kocsi gyülekezethez visszatérve, a kis közösség azzal tudta kifejezni a háláját, hogy egy nagyon drága úrvacsorai kelyhet készített, és annyit írtott rá, hogy 1679, mire pont hazatért a lelkésze. És azóta is ezzel a kehellyel szolgáltatják az úrvacsorát egy évben egyszer a konfirmandusoknak. Tehát ezzel őket vezetik be ebbe a közösségbe, szimbolikusan az Úrral való egységbe, és erősítik meg a hitükben őket. Egy másik esetben mondjuk egy mai Szlovákia, régi magyar felvidék, gömöri kisfalvai esetében ők megélhették azt, hogy Trianon után ők már nem magyar állampolgárok, sőt ne is nagyon használják a magyar nyelvet, a magyar identitás jelképeit ne tegyék ki, a magyar felekezetüknek, legyen az református katolikus, sem kellene használnia a jelképeit, hiszen közben jött egy teljes állam ideológiai váltás, a kommunizmus, és gyakorlatilag ők az üldöztetést is, a félretételt, de ugyanakkor sok esetben az átköltöztetést, áttelepítést, kitelepítést, gulágra vitelt és minden egyéb nyomorúságot is megéltek. Tehát amikor ők emlékeznek egy gájarabjukra, akinek már csak a neve maradt fenn az emlékükben, akkor azt tudják mondani, hogy analogikusan velük is megesett, velünk is megesett az üldöztetés. Ők is megszabadultak, mi is meg fogunk szabadulni.
1: Erre a kötetre nézve, mit sikerült ebben összegyűjteni, megmutatni ezekből a hagyatékokból, örökségekből?
2: Reménységem szerint sokat. Nagyon sok minden van, ami a gájarabokra vonatkozik, de azok általában kéziratok, több nyelven, macska kaparással vagy elegáns kancellária írással, de minden esetre egyelőre kevesek számára hozzáférhető módon. Amiket én ide tettem ebbe a kötetbe, azok az adott emlékezeti eszközök, az emlékezet helyek, táblák, képek, szobrok, festmények, tárgyak, amelyek a kultuszhoz kötődnek. És ha azt nézem, hogy nagyon gyakran lelkészeink körében is elhangzik olyan mondat, hogy ó, hát nem sok emlék maradt ebből a gájarabságból, egyedül itt Debrecenben van. Akkor itt ezen a egyrészt térképeken, amiket Ősz Attila tervezett, másrészt tárgyakon, amiket feleségem és Ősz Attila fotózott együtt ide a könyvbe, azokon keresztül lehet látni, hogy nagyon sok emlékhely van. Teljes Kárpát-medencében nagyon sokféle módon emlékeztek meg ezekről a régmúlt történésekről, és éreztek hasonlóságot maguk és a régi történetek emberei között.
1: Most, hogy ezzel a színes képekkel illusztrált, fotokópiákkal díszített, térképekkel bemutatott történettel elénk tárta a gájarabok szenvedését és megmenekülését. Ezzel olyanokhoz is el lehet juttatni ezt, akik eddig még nem vagy nem mélységében tudtak ezzel találkozni?
2: Abszolút. Kicsin kis fejezeteket állítottam össze, kis mozaik köveket. Mindegyik alcím egy saját kis zárt történetet ad elő. Tehát aki egy kis elmélkedésre vágyik, az elolvashat egy nyomorúság, egy szenvedés történetet, és rádöbbenhet arra, hogy milyen volt az a világ, amit ők megéltek, és hogy ebből nekünk, mai keresztény embereknek milyen hasznos tanulságok szűrhetők le.
1: Egy könyvnek ez a legfontosabb dolga, hogy elgondolkodtassa.
2: Igen, beszéltünk arról, hogy ez egy hatalmi erőszak volt, ami elindította ezt a folyamatot, és én arra szerettem volna rámutatni, hogy ugyan a gájarabság az már megszűnt. Azok a nagy birodalmak, azok a nagy erők, amik ekkor irányítottak, azok megszűntek. De azok a helyzetek, amikbe ők kerültek, amit egy keresztény ember hitvallási helyzetnek nevez, azok nem. Azok minden korszakban ismétlődnek. Tehát valahányszor rájuk nézünk, akkor látjuk azt, amikor mai szóval valakit bullyingolnak, valakit kipécéznek, valakin erőszak tesznek szóval, az ellen hogyan lehet védekezni? Milyen módon álltak meg ők a hitben, vagy menekültek el, vagy gondolkodtak el rajta, hogy ez az ő útjuk-e vajon, vagy nem? Kértek segítséget egymástól, olvasták a Bibliát, és keresték a nekik szóló napi üzenetet benne. És én azt szeretném ebben felmutatni, hogy a gájarabokra azért is jó emlékezni, mert nem voltak mások, mint mi. Nem különleges hősökről, sztárokról van szó. Ugyanolyan erős kiállású, vagy éppen gyenge jellemű emberekről, akik valamiért vállalták ezt az utat, és ameddig tudták, addig kitartottak benne. Voltak a végsőkig volt, aki a halálig, és őrájuk külön jó szívvel emlékezünk a kiállásukért, mert nem tagadták meg azt a hagyományt, amiben álltak. Annyi minden kötődik egy felekezeti identitáshoz, hogy akkor azt mondani, hogy teljesen más ember legyél, az akkor egy sorskérdés volt, abból nem lehetett kiállni.
1: Tulajdonképpen nem csak akkor, mert az, hogy mit választok, hű leszek-e önmagamhoz, vagy a túlélés miatt az egyszerűbb utat választom, ez szerintem nem egy 350 éves kérdés, ma is kérdés, vagy ez kérdés lehet, hogyha az élet úgy fordul, olyan helyzetet hoz elénk. No de ez még nagyon messzire vezetne, most így lezárásként inkább azt kérdezem, mit remél, kiket szólíthat meg ez a kiadvány?
2: Úgy hiszem, hogy ennek a hitvallási helyzetnek, az etikai problémáknak megvan ma is a tanúsága, és jó szívvel ajánlom azoknak, akik szeretik a krimit, akik szeretnek egy színes történetet látni, sok színes képpel, könnyes stílusban, mert elgondolkodhatnak egy ilyen régmúlt történeten, és magukra láthatnak bizonyos helyzetekben.
0: Az elmúlt percekben Csorba Dáviddal beszélgettünk.

0: Erdély, tárt kapukkal a holnap felé, az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor, Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról. A riporter Pilbák Kincső.
1: Tárt kapukkal a holnap felé az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor, ahol Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról.
2: A püspök úr mikor érzi magát otthon az egyházban?
3: Hát leginkább akkor, amikor egy rendes református igehirdetést hallok, amely a klasszikus reformátori tanítás szerint arról szól, hogy Isten mit tett értünk, illetve az embernek milyen felelőssége van ezért. De az otthon érzéshez hozzátartozik az is, hogy amikor egy olyan gyülekezetet látok, amely élő gyülekezet és élő közösség van benne.
2: Milyen szerepe lehet a református egyháznak, hogy az emberek otthonnak lássák?
3: Hát a református egyháznak befogadónak kell lenni abban az értelemben, hogy ahogy Krisztus elküldte a tanítványait, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, az egyháznak is ezt kell tennie, de ez nem azt jelenti, hogy feladhat bármit is abból, amit Krisztus tanított nekünk és a hitvallásokban megfogalmaztak a reformátorok.
2: Hogyan tud a fiataloknak otthon teremteni az egyház?
3: Fiatalok mindig az egyik legérdekesebb generáció, amely az egyház foglalkozik, hiszen a fiatalokban nagyon sokszor benne van a lázadás és a kételynek a gondolata, amivel az égvilágon semmi gond nincs, ez hozzátartozik a fiatal léthez. De nyitottnak kell lenni a fiatalok irányában, meg kell hallgatni a kérésüket. Én ezt úgy is mondom, mint lelkipásztor, de úgy is, mint aki tanított 10 éven keresztül középiskolában és a 25 éven keresztül a teológián, hogy ez a komolyság, ez a hitelesség és az őszinte odafigyelés nagyon-nagyon sok fiatal számára magát a megbecsülést és a nyitottságot jelenti.
2: És azoknak, akik zártnak látják az egyház kapuit, hogyan tudja az egyház kinyitni ezeket a kapukat?
3: Akik úgy látják, hogy zárt az egyház kapu, én azt üzenem azoknak, hogy jöjjenek el és nézzék meg, hogy az ajtók nyitva vannak.
2: A ragaszkodás mellett mi az, amiben az egyház mégis nyitni tud, újat tud mutatni?
3: Én abban látom ennek a jelentőségét, hogy az egyháznak mindig érzékenynek kell lennie a társadalmi változások irányába, hiszen a társadalmi változások, legyen az bármilyen, akár gazdasági, akár ideológiai, azok mind érintik azokat az embereket, akik ma részesei a társadalomnak. És hogy ezek újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, és az egyháznak valamiféle választ kell ezekre a kérdésekre találnia, ezzel segítve az embert eligazodni ebben a világban.
2: Igen, ebben a világban éppen itt is említődött, hogy a kaotikus világban hogyan tud az egyház békét, otthont nyújtani, mutatni?
3: Hát az egyház önmagában sajnos nem elegendő ahhoz, hogy egy háborúnak véget tudjon vetni. Az, amit meg tud tenni az egyház, az két következő dolog. Az egyik az, hogy békére inteni és a béke fontosságára felhívni a társadalom figyelmét. A másik pedig, hogy segíteni, támogatni mindazokat, akik a háború következtében szenvednek. Az elmúlt 4,5 évben az orosz-ukrán háború kapcsán az erdélyi református egyház, romániai magyar református egyház számtalan gyűjtést indított, lelkészek a saját fizetésükből pedig rendszeresen felajánlanak egy bizonyos összeget azok számára, akik Kárpátalján most éppen szolgálatot végeznek, és a gyülekezeti gyűjtésekből gyógyszert, pelenkát, olyasmit visznek oda a kollégák, munkatársak, amelyre ott most égető szükség van, és amely számukra most elérhetetlen.
2: Milyen egyházat szeretne látni a püspök úr 10 év múlva?
3: 10 év múlva olyan egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
2: És mit üzen annak a fiatalnak, aki nem Erdélyben képzeli el a jövőjét?
3: Elsősorban azt, hogy jöjjön haza és nézze meg, hogy itt is van lehetőség, és itt is ki lehet alakítani azt az életformát, azt az élethelyzetet. Ami nem feltétlenül anyagi vonzatról szól, hanem inkább arról, hogy az ember megtalálja a számításait, és egy olyan közösségben él, amelybe beleszületett, és amelynek minden rezdülését érzi és érti.
0: Az elmúlt percekben Kolumbán Vilmos Józsefet, az erdélyi református egyházkerület püspökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikos Ordán államfő a leendő bíráknak és ügyészeknek azt üzente, hogy ne hagyják, hogy megegye őket a rendszer. Nem tetszik az USZR-nek és a PNL-ének az Újházbizottság, az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Már akkor előzmények is felkerültek a tegnaptól működő egészségügyi portálra. Havi 2250 lejt kaphatnak a vállalkozók. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Nikos Ordán államfő tegnap azt üzente az Országos Igazságügyi Intézet friss végzőseinek, hogy nagy felelősség hárul rájuk, mert a közszférában nincs még

0: egy olyan terület, ahol az állam tekintélye és megítélése ennyire közvetlenül a tisztségek betöltő személyek hitelességén múlna, írja az Agile Press. Az elnök a Kotrocsáni palotában tartott rendezvényen hangsúlyozta, ha egy peres fél úgy érzi, hogy igazságot szolgáltattak neki, bízni fog a román államban. Ha viszont úgy érzi, hogy nem kapott igazságot, magában a társadalmi igazságosságban is kételkedni fog. Nikus Ordán arra bíztatta a lendő bírákat és ügyészeket, hogy legyen bátorságuk kiállni a saját véleményük mellett. Az államfő szerint a pályakezdők számára fontos a kérdés, az egyén és a rendszer viszonya. Felidézte, hogy amikor 2020-ban átvette a főpolgármesteri hivatal vezetését, jómaga is azt mérlegelte, meddig feszítse ezt a viszonyt, miközben sokan azt mondták róla, hogy megeszi a rendszer. Álljanak ki a saját véleményük mellett, mert a rendszerről szóló történet mindig sokkal lenyűgözőbb, mint az, amit a rendszernek nevezünk, fogalmazott Nikus Ordán. A képviselőház tegnap választotta meg az új házbizottságot az idei őszi ülésszakra. A Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt pedig ezek után bejelentette, hogy megtámadja az Alkotmánybíróságon a képviselőházi házbizottság összetételének módosításáról szóló határozatot, mert szerintük ezek a frakció képviseletére vonatkozó alkotmányos és parlamenti szabályok megsértésével fogadták el a képviselők, írja az Agile Press. Az USZERE közleménye szerint a tegnap az őszi parlamenti ülésszak első napján elfogadott határozattal az USZERE és a PENNELE két-két képviselőjét eltávolították a házbizottságból, helyükre pedig a Románok Egyesülésért Szövetség és az SOS Románia képviselői kerültek. A szavazás azt mutatja, hogy új politikai többség alakult ki a parlamentben a szociáldemokrata párt körül, a szélsőséges pártok támogatásával. Ez ellentmond a Románia stabilitásáról és Európa barát irányának megőrzéséről szóló nyilatkozatoknak. Olvasható a közleményben. Tegnaptól működik az E-Sanitatem Mea, vagyis E-Egészségem egészségügyi portál, jelentette be tegnap az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón Horáció Moldován elmondta, hogy a következő napokban kiállított beutalók már láthatóak lesznek a portálon, és hozzájuk férhet az a szakorvos is, akihez a beteg a járóbeteg szakellátásban fordul. A Csenyásza elnöke szerint az előző éjszaka üzembe helyezték az E-Sanitatem Mea platform nagy részét, beleértve a betegek kórelőzményét, a receptek és az elszámolások előzményeit, valamint az orvosi nyomtatványokat. Hangsúlyozta, hogy a portál elsősorban az online időpontfoglalást teszi lehetővé a betegek számára, de ennek használata nem lesz kötelező. Senkit nem köteleznek arra Romániában, hogy online kérjen időpontot orvoshoz, ez csak egy lehetőség, amely reményeim szerint segít abban, hogy a betegek gyorsabban találjanak orvost, az orvosok pedig gyorsabban kapcsolatba lépjenek a betegekkel, idézte az elnököt az Agile Press. Ismét van pénz a hátrányos helyzetű álláskeresőket alkalmazó vállalkozások támogatására. A cégek személyenként havi 2250 lejt kaphatnak egy éven keresztül, ezért a Kovászna megyei munkaerő elhelyező ügynökség arra biztatja a munkáltatókat, hogy mielőbb nyújtsák be a támogatási kérelmüket. Az állami bértámogatások finanszírozása az elmúlt években akadozott, de idén rendelkezésre áll a szükséges pénzkeret. A Pulse elektronikus platformon naponta 2-3 új alkalmazási igénylés érkezik 3 széken. Most van pénz a támogatásokra. A vállalkozók keressék a munkaerő elhelyező ügynökséget, és nyújtsák be az igénylésüket, hangsúlyozta Téglás Ferenc, a Kovászna megyei intézmény új megbízott igazgatója. Az adott vállalkozás havi 2250 lejes támogatást kaphat 12 hónapon át. Ha a meghatározott kategóriák valamelyikében tartozó munkanélkülit határozatlan időre alkalmazza. A munkaviszonyt legalább 18 hónapig fent kell tartani, ismertette Téglás Ferenc. Hozzátette, az állami bértámogatás többek között friss végzősök, 30 év alatti, nem tanuló és nem dolgozó fiatalok, 50 év feletti nyilvántartott munkanélküliek, fogyadékkal élők és tartósan álláskeresők foglalkoztatása után igényelhető. Támogatás igényelhető továbbá egyes, a munkaerőpiacon különösen kiszolgáltatott csoportok, például emberkereskedelem áldozatai és büntetés végrehajtási intézetből szabadult személyek alkalmazásakor is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk Kolozsváron. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a marquez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás próféta könyve, 2. fejezet, 12. verse.

0: és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, első fejezet, 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyfoglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apra janatját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Puppák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a Credo mai hallgatóit. A mikrofonnál Vitus István. Mai krédunkban Viski János igehirdetését, valamint verses és egyházzenei összeállításunkat hallhatják.

Olvasom Istennek igéjét a János evangéliumából, a 8. rész 12-től 20-ig terjedő verseiből. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed ezért nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúság tétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. A parázna asszony megmentése a nők udvarán történt, a jeruzsálemi templom területén. Így gyújtották meg 7 napon át a 7 hatalmas lámpát, amelyek fénye az ünnepnapokon és azok éjszakáin messze világított. Korán reggel a nemrég kialudt gyertyatartók alatt mondja Jézus, én vagyok a világ világossága. Ennek igazsága éppen az előbb bizonyosodott be, amikor sugárzó lénye közeléből menekülnek a kövezésre kész írástudók és farizeusok, mint a sötétségben meghúzódó pincebogarak, ha valaki rájuk világít. Ezzel az én vagyok kijelentéssel Jézus azt akarja tudomásukra hozni, a ti fényetek csak néhány napig világíts, aztán kialszik. Az én világosságom nem 7 napig világít, és nem néhány száz méterre csupán. Ma is sok embernél jelentkezik a kísértés, hogy többre becsülje a templomot az igénél, a helyet Jézus tiszta evangéliumánál. Pedig nem a külső dísz a fontos, hanem az, mennyire világít az ige. Ha nem Jézus áll a középpontban, igéjével és szent lelkével, akkor Isten tiszteletünk egy halott vallási hagyomány ápolása csupán. Ezek a hagyományok pedig, látjuk, már nem elégítik ki az ember lelki igényeit. Ezért van tele Európa üres keresztény templomokkal. Ugyanakkor Jézus az én vagyok a világ világossága kijelentését nem csupán az aranygyertyatartók mellett mondta, hanem a nagy gyűjtő persei közelében. Ebből az a tanulság, hogy be kellene engednünk Jézust a pénzügyeink intézésébe is. Valaki egyszer azt mondta, hogy legutoljára a pénztárcánk tér meg. Ha nincs pénz az embernek, az a baj, ha sok van, az a baj. Másik tanulság az, hogy a nők udvarán hangzik el ez a kijelentés, éppen a házasság törésen rajta kapott nő megmentése után. Jó lenne, ha korunkban, amikor egyre több a házassági krízis helyzet és a válás, bevilágítana Jézus fénye a házas élet területére is. A Jézusi vallomás második fele így hangzik. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez azt jelenti, az övé lesz Jézus, és azt is, hogy belőle árad ki úgy, mint a világosság és melegség. Mit jelent Jézust követni? Több jelentésű ez a szó. Először is van katonai jelentése. Követni a katonai parancsnokot oda, ahová az megy. Vele utána menni. Jézus a mi parancsnokunk. Második értelmezése az, hogy a szolga követi az ő urát, lesve minden mozdulatát és óhaját. Vajon ilyen gazdánk-e nekünk is Jézus? Harmadik jelentése, hogy egy bölcs tanácsadó tanácsára hallgatunk. Vajon ilyen tanácsadónk-e Jézus? Negyedik jelentése pedig, hogy az érvényben lévő törvényekhez, normákhoz igazodunk, és azok szerint rendezzük be életünket. Akinek Jézus ennyi minden, annak ígéri, hogy övé lesz az élet világossága. Az csak természetes, hogy ezen a farizeusok megbotránkoznak, hiszen most már nem csak az élő víznek, hanem a világ világosságának mondja magát,
Ez pedig számukra Isten káromlás, hiszen a világosság, mint szimbólum, az Isten jelképe volt. Jézus a maga bizonyságtétele igaza mellett azt hozza fel, hogy van neki egy tanúja, az Atya. Csak hogy őt a Jézus vádlói nem ismerik. Ez pedig olyan vád a farizeusok felé, ami nyilván még jobban felingerli őket.

Babits Mihály, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világot. A te neved megszenteltessék, a te legszebb neved, békesség. Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van, kezed sújtását sejtjük, Uram. S mondjuk, de nyögve szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod. Mint angyalok mondják mennyekben, előtted, Uram, a honjava, s hújon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem űrzi-e atyai gondot? Nem lenge az utolsó fürtön is, áldva miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál, nem lehet szörnyebben, már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a bús gajat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére, ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg, értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek, a gaz tied büntetni. Miénk csak az, hogy védelmezzük a mieinket, és ne vígy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország. Kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség, ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb, övé lesz a hatalom és a dicsőség.

Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyugtalanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítatlanul pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne, békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarazd szét békességedet, és szóval, készfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad, békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghínesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől.

0: Ennyi fért a mai krédóba. Istentől áldott és szép napot kívánok Önöknek. Békesség Istentől. A viszont hallásra.
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikos Ordán államfő a leendő bíráknak és ügyészeknek azt üzente, hogy ne hagyják, hogy megegye őket a rendszer. Nem tetszik az USZR-nek és a PNL-ének az Újházbizottság, az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Már akkor előzmények is felkerültek a tegnaptól működő egészségügyi portálra. Havi 2250 lejt kaphatnak a vállalkozók. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Nikos Ordán államfő tegnap azt üzente az Országos Igazságügyi Intézet friss végzőseinek, hogy nagy felelősség hárul rájuk, mert a közszférában nincs még egy olyan terület,

0: ahol az állam tekintélye és megítélése ennyire közvetlenül a tisztségek betöltő személyek hitelességén múlna, írja az Agile Press. Az elnök a Kotrocsáni palotában tartott rendezvényen hangsúlyozta, ha egy peres fél úgy érzi, hogy igazságot szolgáltattak neki, bízni fog a román államban. Ha viszont úgy érzi, hogy nem kapott igazságot, magában a társadalmi igazságosságban is kételkedni fog. Nikus Ordán arra bíztatta a lendő bírákat és ügyészeket, hogy legyen bátorságuk kiállni a saját véleményük mellett. Az államfő szerint a pályakezdők számára fontos a kérdés, az egyén és a rendszer viszonya. Felidézte, hogy amikor 2020-ban átvette a főpolgármesteri hivatal vezetését, jó maga is azt mérlegelte, meddig feszítse ezt a viszonyt, miközben sokan azt mondták róla, hogy megeszi a rendszer. Álljanak ki a saját véleményük mellett, mert a rendszerről szóló történet mindig sokkal lenyűgözőbb, mint az, amit a rendszernek nevezünk, fogalmazott Nikus Ordán. A képviselőház tegnap választotta meg az új házbizottságot az idei őszi ülésszakra. A Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt pedig ezek után bejelentette, hogy megtámadja az Alkotmánybíróságon a képviselőházi házbizottság összetételének módosításáról szóló határozatot, mert szerintük ezek a frakció képviseletére vonatkozó alkotmányos és parlamenti szabályok megsértésével fogadták el a képviselők, írja az Agile Press. Az USZERE közleménye szerint a tegnap az őszi parlamenti ülésszak első napján elfogadott határozattal az USZERE és a PENNELE két-két képviselőjét eltávolították a házbizottságból, helyükre pedig a Románok Egyesülésért Szövetség és az SOS Románia képviselői kerültek. A szavazás azt mutatja, hogy új politikai többség alakult ki a parlamentben a szociáldemokrata párt körül, a szélsőséges pártok támogatásával. Ez ellentmond a Románia stabilitásáról és Európa barát irányának megőrzéséről szóló nyilatkozatoknak. Olvasható a közleményben. Tegnaptól működik az E-Sanitatia Mea, vagyis E-Egészségem egészségügyi portál, jelentette be tegnap az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón Horáció Moldován elmondta, hogy a következő napokban kiállított beutalók már láthatóak lesznek a portálon, és hozzájuk férhet az a szakorvos is, akihez a beteg a járóbeteg szakellátásban fordul. A Csenyásza elnöke szerint az előző éjszaka üzembe helyezték az E-Sanitatia Mea platform nagy részét, beleértve a betegek kórelőzményét, a receptek és az elszámolások előzményeit, valamint az orvosi nyomtatványokat. Hangsúlyozta, hogy a portál elsősorban az online időpontfoglalást teszi lehetővé a betegek számára, de ennek használata nem lesz kötelező. Senkit nem köteleznek arra Romániában, hogy online kérjen időpontot orvoshoz, ez csak egy lehetőség, amely reményeim szerint segít abban, hogy a betegek gyorsabban találjanak orvost, az orvosok pedig gyorsabban kapcsolatba lépjenek a betegekkel, idézte az elnököt az Agile Press. Ismét van pénz a hátrányos helyzetű álláskeresőket alkalmazó vállalkozások támogatására. A cégek személyenként havi 2250 lejt kaphatnak egy éven keresztül, ezért a Kovászna megyei munkaerő elhelyező ügynökség arra biztatja a munkáltatókat, hogy mielőbb nyújtsák be a támogatási kérelmüket. Az állami bértámogatások finanszírozása az elmúlt években akadozott, de idén rendelkezésre áll a szükséges pénzkeret. A Pulse elektronikus platformon naponta 2-3 új alkalmazási igénylés érkezik 3 széken. Most van pénz a támogatásokra. A vállalkozók keressék a munkaerő elhelyező ügynökséget, és nyújtsák be az igénylésüket, hangsúlyozta Téglás Ferenc, a Kovászna megyei intézmény új megbízott igazgatója. Az adott vállalkozás havi 2250 lejes támogatást kaphat 12 hónapon át, ha a meghatározott kategóriák valamelyikében tartozó munkanélkülit határozatlan időre alkalmazza. A munkaviszonyt legalább 18 hónapig fent kell tartani, ismertette Téglás Ferenc. Hozzátette, az állami bértámogatás többek között friss végzősök, 30 év alatti, nem tanuló és nem dolgozó fiatalok, 50 év feletti nyilvántartott munkanélküliek, fogyadékkal élők és tartósan álláskeresők foglalkoztatása után igényelhető. Támogatás igényelhető továbbá egyes, a munkaerőpiacon különösen kiszolgáltatott csoportok, például emberkereskedelem áldozatai és büntetés végrehajtási intézetből szabadult személyek alkalmazásakor is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,25-bani, 1 amerikai dollár 4,53-bani, 100 magyar forint pedig 1,43-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma ismét napos időre számíthatunk Kolozsváron. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás próféta könyve, 2. fejezet, 12. verse.

0: és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, első fejezet, 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai nap.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunkban Isten igéje a Márk evangéliuma 5. fejezetének a 18., 19. és 20. verse alapján szól hozzánk. Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsházai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Az áhítatot követően pedig meghallgathatják beszélgetésünket Kálmán Ilonával, aki 91 évesen osztja meg gazdag élettapasztalatát, visszaemlékezve a háború előtti és a kommunista idők hitbeli megpróbáltatásaira. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, Molnár Virág mezőkovácsházi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 18., 19. és 20. versekben, a gadarai megszállottról szóló történetben. Amikor azután beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy vele maradhasson. Jézus azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki csodálkozott. Amen. Kedves testvérek, azon a bizonyos napon, amikor Jézus a gadaraiak földjén járt, és meggyógyította a megszállott embert, akkor kétségtelenül hatalmas csoda történt. Az isteni erő felülkerekedett a démoni erők felett. Az a tisztátalan lelkektől megszállt ember, akit korábban senki nem tudott kordában tartani, aki rettegésben tartotta az azon a vidéken élőket, Jézus Krisztus által gyógyulásra lelt. Mindenki megrendült, maga a megszállott ember is. Nyilván nem gondolta, hogy abból az életből, amit démoni erők dobáltak szét, számára is van kiút. Nem csoda hát, hogyha Jézussal akart menni, és ahogy olvastuk, kérlelte, hogy vele maradhasson. De Jézus nem engedte, és nem azért, mert távol akarta tartani magától, hanem valami egészen más miatt. Azért nem engedte az Úr, mert ennek az embernek ott még dolga volt. Jézus nem csak gyógyulást, hanem feladatot is adott neki, ami nem volt kisebb, mint az övéinek hírül vinni, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. És ezzel az Úr a legnehezebb missziói terepre küldte a meggyógyítottat, az övéi közé. Tőlem lelki pásztortól sokan kérdezik, hogy szerintem hol az ő küldetésük helye. Mit kellene tenniük az Úrért? Hova menjenek szolgálni? Gyerekkórházba, idősekhez, hajléktalanok közé? Én csak annyit szoktam mondani, hogy elsősorban haza, mert otthon kell először szolgálni, a mieink között. Mit tegyél az Úrért, testvérem? Menj el a tieid közé, és ott hirdest, hogy mit tett veled az Úr. Miből emelt fel, miből szabadított meg, hogyan segített és adott gyógyulást a testednek és a lelkednek. A hétköznapok gyakorlatában az Úr segedelmével keresd és találd meg szeretteid szívéhez az utat az evangéliummal. Szavakkal és cselekedetekkel beszélj a szabadulásodért. Vagyis állj ki azért, hogy a gyermekeid, unokáid meglegyenek keresztelve, és keresztény nevelést kapjanak. Buzdítsd a házasulandókat, hogy kérjék Isten áldását a közös életükre. Ne engedd, hogy szeretteidtől úgy kelljen végső búcsút venni, hogy nem hirdettetik a feltámadás örömüzenete a ravatal mellett. Szeress akkor is, bocsáss meg akkor is, amikor emberi szemszögből a haragnak lehetne helyet adni. Ez az elsődleges küldetésünk, mielőtt bárhol máshol szolgálnánk. Erre irányítja a figyelmünket ez a mai történet. Adjon ehhez erőt és kitartást, Urunk, hogy a mieink között tudjunk elsődlegesen bizonyságot tenni arról, hogy Jézus él, és vele együtt mi is élünk. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Molnár Világ, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Márk evangéliuma 5. fejezetének 18., 19. és 20. verse által.

Műsorunk folytatásában egy nagyon értékes és lélekemelő tanúságtétel következik. Kálmán Ilona idézi fel emlékeit a régi időkről, a templomtól távoli tanyavilágról, a Bibliáról, a harcok utáni konfirmációról és arról, mit jelentett a hit a legnehezebb kommunista időkben is. Következzen a vele készített beszélgetés.

0: Szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta ezt a beszélgetést. Megkérném arra, hogy meséljen egy kicsit, milyen volt a múltban, régebben, ha visszaemlékszik, kereszténynek lenni, milyen volt hinni, hogyan élték meg a hitüket. Úgy a kommunista idők előtt, ha jól értettem, hogy volt egy ilyen is, hogy az életében, mint a kommunizmusban, és a kommunizmus után is.
1: Én Kálmán Ilona vagyok, hát 91 és 7 hónapos. Hát köszönöm, hogy beszélhetek a rádióba, és Istennek köszönöm, hogy megőrzött, szép volt a háború előtt. Nem volt könnyű, mint gyermekek. 3 leánytestvér voltunk, és hát akkor kellett fonni, szőni, kender termelni, és mindegyik megcsinálta maga részét, dolgoztunk. De azért szép volt az is. Nem volt televízió, nem volt még rádió sem. Úgy énekeltünk, hogy azt mondták, hogy mindegy rádió édesanyámmal és nagymamámmal, amelyikek együtt dolgoztunk. Hát nagyon szép volt. Bibliát olvastunk. Nagymamámnak ki volt tűzve az, hogy minden napra mit olvas. És már akkor elfogadtuk azt, hogy minden nap is olvasunk belőle, ami az arra napra jár. Hát a templom messze volt, 5 kilométerre tanyán laktunk, de azért eljártunk a templomba. Édesapám presbiter volt, és nagysármási református templom. Én Gergely Károly tiszteletes úrnál konfirmáltam. Akkor a háború után sokan voltunk, mert lemaradtak a... Tehát fiatalabb is egy évvel, és idősebb is egy évvel. Ilyenek 50-en voltunk, örventünk, jó volt, és ha azt elmondhatom, hogy a tiszteletes úr rám bízta a szeretett himnuszát, hogy mondjam el versként a konfirmáció kezdete előtt, és utána is mondtam.
0: Milyen volt akkor konfirmálni? Hogyan készültek a konfirmálásra? Hogyan a gyülekezet hogyan fogadta a konfirmálókat?
1: A nagy gyülekezet volt nagyon. Hogy nagy templom, sok pad van, de hát nem volt elég az egész a népnek, tehát a híveknek nem volt. Tehát Gergely Károly tiszteletes úr után volt Herman János tiszteletes úr. Nagyon sok hívő összegyűlt, nagyon össze tudta szedni a hívőket. Nehéz volt neki a kommunista világba. Nagyon üldözték a lelkipásztorokat. Nem tudom, Sármáson más volt, mert ottan kicsit rosszabbak az emberek, az egyik nemzetség a másik nemzetség iránt.
0: Hogyan emlékszik vissza Herman János tiszteletes úrra?
1: Hát, vannak szép emlékeim, kedves emlékeim. Édesanyja révén rokonunk volt, unokatestvére édesanyámnak. Mondom, nagyon nehéz helyzetben voltak ők, mert egy fia, két fia lett lelkipásztor, két fiú és két leány gyermeke volt. Nagyon tisztelettel emlékszem vissza rájuk, az egész családra. A tiszteletes asszony beteg volt, szükség volt a segítségre, és még segíthettünk is, és örventünk, hogy segítünk, és a segítségünk jól fogott. Hát emléke legyen áldott az egész családnak, tisztelettel gondolok rájuk.
0: Mit jelent az ön számára a hit, a keresztény élet, az Istennel való kapcsolat, erről mit tudna mondani?
1: A hívő élet, Istennel való kapcsolat, az egy nagyon kellemes élet, hogy mondjam, kedves és boldog és örömteli. Boldog vagyok, amikor elfogad a társaságába az én Uram, mert... Csak örömöt és és nyugalmat. Azt olvassuk a Bibliában. Terhe könnyű, nyugalma csendes. Tehát jó a belevaló kapcsolatba lenni. Jó reggel, délbe, este és naponta is, de nem csak most, fiatal koromban is. Amikor oly volt alkalom, vagy valamit kaptunk, egy könyvet, hát a kommunista világban az volt az örömteli, hogy tudtak hozni könyveket, és el tudták adni. Itten már Kozma Endre tiszteletes úr, nyugodj békében, ő is Isten nyugtassa békében őket. Hozták a könyveket, és aztán úgy vettük, mintha méz lett volna. Mintha méz lett volna, ez a valóság. Habzsoltuk a könyveket. És nagyon szép volt, csak akkor késő éjszakáig olvastuk a könyveket. Csak zárkozottan, nagyon nyíltan. Attól függ, hogy milyen emberek között volt az ember. Azért voltak olyan jó szomszédaink, a románok is, akiktől nem kellett tartanunk, nem kellett féljünk, hogy összegyűlünk, mert hétköznap, ha összegyűltünk, hát az öregek, mi a kicsik, a gyermekek. De ha bíztunk az Úrban, hogy ő megsegít, velünk van, minden nehézséget le tud győzni. És ebbe bíztunk. És akkor így tudtuk olvasni a Bibliát. Énekeltünk zsoltárokat, vallásos énekeket. Olvastunk a Bibliából. Fontunk, szőttünk. Mindegyik az ő maga munkáját végezte. És közben olvastunk is. Hálát adok Istennek azért, hogy gyermekkoromban a családban meg tudtam élni, meg tudtuk élni testvéreimmel is. Máskülönben a vasárnapi templomba, hogy eljártunk, az is nagyon szép volt. Mert az ígét, ha egy lelkipásztortól halljuk, elmagyarázni, elprédikálni, és már ha olvastunk is róla, akkor az megmarad a lelkünkbe. Megmaradt még a kommunista világ idejére is megmaradt a lelkünkbe, amikor már eltűnt a Biblia a családból. Hát ez most már a másik családomról, amikor már férhez mentem. Ott eltűnt a Biblia, de a lelkünkben megvolt. És amit tudtunk, megújítottuk napközben, vagy amikor eszünkbe jutott. Úgy a hitvesemmel is, pedig nagyon meghagyta a főnöke, ha megy a templomba, vagy Bibliát olvasnak, kitesszük az urát a munkahelyről. Hát ez nagy szó volt, és akkor Herman János tiszteletes úrnak ezt elmondtam. Azt mondta, hát fiam, ne gyere a templomba délelőtt, gyere csak vecsernyekor. És ha olvasod, de nincs mit olvasok, mert eltűnt a Bibliám. Ami eszedbe jut, azt hasznosítsátok, és éljétek meg. Együtt az Úr Jézussal annyit küzdött miattunk, azért jött a földre, hogy életünk legyen, és nekünk harcolnunk kell azért, hogy a hitet meg tudjuk tartani, és őt követni tudjuk, és az evangéliumot tovább vinni. Tovább kell vinni, tovább adni, hogy a lelkeket megtalálja, azokat, aki még óhajtja, vagy aki nem hallotta még, hogy hallja meg és értse meg, vagy azoknak is, akik talán másképp értik. Valahogy el kell magyarázni az evangélium tiszta igazságát.
0: Isten megajándékozta egy ilyen hosszú élettel. Mit jelent az ön számára, mit jelentett az Istennel való járás?
1: Az Istennel való járás számomra mindent jelentett. Örömöt, vidámságot, nehézséget, mert nehézséget, akármit, akár bánat, akár nehézség, mindent az ő kezéből fogadtunk el, és megsegített ahhoz is, hogy mindent az ő kezébe tegyük le. És így a szomorúság, a bánat másféleképp másfelé fordult. Az Úr Jézus megtanított élni a nehézségekkel is, de a boldogsággal is. És hálát adok Istennek. Most hálát adok utólag is, hogy ennyi évet éltem, ezt Kozma tiszteletes uréknak is köszönhetem, mert tőlük, a tiszteletes úrtól és a tiszteletes asszonytól nagyon sok szépet, jót, ó, nagyon sokat. Mi minden héten találkoztunk, a Tábita kör tagjai, összegyűltünk, és kézi munkáltunk, és a tiszteletes asszony olvasott. Nekünk is együtt imádkoztunk, és imádkoztunk az elesettekért, a betegekért. És most is imádkozunk azokért, akinek szüksége van felemelésre. És hát a megtérést hirdeti, a Biblia hirdetik a lelkipásztorok, hogy térjünk meg útjainkról, és akkor meg kell vizsgáljuk magunkat, hogy még mi honnan, milyen részből nem tértünk meg, mit nem adtunk át egészen az Úr Jézusnak az életünkbe. És én hálát adok mindenért, azért is, hogy megtanít élni. Így öregen is megtanít élni, megtanít alkalmazkodni. Szeretettel fordulunk egymáshoz, mert a szeretet mindent elfedez, mindent hiszen. A szeretet soha el nem fogy.
0: Mit üzen a fiatal generációnak, a fiatal hallgatóknak, nem csak fiataloknak, hát a hallgatóknak mit üzenne befejezésképpen?
1: A fiataloknak azt üzenném, hogy kérjék Isten segítségül. Ha valamiben problémájuk van, kérjék segítségül, és adják át minden nehézségüket, problémájukat, vagy örömüket, boldogságukat, mert ő tud segíteni, az Úr Jézus Krisztus mindent átérez, és mindenre tud segítséget nyújtani. Isten áldja meg a fiatalokat, minden fiatalt, áldást, békességet kívánok életükre, de Jézus Krisztussal az élet, öröm és élet. Köszönöm.

Keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Műsorunkban Molnár Virág lelkipásztor ige magyarázata után Kálmán Ilona bizonyságtételét hallhatták. Megrendítő és egyben bátorító volt hallani, hogyan maradhat meg a hit és az öröm a legnagyobb megpróbáltatások közepette is, hiszen, ahogy hallottuk, az Istennel való járás minden esetre megtart és életet ad. Ennyi fért keresztény életrovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szerdán, szeptember 2-án az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Keanu Reeves angol-kanadai származású színész tollából származik, és így hangzik. Mindig úgy neveltek, hogy úgy kezeljem az embereket, ahogy szeretném, hogy mások kezeljenek engem. Ezt tiszteletnek hívják. Ez a gondolat motiváljon minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően zöld percek környezetvédelmi rovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében. 1 órakor friss híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban az Állatok háborúja című mesét hallgathatják meg a kedves gyerekek, ez pedig zenélőköntös komoly zenei rovatunk követi majd. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik, végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében, 14:20. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áhítatát hallhatják, amelyet ma Szabó Anita tolmácsol a kedves hallgatóknak.

Mai áhítatunk címe: Isten igéjének világossága. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsoltárok könyve 119. fejezetének 105. verse. Mai áhítatunk szerzője Leicester Egyesült Államokbeli testvérünk.

A Biblia tanulmányozó csoportunk Dániel könyvével kezdett foglalkozni. A vezetőnk javasolta, hogy minden héten tanuljunk meg kívülről egy szakaszt a fenti olvasmányból. Morgolódtam magamban, a memorizálás a fiataloknak való, az én agyam már nem így működik. Naponta olvastam a Szentírást, míg most is emlékszem néhány évtizedekkel ezelőtt megtanult igeversre, de újakat tanulni nem voltam túl optimista. Mégis nekifogtam. Ha nem tudom memorizálni, a felette való elcsendesedés is hasznomra válik. Következő csendességeim elején a heti szakaszt többször elolvastam. Kezdtem felfedezni a párhuzamot a mindennapi életem és az ige között. Elgondolkoztam a 21. versen a pompás őszi lombokat látva. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. A következő versrészlet megvigasztalt a legutóbbi közel-keleti konfliktusra gondolva. Királyokat taszít el és királyokat támaszt. Amikor bölcsességet kértem egy döntésben, bátorított a következő ige. Bölcsességet is erőt adtál nekem. Meglepetésemre 5 hét múltán kívülről megtanultam az ige verseket. Mindez néhány hónappal ezelőtt történt, és még mindig ezzel az ige szakasszal kezdtem csendességemet. Nem csak Istenre figyelni segít, de emlékeztet, hogy az ige az életünkhöz szól.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük szavadat, amely naponként megvilágítja az utunkat. Amen. A Biblia megmutatja, hogyan látja Isten az életünket. Vallja ezt Liza Stackpole, Egyesült Államok beli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az új Biblia olvasókért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Szabó Anita tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Lukács Orsolyával.

Szeptember 2-a az év 245. szökőévben 246. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 120 nap van hátra. Nézzük, milyen események történtek a mai napon az évek során. 1192-ben véget ért a harmadik keresztes hadjárat, első oroszlán szívű Rikárd angol király és Szaladin egyiptomi szultán fegyverszünetet kötnek. 1666-ban a nagy londoni tűzvésznek volt a kezdete. 1686-ban Buda felszabadult 145 évnyi török uralom alól. 1752-ben Angliában az utolsó nap volt a Julián naptár szerint. E napon a legtöbb nyugat-európai országhoz képest közel 2 évszázaddal később Anglia is áttér a Gergely naptárra. Ennek következtében 11 nap eltűnt az emberek életéből. 1849-ben Haynau elrendeli a román felkelő had feloszlatását. 1870-ben harmadik Napóleon francia császár megadja magát a poroszoknak a szedáni vereség hatására. 1944-ben Anna Frank családjával elindult az utolsó szállítmánnyal Auschwitzba, ahová 3 nappal később érkeztek meg. 1971-ben az Egyesült Arab Köztársaság felvette az Egyiptomi Arab Köztársaság nevet. 1991-ben az Amerikai Egyesült Államok elismerték a balti országok függetlenségét.

És most nézzük, kik is születtek a mai napon az évek során. 1815-ben született Mosonyi Mihály magyar zeneszerző, pedagógus. 1853-ban született meg Wilhelm Ostwald, balti német származású, lett születésű Nobel-díjas kémikus. 1858-ban megszületett Fadrusz János, szobrászművész, a 19. század magyar történeti szobrászat egyik legnagyobb alakja, számos országos hírű remekmű alkotója. Zsellér családból származott, 4 elemit és 2 reáliskolai osztályt végzett Pozsonyban, majd lakatos inas lett. Felszabadulásakor díszkapu tervével aranyérmet nyert, faragványai pedig általános elismerést keltettek. Így került 1875-ben Zajugróci Fafaragó intézetbe. Prágában katonáskodása alatt megismerkedett a neves cseh szobrásszal, Miss Blackkel. Első nagy megbízatása az azóta elpusztult Pozsonyi Mária Terézia lovas szobor elkészítése volt. 1894-ben Mátyás király lovas szobrának tervével első díjat nyert, a művet 1902-ben leplezték le Kolozsváron. 1893-ban készítettek 7 allegórikus szobrát az Igazságügyi Palota, a mai Néprajzi Múzeum épületére. További jelentősebb munkái Wenckheim Béla lovas szobra, Veselényi szobor, Tuhutum emlék és Tisza Lajos szobor. A budai várpalota épületére 2 atlasz figurát és 2 kapuőrző oroszlánt mintázott. Ismert műve a Toldi a farkasokkal. Az Erzsébet emlékmű pályázatain sikertelenül vett részt. A korhamis, patetikus külsőségeket hangsúlyozó emlékműveivel ellentétben alkotásai monumentálisak, a szobrászat klasszikus tradícióját őrzik. Több műve található a Magyar Nemzeti Galériában. 1914-ben született Homoki Nagy István, Kossuth-díjas magyar filmrendező, természetfilmes. 1927-ben megszületett Csík Tibor, olimpiai bajnok, magyar ökölvívó. 1927-ben született Kádár László Gábor, egri érsek. 1955-ben megszületett Tamás István, magyar író, költő, újságíró. 1964-ben megszületett Keanu Reeves, angol-kanadai színész. 1985-ben látta meg a napvilágot Nagy Sándor, ukrán-magyar labdarúgó kapus.

És most nézzük, kiknek az elhalálozási évfordulójára emlékezünk a mai napon. 1031-ben elhunyt Szent Imre herceg, első Szent István király fia. 1832-ben halt meg Záh János Ferenc, magyarországi születésű osztrák csillagász, geodéta, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, kisbolygót és holt krátert is neveztek el róla. 1853-ban hunyt el Gasparich Marc Kilitt, tábori lelkész, 1848-49-es szabadságharc utáni függetlenségi szervezkedések résztvevője és vértanúja. 1902-ben halt meg Keleti Gusztáv festőművész, tanár, műkritikus, akadémikus. 1968-ban hunyt el Jánosi Ferenc, református lelkész, tanár, miniszterhelyettes, a Hazafias Népfront első főtitkára, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, Nagy Imre veje. 1973-ban meghalt John Ronald Reuel Tolkien. Az Oxfordi Egyetemen az angol szász nyelv professzora 1925 és 1945 között, az angol nyelv és irodalom professzora 1945-től 1959-ig, de neve a nagy közönség körében inkább írói és költői munkái miatt ismert. A tudományos életen kívül Tolkien leggyakrabban a Gyűrűk ura, valamint az azt megelőző a Babó, a Hobbit szerzőjeként ismerik. Középfölde eredetével és történelmével foglalkozó könyve, a Silmarilok szintén igen ismert. Ezen művek folyamatos és időtálló népszerűsége alakozta meg Tolkien hírnevét a modern fantasy atyaként. Kevéssé ismert művei közé tartozik a Sonkádi egyedgazda, a Wootoni kovácsmester, a Bombadil tolma kalandjai, valamint Kóborló és a Varázsló című művek, melyek már-már átütik a mese és a fantasy határát. Ezeket a történeteket főként gyermekeinek írta. 1993-ban hunyt el Baróti Géza magyar író, újságíró. 2014-ben halt meg Rozsnyói Sándor olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok atléta, akadályfutó.

Nézzük, milyen nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok kapcsolódnak a mai naphoz. 1945 óta a vietnámi szocialista köztársaság nemzeti ünnepe, a japán megszállók kiűzése utáni forradalom győzelme. Ez volt szeptember 2-ai kalendáriumunk.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Lukács orsolyával, a következőkben pedig ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Szeptember 2-án Dorina, Rebeka, Ingrid és Ella névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Dorina a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítő képzős formája. A Rebeka héber eredetű bibliai név. Jelentésére vonatkozóan több feltevés ismeretes. Legvalószínűbb értelmezés szerint üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megigéző, megbabonázó vagy jól táplált. Az Ingrid északi germán eredetű összetett név. Az első elem Ingvio germán istenség nevét rejti, a második elem jelentése lovas, lovaglás vagy szép. Az Ella az Ella végű magyar női nevek önállósult becézője. Más feltevés szerint az Erzsébet és a Helena női nevek önállósult becézője. Harmadik magyarázat szerint az angolban a germán Alia névből származó önálló névként tartják számon. Jelentése minden, mindenség. Köszöntünk tehát szeptember 2-án minden Dorina, Rebeka, Ingrid és Ella nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik ezen a napon egy évvel bölcsebbek lettek, vagy valamilyen más ünnepelni valójuk van. Isten éltesse őket!

0: Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük a Bakosi Brothers Company Hegedűs című dalával. Isten éltesse őket még nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben Zöld Percek környezetvédelmi rovatunkat hallgathatják meg Lukács Orsolya szerkesztésében, amelynek mai témája a földrengés. Mai Zöld Percek rovatunkban a földrengésekről tudunk meg többet, amiben Sie Lóránt, a Bávesbolyai Tudományegyetem biológia és geológia karának földtani és őslényfaji tanszék tanára lesz a segítségünkre. A szerkesztő Lukács Orsolya.
1: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
2: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
2: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
3: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Zöld Percek rovatunkban, melyet minden második szerdán hallhatnak itt az Agnus Rádióban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Műsorunkban különböző környezeti problémákról, környezetvédelemről, környezettudatosságról fogunk beszélni. Ezen témák körbejárásában szakemberek fognak segíteni. Nézzük, miről is szól a mai műsor. Rövid környezeti hír összefoglaló után műsorunk vendége Sie Lóránt, a Bábesbólyai Tudományegyetem geológia karának tanára, geológus, aki a földrengésekről fog beszélni. De lássuk először, hogy milyen környezeti hírek keringenek a nagyvilágban. Hiába tiltakozik Románia, Ukrajna bejelentette, hogy megnövelték a Bisztroje csatorna mélységét. A független Ukrajna történetében először 3,9 méterről 6,5 méterre nőtt a Bisztroje csatorna hajózási mélysége, jelentette be az Ukrán Infrastrukturális Minisztérium a Twitteren. A minisztérium azt is hozzáteszi, hogy ez egy nagyszerű lehetőség a Duna folyó kapacitása és a kikötők exportja szempontjából. Az AgriSensus mezőgazdasági szakportál a minisztérium tájékoztatása hivatkozva azt írja, a kezdetétől 77 kilométerig 6,5 méterre növelték, míg a 77. kilométerről 168 kilométerig, ahol a csatorna a Kilicki csatornába torkollik, 7 méterre növelték a Bisztroje csatorna hajózási mélységét. Olekszandr Kubrakov infrastruktúrális minisztert idézve azt állítják, hogy ennek köszönhetően hatékonyabb és biztonságosabb hajózást tudnak biztosítani a Fekete-tenger és a Duna között. Azt írják, hogy a mélyebb merülés lehetővé teszi, hogy a folyami hajók mellett a tengeri hajók is használhassák a csatornát. Kubrakov a News.ról szerint közben azt közölte, hogy a tengeri kikötőkön keresztül történő export még mindig fennálló problémái miatt a Duna régió infrastruktúrájának fejlesztése a munkájuk egyik prioritása. A munka részeként már megnyitották a Bisztroje csatorna torkolatát a hajózás előtt, és megnövelték a kikötők átrakodási potenciáját. Ugyanakkor a Duna ukrán részén folytatják a kotrási munkákat. A Bisztroje csatornát a háború kitörése előtt a Reni kikötő bejárataként használtak. Az addig kisebb forgalmat lebonyolító kikötő az orosz invázióval sokkal nagyobb jelentőségre tett szert. A Bisztroje csatorna ügye akkor került ismét terítékre, amikor Sorin Grindeanu szállításügyi miniszter felszólította Bogdan Aurescu külügyminisztert, illetve Táncos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztert, hogy foglaljanak nyilvánosan állást az ügyben. Azt állította, biztos értesülései vannak arról, hogy Ukrajna a nemzetközi szerződések ellenére ismét megkezdte a medermélyítési munkálatokat. Ezek után a külügyminisztérium is bejelentette, hogy Románia nem ért egyet a meder mélyítésével, és álláspontját az Európai Bizottságnak is továbbítja, és Táncos Barna is felszólalt az ukrajnai Bisztroje csatorna mélyítése ellen. Azt állította, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium meg fog akadályozni minden olyan beavatkozást, amely veszélybe sodorhatja a Duna-delta élővilágát és biodiverzitását. A csatorna ügye nem új keletű, 2004-ben kezdtek el itt az ukrán hatóságok nagyszabású hidrotechnikai munkálatokba. A A céljuk az volt, hogy alternatív útvonalat biztosítsanak maguknak a Duna torkolatához közeli kikötőkhöz a tengerjáró hajók számára. A tervük azonban heves tiltakozást váltott ki, Bukarestben tüntettek, Románia pedig nemzetközi fórumoknál tiltakozott. A Duna-Delta Bioszféra Rezervátum korábbi kormányzója szerint környezeti katasztrófát idézne elő, ha sikerülne kivitelezni, amit terveztek.

0: Évente 1 millió vadmadár pusztul el Európában, ólommérgezésben a vadászat miatt. Korlátozást vezettek be. Február 15-től az Európai Unió mind a 27 tagországában, valamint Izlandon, Norvégiában és Liechtensteinban is tilos az ólomtartalmú lövedékek használata a vizes élőhelyeken. Az erről szóló döntést az Európai Bizottság 2021-ben hozta meg, a vadászoknak így 2 évük volt felkészülni a változásra. Ez azt jelenti, hogy a vizes élőhelyeken, illetve ezek 100 méteres körzetében tilos ólomlövedékkel, azaz ólomtartalmú söréttel vadászni. A BirdLife International szerint a jogszabály hatályba lépésével mintegy 1 millió az EU-ban ólommérgezés miatt évente elpusztuló vízi madár menekülhet meg, és megszűnik a vizes élőhelyek folyamatos mérgezése. Hozzáteszik, az ólomnak való kitettség az emberekre, különösen a gyermekekre nézve is súlyos következményekkel jár. Az ólomtartalmú sörétnek 2 hatásuk van, közvetlenül és közvetve is ölnek. Nem minden ólomszemcse éri el a célt, egyesek a vizekbe vagy a talajra hullanak, a madarak pedig lenyelik ezeket, majd ólommérgezésben elpusztulnak. Az ólomsörétet a vízi madarak összetévesztik az apró kő vagy homokszemcsékkel. A madarak gyakran nyelnek apró kavicsdarabokat, mert ez segíti az emésztésüket. Ugyanakkor az ólomlövedékek miatt azok a ragadozó vagy dögevő fajok is mérgezést kapnak, amelyek az ólomlövedékkel eltalált, elpusztult állatokat elfogyasztják. Annak ellenére, hogy beszerezhetők versenyképes áron acélból, illetve más olyan ötvözetekből készült lövedékek is, melyek nem mérgezők, mint az ólom. Írja a Román Madártani Társaság egy sajtóközleményben, melyben üdvözlik a korlátozást. Hozzáteszik, az általuk végzett becslések szerint a vadászat miatt Romániában évente átlagosan 63 tonna ólommal szennyeződnek a környezetközeli élőhelyek. Az Európai Bizottság is végzett egy felmérést, szerintük az európai vizes élőhelyek évente 4000-5000 tonna ólommal szennyeződnek a vadászat következményeként. Az ólomlövedékek használatának betiltása a vizes élőhelyeken az Európai Unió egész területén fontos lépés a természetvédelemben, melynek hatása mind a madarak, mind az emberek számára előnyös. Ez a döntés hozzájárul az európai természetes élőhelyek minőségének javításához és megőrzéséhez. Üdvözöljük a rendelet hatályba lépését, és felszólítjuk a kormányt, hogy tegyen intézkedéseket a tilalom romániai végrehajtására, nyilatkozta Dan Hulaja, a Román Madártani Társaság igazgatója. A közleményükben megjegyzik, a BirdLife International partner szervezetei több mint 20 évig küzdöttek azért, hogy legalább a vizes élőhelyeken betiltsák az ólomlövedékek használatát. Híreink ez a transtelex.ro. Értesüléseit használtam fel. A következő percekben a földrengésről fogok beszélgetni Siel Lóránddal, a Bábesbolyai Tudomány Egyetem biológia és geológia szakos tanárával, geológusával. Sok szeretettel köszöntelek a műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Napjainkban nagyon központi téma lett a földrengés, és mindenkiben van talán egy kis félsz, hogy vajon velünk is megtörténhet-e a törökországi, horvátországi, németországi és romániai után is. Kezdjük inkább az elején. Mi is az a földrengés? Milyen folyamatok játszódnak le ilyenkor?
1: Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. A földrengés tulajdonképpen egy relatíve egyszerű dolog abból a szempontból, hogy semmi más nem történik, mint hogy egy feszültség hatására valahol a kőzet lemezben, amelyen élünk, törés keletkezik, kipattan az energia, és ennek következtében tulajdonképpen úgynevezett rugalmas rezgés hullámok jönnek létre, amelyek véghaladnak a kőzetben, és az elmozdulások következtében a felszínen mindenféle történik. Itt a török szír földrengés kapcsán lehetett látni, hogy körülbelül ilyen méteres nagyságrendű elmozdulások történtek az utakon, vagy a vasúti pályák meghajlottak, és így tovább. Úgy lehetne amúgy elképzelni, és ezt elég szemléletesen bemutatni, hogyha valaki vesz mondjuk egy kötek spagettit a kezében, és elkezdi két oldalról hajlítani, és egyszer csak el fognak törni. Körülbelül ugyanezt történik a kőzetlemezekben is, ugyanis azt kevesen gondolják végig, nyilván ezt iskolában legtöbben megtanulták, nem tudom, 9. osztályban, vagy nem tudom, az egyetemen az elsőes geológus is megtanulják, hogy kőzetlemezeken élünk. De ez nyilván minden nap nem gondolunk arra, jaj, közvetlen ezeken élek, jaj, ezek mozdulnak, pedig mozognak. Tehát állandóan mozognak, miközben itt mi beszélgetünk, apró kis földrengések történnek, amelyeket nem is érzékelünk. És ahogy mozognak a közvetlemezek, egymásra feszülnek, aztán valamelyik egy kicsit eltörik, akkor a feszültség kioldódik, lesz egy kis rengés, de sokat nem is érzékelünk belőle. Hát naponta körülbelül olyan 8000 olyan rengés történik, amelynek az erősség, az úgynevezett magnitúdója az valahol egy és kettő között van. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezek olyan rengések, amelyeket egy hálózat, egy földrengés érzékelő házolat sem érzik, mert nincs erre beállítva. Tehát nem ennyire érzékenyre van állítva, sőt, ezek akár olyan rengések is vannak, amelyeket mondjuk hát építkezések okoznak, vagy mondjuk egy bányában történő robbantás is okozhat, vagy kőfejtőben. Tehát egy csomó olyan rengés is van, amelyet nem természeti folyamatok, hanem antrópikus, azaz ember által generált folyamatok hoznak létre. Úgyhogy tulajdonképpen hozzá kellene szoknunk ahhoz, hogy a földrengések azok az életünk, vagy életterünknek a részei, és hát úgy lehet szemléletesen leírni most hirtelen ez a példa, hiszem, amikor van egy kapcsolatban egy veszekedés, az feszültség kioldódik, esetleg két tányér is eltörik, na azért odáig ne jussunk, de ez is ugye megtörténhet, és akkor a feszültség kioldódik, egy ideig béke van, aztán lehet, hogy megint ez megismétlődik. Na ugyanez kőzetlemezek esetében egy kicsit.
0: Mi az a földrengés erősség a legkisebb, amit már mi is érezhetünk, illetve a hálózat is, amelyik méri ezt?
1: Önmagában ez egy nagyon izgalmas dolog, mert most jött elő, ugye, hogy hát van a földrengés erősség, az egy dolog, ami tulajdonképpen leírja, és azt tudjuk megmérni, hogy mennyi energia szabadul föl. Ez az a híres magnitudó, Richter skála, többféle skála van, módosított Richter skála, stb. Nem föltétlen ez lényeg, hanem ez a lényeg, hogy mennyi energia szabadul föl. És az, hogy ebből mi mit fogunk érezni, az nagyon sok mindennek a függvénye. Nem elég, hogy mennyi energia szabadul föl, hanem az is a kérdés, hogy ez milyen mélységbe történik. Ez egy sekély mélységű rengés volt, az a sekély, ez egy geológusnak mondjuk, hogy 10 km környékén történt, vagy mondjuk nagyobb mélységű rengés volt, mondjuk 100 kilométeres mélységbe történt, vagy annál nagyobb kilométeres mélységbe történt. Az sem mindegy, hogy az épület, vagy a helység, ahol mi ezt érzékelnénk, az hol van ehhez a földrengés fészekhez képest, tehát mennyire van távol, mennyire van közel, és hát ezt olyan fogalmakkal lehet megfogni, hogy a földrengés fészket azt úgy hívjuk, ahonnan kipattan az energia, ez a híres hipocentrum, és a neki megfelelő földfelszíni pont, tehát hogyha egy merőleges húzunk, ugye itt jön be a matek, a földfelszínére a hipocentrumból, és ahol érinti a földfelszínét, az az epicentrum, és tulajdonképpen ez a legkönnyebb megfogni, hogy az epicentrumhoz képest milyen távol vagyunk, tehát ez is egy lényeges kérdés, és akkor még jön egy harmadik kérdés, de még természetesen ennél sokkal több van, de a harmadik az az, hogy mire is van építve az építmény, és akkor hát még továbbiak, még egy így hirtelen, ami azért nem elhanyagolható, hogy azért nem mindegy, hogy milyen annak az épületnek, amelyben vagyunk, vagy építménynek, ahol vagyunk, ahol ezt akarjuk érzékelni, vagy nem akarjuk érzékelni, ugye legtöbbször fene akarja ezt érzékelni, hogy milyen anyagból van építve, milyen a szerkezete, hogy válaszol a földrengésekre. Szóval ebből, ha valahogy vonunk egy ilyen átlagot, akkor pontosan jutunk ki, hogy ugyanazt az erősségű rengést akár ugyanabban az épületben is eltérő módon érzékelhetjük. Konkrétan most megtörtént velünk a múlt héten a keddi rengés alkalmával, az intézet munkatársai, azok mindannyian geológusok közül többen érzékelték a rengést, de legtöbbjük nem érzékelte a rengést, úgyhogy ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, de nagyjából így ökölszabályként, ugye a keddi az például 5,7-es volt, de relatív távol volt Kolozsvártól az epicentrum, úgyhogy ezt kevésbé, de azért ez már az erős, az a földrengés erősség, amit lehet érzékelni. Na de hogy igazából ha az erősséget lefogták fordítani intenzitásra, azaz, hogyha megnéz valaki ezeket a speciális honlapokat, ahol földrengéseket lehet követni, és most mindenki nézegeti, akkor van ott mindig egy ilyen kérdés, hogy érzékelte is, ha érzékelte, akkor hogyan. Szóval egyébként egy másik skála, ami kvázi független egy picit ettől az erősség dologtól, és azt nézi, hogy milyen pusztítás történt, és milyen volt az érzékelés. Mert hogy ugye kis rengést, tehát kisebb erősségű rengést, ha olyan talajú a helység, akkor nagyobbnak érezhetünk, és ha közelebb van az epicentrum hozzánk, mint egy nagyobb magnitudójú rengést, nagyobb távolságban, nagyobb mélységű. Ezért egy kicsit ez ilyen bonyolultabbnak tűnik. Úgyhogy inkább azt tudom mondani, hogy valahol ugye ezek az ötös az már általában, hogyha hozzánk relatíve közel van, tehát ez ugye ez a relatíve közel most itt Kolozsvár esetében ugye volt Zsírvásárhely, Kolozsvár, azt érzékelték elég sokan. De milyen érdekes, az 5,7-et azért jóval többen érzékeltük, ugye, mint az 5,2-t. És itt látszik, hogy az energiabeli különbség ugyanarról a távolságról már ugye az egy fontos mérőszám. Tehát, hogy valahol, ha egy ilyen nagyon ökölszabályt akarnék most ebből az egészből valahogy vonni, akkor valahol az a ötös körül lenne az, nem túl nagy távolságon belül, amit tudunk érzékelni. De lásd, ugye itt is azért nagy-nagy különbségek lehetnek sajnos, úgyhogy nem lehet nagyon-nagyon egységes képet festeni.
0: Most Törökországban az járja, hogy földrengés terjedhet Isztambul fele. Ennek van valami tudományos alapja, vagy hanyagolhatjuk?
1: Nagyon-nagyon izgalmas kérdés azért, ott, ami történt Törökországban, úgy Törökország tudja elbizony egy ország, amelyet északon is egy nagy törés határól, itt ezen a szír határvidéken is egy nagy kiterjedt törés határ, ugye ez a híres kelet-anatóliai törés zóna tulajdonképpen, tehát úgy kell elképzelni, hogy a kőzet egyszerűen el van törve egészen nagy mélységekig. Oldal elmozdulások történnek, tehát azt kell elképzelni, olyan, mintha az ember fogna egy vágó deszkát, és az egyik vágó deszkát tolja jobbra, a másikat húzza balra, tehát ilyen, és a kettő között nagy súrlódás, meg nyilván néha, ahogy tolná el bárki is, hát lehet, hogy egy ideig nem menne, és egyszer csak hirtelen megszaladna valahol, ha súrlódása kienged, vagy eltörik a deszka perem, akkor ugye elmozdulna. Ez történik, és hát nyilván ebben vannak ilyen elképzelések, hogy akkor ez most halad egyáltalán, inkább egy nagy övezetben történik, hol pattan ki megint feszültség, hol nem. Elég nehéz bármit is jósolni, nyilván az benne van a játékban, hogy lehet máshol is földrengés, de hogy mi az okokozati összefüggés ezek között, és hogy van-e is, hogy ugye most megint volt egy rengés, azon a határvidéken megint történt egy 6,3-as, ha jól tudom, magnitúdójú, tehát hogy a kettőnek most egyik okokozati összefüggés van-e a két rengés között, inkább az van, hogy ugyanaz a mechanizmus okozza, és nem tudjuk megjósolni igazából, hogy mikor fog bekövetkezni. Azt tudjuk megmondani, hogy hol vannak földrengés veszélyes övezetek, hol vannak a földrengésnek, hol mekkora a kockázata, de nem tudjuk megmondani időben, hogy lesz-e vagy sem, és akár persze lehet is. De az, hogy most mindenki kicsit ugye elkezdett azon gondolkodni, és ez úgy, mintha adná magát, hogy akkor ott elindult a földrengés, megrengett a föld ugye ezen a török-szír határvidéken, aztán lett egy Zsírvásárhelyi környékén egy rengés, aztán nem tudom, volt ugye Horvátország, és akkor mindenki elkezdte, hogy jó, ez most megy ott nyugat fele, és nem tudom merre, és erre-arra. Nem, ezek egymást azért kvázi független események, abból a szempontból, hogy nem az egyik rengés okozta a másikat.
0: Lehet védekezni ellenük?
1: Hát természetesen lehet, abból a szempontból vannak olyan, ismerünk a világon olyan területeket, Japán ugye ez a klasszikus példa, ahol gyakoriak a földrengések, és azért ott a 7-es magnitudai rengések előfordulnak, tehát nem egy ritka, rettenetesen ritka jelenség, és azért mégsem omlik össze Japán, sőt egész különleges vonatokat tudnak működtetni, tehát hogy természetesen lehet nem ellenük védekezni abban az értelemben, hogy megakadályozni, hogy földrengés történjen, hanem azt tudjuk megcsinálni, vagy arra tudunk fölkészülni, hogyha földrengés történik, akkor az építményeink például ellenállnak ennek, és ezt teszik is tulajdonképpen az építőmérnökök napi rendszerességgel, amikor épületeket terveznek, akkor van egy földrengés veszélyeztetettségi ugye térkép, ez semmi másból nem áll tulajdonképpen, hanem nem van nagyon szépen fordítva az építő mérnököknek a nyelvére, azt mutatja, hogy a talaj menti vízszintes gyorsulás az mekkora, milyen gyorsulás várható, és ez is egy relatív értékben van megadva, de most annyira a részlet nem is lényeg, hanem az, hogy ők ennek a térképnek és ezeknek az adatoknak az ismeretében terveznek. Tehát ők, mikor az épületet megtervezik, akkor figyelembe veszik ezeket az adatokat. Tehát tulajdonképpen ez egy védekezés, tehát olyan épületet építenek, amelyek adott helyeken, és hát ugye különböző földrajzi helyeken más és más, például Romániában és Franciában egész más földrengés veszélyeztetettség van, mint mondjuk Kolozsvár környékén, tehát ezeket az adatokat figyelembe veszik, és természetesen mindig levonják, tehát azért a 77-es földrengésnek a tanúságait, a Vráncsi földrengésre utalok, tanúságait nyilván levonták, vagy a 90-es földrengéseknek a tanúságait, úgyhogy nyilván ezt figyelembe veszik, és eszerint építenek. Ez az egyik dolog, amit megtesznek az építő mérnökök. Nyilván a hatóságok feladata, hogy ellenőrizzék, hogy ezt megtették, tehát a terveket ellenőrizik. Az építés folyamán a civil építmények, amikor készülnek, akkor ellenőrizzék, hogy a tervnek megfelelően készülnek, és így tovább. Tehát ez az, amit megtesz mondjuk a társadalom, vegyük így. És az egyének is természetesen azért fölkészülhetnek, hogyha egy olyan helyen lakom, ahol van ennek reális kockázata, már éltem át, tudom, akkor mondjuk az ágyam fölé nem teszek, vagy nem ajánlott tenni nagy egy képet felakasztani, mert leeshet is akkor fejbe, vagy virágcserép, tehát ugye ezeket azért ki lehet videni, hogy érdemes a szekrényeket rögzíteni, hogy ezt kisgyerekeknél aztán amúgy is ajánlott, ha kisgyerekek vannak a családban, de hogyha tényleg van, gyakori ez. Vagy érdemes megnézni, azért most több helyen felreppentük, ugye, hogy hoppá, most hirtelen kiderül, hogy hát hány épület van, amely ugye ezek a híres, hát én vöröspöttyös épületeknek hívom őket, ugye kis vöröspöttyökkel jelölik ezeket. Tehát vannak olyan építmények, amelyeknek a szerkezete az vagy sérült a 77-es földrengéskor, vagy sérült volt már eleve is, így tovább. Magyarán nem felel meg azoknak a úgynevezett standardoknak, földrengés standardoknak, amely az adott régióban érvényesek. És ezeket érdemes akkor megnézni, nyilván tehetünk, ilyen házban lakunk, akkor hát ezt vagy meg kell erősíteni, vagy meg kell nézni, hogy mi a megoldás, vagy gyorsan el kell költözni, tehát hogy nem érdemes nyilván kockáztatni, ez egy nagyon fontos dolog, és hát nyilván azt is azért érdemes ilyenkor megnézni, hogy az épület az nincs benne ebben a vörös pöttyös kategóriában, nem tartozik földrengés veszélyeztetett épületnek, de mi van akkor, hogyha ugye ez egy gyakori probléma, szomszédok kiszedtek egy-két falat. Ez nagyon gyakori nálunk. Erről beszélünk is, és az építőmérnökök is beszélnek, nem kimondottan az én szakmámhoz kötődik, de azért minden nap találkozunk ezzel. Ugye ez nálunk bevett gyakorlat, hogy az engedélyeztetés, hogy mi ez az engedélyeztetés, ez egy ilyen fölösleges körfutása az életünkbe, holott az engedélyeztetés pont arra lenne hivatott, hogy elmondja, hogy akkor szabad vagy nem szabad falakat kivenni. Tehát tulajdonképpen ez az, amit megtehetünk, ugye egyrészt társadalmilag, másrészt pedig hát mi egyénenként.
0: Egy picit már érintetted a témát, hogy Romániában mi a helyzet a földrengésekkel, menjünk bele jobban, hogy melyik az a pont Romániában, amelyik nagyobb veszélyben van, úgymond, és melyik az, amelyik annyira nincs kitéve ennek?
1: Hát ha ki kellene jelölni ilyen övezeteket, akkor mindenképp ugye Romániában a Vráncsa térsége az, amely leginkább földrengés veszélyeztetett. Ott a leggyakoribbak a földrengések, ezért is ismerjük tulajdonképpen meglehetősen jól, én azt mondanám, a Vráncsa övezetét. Ismerjük a geológiáját, ismerjük a geológiai történetét, geofizikáját, geofizikai állomások figyelik, szóval rengeteg adatunk van Vráncsáról, és tehát ez lenne az a földrengés veszélyes övezet, amely amúgy Európában is a földrengés veszélyes övezetek közé tartozik, tehát akár európai szinten is, vagy akár világszinten is lehetne ugye azok közé sorolni. Ehhez képest hát ilyen kisebb övek vannak, igazából a bánság azért lenne az, de ott egy sokkal nagyobb területen szóródik szét, tehát azért az nem annyira vörös zóna, de azért egy ilyen térség, és akkor vannak mindenféle kisebb térségek, mondjuk Észak-Erdélyben is van itt egy ilyen törésvonal, ott is történhetnek rendkések, vagy lásd, itt van a Zsírvásárhely mellett jól ismert törésvonal, izgalmas amúgy geológiailag az egész történet ennek a törésvonalnak, miért van ott, hogy viselkedik, stb. De nem tartozik egy nagyon ismert, nagyon gyakori rengéseket produkáló törésvonalnak, és akkor lesz egyszer csak egy rengés, ugye, amit nem tudunk, a tudomány mai állása szerint nem tudunk megmondani, hogy mikor lesz, ez nem olyan, mint az időjárás jelentés, sajnos, még akkor sem, hogyha a Földfizika Kutató Intézetnek nagyon jó földrengés figyelő hálózata van, azt az egész ország területét monitorizálják, van erre amúgy európai összefogás is, tehát minden európai országnak van ilyen hálózata is, így tovább, de hát ennek ellenére ugye olyan övezetekben is történik rengés, ahol hát nem éppen, ugye ez az 5,2-es híres Zsírvásárhelyi rengés, ami múlt héten hétfőn volt, az egy, hát egy mindenki nézte, hogy hoppá, most ott történt egy rengés, annyira nem vártuk, olyan sok történelmi adatunk sincs, 5,2 még úgy belefért a nagyképben, amikor másnap is lett egy 5,7-es, akkor már lehetett azért a sajtóban is olvasni, hogy azért a nagyon elismert geofizikus szakemberek, akik szeizmológusok tulajdonképpen a rengésekkel foglalkoznak, és azért felhúzták a szemöldöküket, hogy hoppá, ez micsoda. De hát így viselkedik a Föld, tehát nem ismerünk mindent. Vannak ismereteink, és aztán néha kiderül, hogy hát azért nem úgy viselkedik éppen, ahogy mi gondoljuk, de ezek lennének úgy összességben ezek az övezetek itt Romániában, és hát most az a nagyon fura kép áll elő egy kicsit elsőre, hogy ugye ott van Vráncsa, és akkor Bukarest van nagyobb veszélybe, és nem mondjuk a Vráncsától nagyjából ugyanarra a távolságra levő mondjuk, hát talán Vásárhely, talán így most hirtelen, hogy a térképről kellene fabulálnok, de nagyjából most nagyon lehet, hogy tévedek valamennyit, de hogy az, mert hogy egész más geológiai térségben helyezkedik el Vásárhely, nagyon ugye egész olyan geológiai, hát azt szokták mondani nagyon egyszerű, hogy ott vannak a hegyek, azért ez geológiailag egy kicsit bonyolultabb, de ugye a köznyelben ez van, ott vannak a hegyek, és akkor azok megvédenek. Nyilván ehhez van némi köze, de azért ez geológiailag egész más térség, és Bukarest van például nagyon veszélyben Vráncsa miatt, vagy lehetett látni, hogy például hát ott a Vráncsa környékén levő megyék, de mindegyik a Kárpátokon tulajdonképpen kívül, Kárpátokon belül nagyjából ez a Brassó és Háromszék, ott Csücskesz, esik még ide bele, és akkor szokták még emlegetni helyenként Galac megyét, tehát ott tulajdonképpen az a térség, de ezt mind Vráncsa okozza, tehát ott van a nagyon-nagyon erősen így előttem is van a térség, vörös pöttyökkel jelölik a földrengéseket, csak a tiszta vörös az egész térség.
0: Kolozsvár mennyire van biztonságban? Minket is körbevesznek a hegyek, ugye? De hogy mennyire lehet ez biztonságnak nevezni?
1: Nyilván ez egy izgalmas dolog, hogy ott vannak a hegyek, és akkor annak mindenki belegondol, hogy hát ott van a hegy, akkor az olyan lehet, mint a jéghegy, hogy alatta is van egy olyan nagy kőzettömb. Van benne valami, de azért ez az sokkal bonyolultabb geológiailag, de a lényeg tulajdonképpen nem az, hogy itt vannak a hegyek, hanem tulajdonképpen az a lényeg, hogy Vráncsához képest, ahonnan a legnagyobb, tulajdonképpen ahol a legnagyobb a földrengéseknek ugye a valószínűsége, és azért mindenki, legalábbis a 77-est valószínűleg a hallgatók közül egyesek átértik, azért egy 7,7-es rengés, magnitúdú rengés Vráncsa övezetében az egy jelentős rengés, tehát az a nagy és nagyon erős rengések kategóriába tartozik. Ugye hát ez relatíve távol vagyunk. Ez az előnyünk is, és hát úgy kell elképzelni ezeket a hullámokat, hogy ahogy haladnak, megmozgatják tulajdonképpen a rengéskor keletkezett ilyen, ezek a rugalmas hullámok, megmozgatják a kőzet részecskéket, és ahogy haladnak, egyszerűen az energiát elveszik. Ez egy kicsit úgy kell elképzelni, amikor a hang, kiálltok egyet, és hogy aki nagyon közel van mellettem, az lehet, hogy megsüketül, és a távolabb levő személy meg hallja mondjuk, mint egy normál hangerőség, és aki nagyon távol van, az meg nem is fogja hallani. Tehát valahogy így kell egy picit elképzelni, csak ez kőzetben halad. Ezért van az, hogy tulajdonképpen Kolozsvár ezen a híres térképen, amit már említettem, hogy az építőipari szakemberek, amelyek számolgatnak, ez a legkisebb kockázatba esik. Tehát ez gyakorlatilag a 0,1-szer G, az a G ugye a nehézségi gyorsulással kell, tehát egy tizednyi nehézségi gyorsulásnyi talajmenti gyorsulásra kell számolni oldalirányba. Tehát azt jelenti, hogy ez a maximális gyorsulás, amit várunk, hogy az épületet gyakorlatilag oldal irányba gyorsítja, olyan, mint a tolná egy erő. Gyakorlatilag így kell elképzelni. Ez egy felülszámítás. Tehát azt nagyon kevesen tudják még, hogy ez fölül van számolva. Tehát nem arra számolják ki, hogy jó, hát lehet, volt Vráncsán egy 7,7-es rengés, az Kolozsváron mit okozott, hanem ez fölül van rendesen tervezve. Tehát egy olyan rengést képzenek Vráncsára, amelyet nem is mértünk még, nem is valószínű, hogy lesz, és arra számoljuk ezeket az értékeket, pont azért, hogy hát az ismereteink azok ugye meglehetősen végesek, és nem zárhatunk ki egy nagyon pusztító rengést, nem várjuk, hogy lesz. Nem tudunk, semmi adat nem utal arra, hogy lesz egy 8,9-es vagy 9-es rengés, de azért erre tervezünk, most nem pont erre a magnitudóra, de ez csak egy példa kedvéért mondtam, de hogy fölül van tervezve ez rendesen. És ebben Kolozsvár egy nagyon biztos térség, mármint Romániában, a legbiztosabb térség közé tartozik. Szóval megint jön a fordítja, ez egy nagyon biztos térség, teljesen oké, minden, de megint visszajön az, hogy igen, biztos, hogyha betartottuk azt, hogy ez a tervezés úgy lett megcsinálva, az építés olyan, amilyen, az alapozás megfelelő, és akkor ugye a szomszédok, vagy mi sem vágtuk ki a falakat, nem spóroltuk ki az anyagot. Tehát itt az a probléma fent, és szerintem ez egy nagyon érdekes, egy kicsit, vagy nem is tudom, hogy inkább olyan, hát fanyarízt hagy ebben a történetben, hogy a riedelem egy adott ponton már nem is tudom, hogy azért történik-e, mert mi magunk nem bízunk magunkba, vagy nem bízunk egymásba, vagy nem bízunk abba, hogy mindenki rendesen végezte a munkánkat. Az is lehet, hogy ez a bizalom alaptalan valamennyire, az is lehet, hogy megalapítható.

0: zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
1: Az elmúlt percekben zöld percek környezetvédelmi rovatunkat hallhatták Lukács Orsolya szerkesztésében. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szerdán, szeptember 2-án az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, amik Keanu Reeves angol-kanadai származású színész tollából származik, és így hangzik. Mindig úgy neveltek, hogy úgy kezeljem az embereket, ahogy szeretném, hogy mások kezeljenek engem. Ezt tiszteletnek hívják. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő 2 órában. Hamarosan friss híreket mondok, ezután jó hírcsendül, majd mesekosár rovatunkban az Állatok háborúja című mesét hallgathatják meg, ez pedig zenélőköntös komoly zenei rovatunk követi majd. 2 órakor ismét friss híreket mondok, majd jó hírcsendül, ezután versrovatunk következik, végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom önöket, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra 1 perc, most híreink következnek.

Híreink először címszavakban. Bezáratta az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság azt a szállodát Konstanca megyében, ahol több tucat turista lett rosszul. Gabriel Andronákes szerint a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselői minden parlamenti tevékenységet bojkottálnak ma. Júliusban éves összevetésben 8,8%-kal nőttek az ipari termelői árak. Összefogott a Temuval a Román Posta. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság 17 000 lejes bírságot szabott ki, és bezárta azt a Szatón üdülőtelepi szállodát, ahol tegnap este több tucat vendég lett rosszul, feltételezhetően ételmérgezés miatt. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tegnap közölte, hogy az üzemeltetőt 3 nappal korábban már megbírságolták 10 000 lejre, és szigorú határidőt szabtak a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A tegnap esti esetet követő újabb ellenőrzésen azonban megállapították, hogy egyetlen problémát sem orvosoltak. Az ellenőrök szabálytalanul tárolt élelmiszereket, takarítatlan munkaterületeket, berendezéseket és konyhai eszközöket, valamint elhanyagolt hűtőkamrát találtak. A közegészség veszélyeztetése miatt 81 kg-nyi nem megfelelő halat, húst, felvágottat és sajtot, valamint 300 tojást foglaltak le és minősítettek fogyasztásra alkalmatlannak. Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a szálloda 58 vendége, köztük 11 kiskorú panaszkodott rosszul létre tegnap este. A hatóságok életbe léptették a tömeges sérüléssel járó eseményekre alkalmazott sürgősségi protokolt, és több mentőegységet vezényeltek a helyszínre. Az érintetteket orvosi vizsgálatnak vetették alá, és közülük 6 személyt, köztük 2 kiskorút további kivizsgálásra kórházba szállítottak. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselői ma bojkottálják a képviselőház valamennyi tevékenységét, így nem vesznek részt a plenáris ülésen, a szakbizottságok munkájában, a házbizottság és a frakcióvezetői testület ülésein sem. A Nemzeti Liberális Párt képviselőházi frakcióvezetője, Gabriel Andronáke azt nyilatkozta, hogy tiltakozásuk a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesülésért Szövetség és az SOS Románia alkotta kormányzati szövetség visszaélései ellen irányul. A liberális politikus szerint a három párt tegnap megsértette a képviselőház házszabályát és az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatát, amikor a plenáris ülésen megszavaztak egy olyan módosítást, amelyről a frakcióvezetők előzetesen nem egyeztettek. Andronáke felidézte az Alkotmánybíróság 2010/1490-es határozatát, amely szerint a képviselőház házbizottságában betöltött tisztségek elosztásáról és újratárgyalásáról a frakcióvezetők döntenek, nem egy alkalmi parlamenti többség. A testület összetételének újratárgyalásából ered.

0: Ő módosítása pedig csak a következő parlamenti ülésszaktól alkalmazható. A frakcióvezető szerint a tegnapi eljárás egy tekintélyelvű államvezetési gyakorlat kialakulásának jele lehet. A PNL és az USZERE képviselői ezért ma kizárólag saját frakciójuk tevékenységében vesznek részt, a parlamenti ülésektől és a végszavazásoktól távol maradnak. Júliusban júniushoz képest 0,7%-kal, tavaly júliushoz viszonyítva pedig 8,8%-kal nőttek a belföldi és exportértékesítési ipari termelői árak, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. Tevékenységi terület szerinti bontásban a vízellátás, csatornázás és hulladékkezelés terén 14,73%-kal, a villamosenergia, gáz, hő, melegvíztermelés és ellátás terén 6,22%-kal, a feldolgozóiparban 9,65%-kal, a kitermelőiparban 10,24%-kal emelkedtek a termelői árak júliusban 2025. 7. hónapjához képest. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a TEMU a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről, jelentette be ma az Országos Posta Szolgálat. A hazai állami vállalat közleménye szerint integrált csomagkézbesítési szolgáltatást biztosítanak majd, ami magába foglalja a csomagok átvételét a kereskedőktől, a romániai logisztikai központokban történő szortírozást és a végső kézbesítést. A partnerségtől azt várják, hogy a hazai cégek számára egyszerűbbé válik a megrendelések feldolgozása és kézbesítése, továbbá javul a vásárlói élmény. A megállapodás részeként a kínai hátterű nemzetközi webáruház és a Román Posta közös eseményeket szervez majd a TEMU-n árusító romániai vállalatok támogatása érdekében, derült ki a közleményből. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: A seregek ura ezt mondja: bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás próféta könyve, 2. fejezet, 12. verse.

0: és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, első fejezet, 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagyi Bolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem. A következő percekben a kedves gyerekeket is várjuk rádió közelbe, ugyanis először Halász Judit énekel nekünk, majd utána mesekosár rovatunkban az Állatok háborúja című mesét hallgathatják meg. Jó szórakozást kívánok!

gyere, számoljuk együtt a macskákat. Egy cica a szobában egyedül csak vár, ha még

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Az állatok háborúja. Szép nyáridőben sétálni ment egyszer a medve, meg a farkas. Mennek, vendegélnek, egyszer csak gyönyörűséges madárdal hangzik a sűrűségből.
2: Terem úgyse, el aztán szép nóta,
1: mondja a medve.
2: Ki énekel ilyen szépen, farkas koma?
3: Na, komám, még ezt se tudod, ez a madarak királya,
1: felelt a farkas, pedig az ökörszem énekelt.
2: No, ha a madarak királya, akkor megnézem a palotáját,
1: brummogott a medve.
3: Azám nem megy olyan könnyen, várd meg, míg hazajön a királyné asszony,
1: mondta neki a farkas. Hát hiszen nem sokáig kellett várniuk, jött a királyné asszony, szép nagy kukac ficánkolt a csőrében. A királyő felsége is érkezett a nyomában, ő is hozott egy szép, nagy kövér kukacot. A medve bezzeg indult volna utánuk, de a farkas visszarántotta a bundájánál fogva.
3: Lassan a testtel, komám, várj, míg elmennek hazulról, addig nem mehetünk a palotához.
1: Hát vártak, várakoztak, és nem sokára látják elrepülni a két madarat. Most már oda cammogott a medve a bokorhoz, de bizony palota helyett csak egy kicsi fészket látott, benne 6 sárga csőrű fiókát.
2: Buhoho, ez is királyi palota,
1: kacagott torka szakadtába.
2: Na, olyan nyomorúságos király lehet, aki ilyen palotában lakik. Hát, ti kik, mik vagytok, bikficek, király fiak, hiszi a pici, rossz fattyúk talán.
1: Hú, megharagudtak az ökörszem fiókák, kiabáltak, rikácsoltak, ahogy csak tudtak.
4: Megállj, Vintör, mögő, meglakolsz ezért, hogy mehetsz bennünket sértegetni, igenis tudd meg, királyfiak vagyunk, majd ad neked édesapánk, ha ezt meg tudja.
1: Megijedt a medve, de meg a farkas is. Elszaladtak, bebújtak a barlangjukba, mert hát, ha igazat beszélnek ezek a sárga csőrű porontyok. Mikor hazaérkezett az ökörszem, a fiókái elpanaszolták neki, mit mondott a medve.
4: Már most inkább éhen halunk, de addig még a csőrünket sem tárjuk ki, míg kegyelmed el nem látja a medve baját,
1: mondták az apjuknak. Jól van, meg lesz az is, felelte az ökörszem. Menten elrepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
4: Hely, vénmézlopó, miért becsmérelted a gyermekeimet? Készülj a háborúra, mert én hadat üzenek neked.
3: Bú, kellett ez nekem,
1: gondolta a medve.
3: Már most mit évő legyek?
1: Elmondta a baját farkas komájának, aztán egybe hívták az összes négylábú állatokat, hogy legyenek a medve segítségére. Ott volt az ökör, a szamár, a szarvas, az őz, egy szó mint száz minden négylábú barom. Az ökörszem pedig a szárnyasokat gyűjtötte egybe. Nem csak a madarakat, hanem minden repülő állatot, szúnyogot, legyet, darazsat, még a denevért is. Mielőtt harcba indultak volna, kémeket küldtek ki, hogy megtudják, mit tervez az ellenség. A legravaszabb volt közöttük a szúnyog. Elrejtőzött egy levél alá, úgy hallgatta ki a négylábúak haditanácsát. Hallja, hogy a medve előhívja a rókát, és azt mondja neki.
3: Halló, de róka, te vagy köztünk a legfurfangosabb, te légy a vezérünk.
4: Jól van, mondja a róka, de mi lesz a jelvényünk?
1: Hát, ezt bizony senki sem tudta.
4: Noha más nem akad, jó lesz az én farkam is,
1: szólt a róka.
4: Ez úgyis olyan, mint egy nagy vörös lobogó. Aztán jól megjegyezzétek, amíg feltartom, jól megy a dolgunk, mindenki törjön előre. De ha leeresztem, az azt jelenti, hogy fusson ki merre lát, mert baj van.
1: Jól van már, gondolta a szúnyog, repült az ökörszemhez, és elmesélte, mit hallott. A csata napján, aj, gyerekek, soha én olyan csácsogás, ordítást, bőgést, röfögést nem hallottam, mint akkor ott az erdőben.
3: Jöttek dúlva-fulva a négylábúak, szemben nagy surrogással, süvöltéssel a szárnyasok,
1: hanem az ökörszem a darazsat előre küldte, a darázs pedig észrevétlenül a rókára repült, és jól megszúrta a farka alatt.
4: Aj, sziszegett a róka az első szúrásra, össze is rezzent,
1: felkapta az egyik lábát is, Három lábon ugrált tovább, de a farkát csak tartotta fölfelé. A második szúrásra leengedte a farkát egy szempillantásig, a harmadikra aztán a lába közé kapta, vonyított, mintha nyúznák, és futott eszenélkül. Mikor ezt a többi négy lábú látta, azt hitték, elvezett a csata, s mind elszaladtak, ki merre látott. Az ökörszem hazarepült, és már messziről kiáltozott a gyerekeinek. Győztünk, gyerekek, most már együnk, igyunk, vigadozzunk. De a gyerekek nem így gondolkoztak.
5: Nem addig van, előbb jön a medve, és kérjen, és kérjen, és kérjen bocsánatot, még ide nem jön, se nem eszünk, se nem iszunk.
1: Elrepült hát az ökörszem a medvéhez, s mondja neki a gyerekek kívánságát.
5: Gyere hát, vén dörmögő, kövesd meg őket, mert lenyúzatom a bőrödet.
1: Megszeppent a medve, hogy ne szeppent volna. Szörnyű aggodalmak között bújt elő a barlangjából, elcammogott a fészekhez, és bocsánatot kért a gyerekektől.
5: Na most már vigadhatunk,
1: kiáltották a gyerekek. Ettek, ittak, táncoltak, kivilágos virradatig, talán még most is táncolnak, ha abban nem hagyták.

0: Az elmúlt percekben mesekosár rovatunkban az Állatok háborúja című mesét hallgathatták meg, majd előtte és utána is Halász Judit énekelt nekünk. A következő percekben zenélő köntös komoly zenei rovatunk következik Nagyi Bolya szerkesztésében, amelynek címe Pándi Marian tiszteletére. Érdekes, szívhez szóló, kifogástalanul adatolt és tömör. Pándi Marian négy kötetes hangverseny kalauzának erényei az idő múlásával egyre nagyobb értéket képviselnek olvasótábora szemében. A mai zenélő köntös az első magyar zenetudós nő munkásságát Dióhéjban ismerteti kedves hallgatóival. A szerkesztő Nagyi Bolya.
1: Zenélő köntös.
2: Nagyi Bolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Munkám során megszámlálhatatlan alkalommal volt segítségemre Pándi Marian hangversenykalauza, amelynek műfajunkénti kötetei 1972-től kezdve jelentek meg. Köszönetképpen születésének évfordulóján a zenélő köntösben idézem fel munkásságát. Pándi Marian 1924. augusztus 30-án született. Tanulmányait a Budapesti Zeneművészeti Főiskola zongora tanszakán kezdte, de mivel tehetségét kevésnek tartotta a művészpályához, az újonnan indult zenetudományi szakot is elvégezte, és amint szívesen emlegette, ezzel ő lett az első magyar zenetudós nő. Valljuk be, hogy ösztönös tisztelettel távol tartjuk magunkat attól, amit hétköznapi szóhasználatunkban tudós jelzővel illetünk, mert kevésnek érezzük hozzá a rációval megközelíthető tárgyi tudásunkat. Pándi Marian elévülhetetlen érdeme, hogy megtalálta azt az utat, amely élményvilágunkon keresztül vezet el a nagybetűs zenéhez, és amelyen elindulni kedvet kapott legtöbb olvasója és hallgatója. Élő előadásainak középpontjában elsősorban a magyar és a nemzetközi komoly zene, valamint a népzene kapcsolata álltak. Ezeken kívül a rádióban és a zenei sajtóban is rendszeresen elemzett kortárs és klasszikus műveket. Néhány példát említek csupán. Bartók és a bolgár zene, Kodály és a magyar vers, Vörös Sándor megzenésített versei. Pándi Marian közel három évtizeden keresztül 1958 és 1987 között szerkesztette az Országos Filharmónia műsor füzeteit. 1969 és 84 között pedig ő volt a felelős szerkesztője annak a zenei folyóiratnak, amelyet a magyar zene külföldi megismertetésére hoztak létre Hungarian Music News címmel. Rendszeresen publikált zenekritikákat a Magyar Nemzetben, a Muzsikában, a Párlándóban és egyéb zenei kiadványokban. Aki követni akarta a magyar zenei élet eseményeit, annak Pándi Marian ismertetői, kritikái és könyvei jelentették az iránytűt. Első könyve 1960-ban jelent meg, az Olasz zene története két kötetben. A Kis zenei könyvtár sorozat publikálta Claudio Monteverdi életrajzát és művészetét bemutató könyvét a következő évben, amelynek ürügyén most zenehallgatással szakítjuk meg a Szabolcsi Bence díjjal kitüntetett zenetörténész bemutatását. Claudio Monteverdi Orfeójának egy részletét választottam, mert Orfeó a neve Vashegyi György historikus előadói gyakorlatot követő zenekarának, Pándi Marian pedig az elsők közé tartozott, akik felfigyeltek kiváló karmesteri képességeire.

Monteverdi Orfeó című operájának ötödik felvonásából hangzott el részlet egy 2005-ben a Műpában tartott előadásból. A címszereplő Timothy Benchet, az Orfeó zenekar kísérte, zenei vezető Vashegyi György. A magyar zenekritika Pándi Marian által összeállított 1793 és 1898 közti dokumentum gyűjteménye 1967-ben, mint 100 esztendő magyar zenekritikája jelent meg, 2001-ben pedig az izgalmasabb és vonzóbb Hangászati mulatságok címmel adták ki. Életművének nagy opusza a Hangverseny kalauz, amely 1972 és 2006 közt jelent meg, a szimfonikus műveket, versenyműveket, kamarazenét és zongora muzsikát négy kötetbe csoportosítva. Az orosz zene iránti vonzódása főleg fordításaiból derül ki. Olyan alapmunkákat tett hozzáférhetővé a nagy közönség számára, mint Robert Kraft Stravinskyval folytatott beszélgetései, Sosztakovics testamentuma és Prokofjev életrajza egy szovjet tragédia címmel. Hallgassunk meg egy részletet Prokofjev Hamupipőke című balettjéből.

Elhangzott Hamupipőke keringője Prokofjev azonos című balettjéből. Pandi Marián zongoratudásának hasznosítására házi muzsikálásaik során nyílt alkalma. Egy 2005-ben adott interjúban így emlékezett. Húztak a könnyeim a meghatódottságtól, amikor a Mezzón Schubert S-dur trióját mutatták Sif Andrással, feleségével Jókos Siókávával és Perényi Miklóssal. Férjemmel, Schwimmer Endrével annak idején sokat muzsikáltunk itthon. Ő hegedült, én zongoráztam, Banda Ede járt fel hozzánk csellózni. A két Schubert trió volt az állandó házi számunk. A munkásságáért aranytól életműdíjjal kitüntetett zenetörténész 2009. szeptember 12-én hunyt el. Az említett előadásban következik részlet az S-dur trióból, amelynek nyomtatásban való megjelenését Schubert már nem érhette meg, de a következő szavakkal bocsátotta útjára. E művet senkinek sem ajánlom, kivéve azokat, akiknek tetszik.

0: Pandi Marian zenetörténésztől Schubert S-dur triójának második tételével búcsúztunk Schiff András, Yuko Shiokawa és Perényi Miklós előadásában. Hallgatóitól elköszön a zenélőköntös szerkesztője, Nagy Ibolya. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallhatták Nagy Ibolya szerkesztésében. A következőkben a Bagosi Brothers Company énekel nekünk.

Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company énekelt nekünk. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szerdán, szeptember 2-án az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm önöket.

híreink először címszavakban. Mélyponton a vendéglátóipar. 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma, mentőcsomagot követelnek. A szenátus szerint az Oktatási Bizottság megszavazta a külön középiskolai felvételi eltörlését. Stefano Vidio Papa szerint 28 penelés képviselő aláírta a jelenléti ívet a napidíjért, de nem vesz részt a parlament munkájában. Holnap estig felhőszakadások és viharos széllökések várhatók országszerte. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A romániai vendéglátóiparban jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak, mint 2024-ben, derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetségek Föderációja által bemutatott legfrissebb elemzésből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Havonta mintegy 7,5 millió euróval, azaz évente nagyjából 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe, idézi az elemzés. És a Digi 24 hírportál. A drasztikus létszámcsökkenés megállítására és a szektor talpára állítására a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetségek Föderációja egy átfogó 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztett a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslat a horeca szektor, vagyis a szállodák, éttermek és kávézók áfájának mérséklése 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartamra. A kedvezményt azokra a vállalkozásokra korlátoznák, amelyek teljes körűen fehéren könyvelik el bevételeiket, megőrzik a munkahelyeket és nincs adótartozásuk. Mérsékelt becsléseik szerint ez az egyetlen lépés 3000 és 8000 közötti munkahelyet védhetne meg vagy hozhatna létre. Egyhangulag megszavazta ma a Szenátus Oktatási Bizottsága annak a rendelkezésnek az eltörlését, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy külön felvételi vizsgát szervezzenek. A törvénytervezetet a Szenátus plénumának is meg kell vitatnia. A 2023/198-as tanügyi törvény szeptember 1-én hatályba lépett előírása szerint a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezhetnek a 9. osztályos helyek legfeljebb felére az országos képességfelmérő vizsgát követően. A Szenátus Oktatási Bizottsága megszavazta a rendelkezés eltörlését. A módosítás elfogadása után az Oktatási Minisztériumnak új rendeletben kell megszabnia a felvételi szabályait. A rendelkezés hatályon kívül helyezését Daniel Funerio és Mircea Miclea volt oktatási miniszterek, valamint a Diáktanács és a szülői szervezet képviselői is támogatták. Huszonnyolc nemzeti liberális párti képviselő aláírta a jelenléti ívet, hogy megkapja a napidíját, de nem vesz részt az alsóház mai munkájában, nyilatkozta a Szociáldemokrata párt képviselőházi frakcióvezetője Stefano Vidio Papa. Az alsóház plenáris ülésén Papa bírálta a nemzeti liberális párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselőinek bojkottját, hangsúlyozva, hogy az érintett politikusoknak a tisztségek helyett a lakosság életszínvonalának javításáért és a gazdaság fejlesztéséért kellene küzdeniük. A szociáldemokrata politikus ugyanakkor felszólította a Penele és az USZERE képviselőit, hogy ha távol maradnak a parlamenti munkától, ne írják alá a napidíj folyósításához szükséges jelenléti ívet. A Penele és az USZERE képviselői korábban bejelentették, hogy bojkottálják a képviselőház valamennyi mai tevékenységét, így nem vesznek részt a plenáris ülésen, a szakbizottságok munkájában, a házbizottság és a frakcióvezetői testület ülésein sem. Felhőszakadásokra és viharos széllökésekre figyelmeztető előrejelzést adott ki ma az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország egész területére. A meteorológusok szerint ma déltől holnap estig Moldvában és Munténia északi részén, helyenként a déli és a keleti régiókban, valamint a hegyekben záporokra, zivatarokra lehet számítani, és jégeső is kialakulhat. A széllökések sebessége elérheti a 40-50 km óránként, a csapadék mennyiség pedig meghaladhatja a négyzetméterenként 10-15 litert, kisebb területeken a 20-30 litert is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai

0: dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 42 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpers hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás próféta könyve, 2. fejezet, 12. verse.

0: és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, első fejezet, 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Az elmúlt percekben híreinket hallhatták, majd jó hír csendült. A következő percekben versrovatunkban Dzsida Jenő Templom ablak című versét hallgathatják meg.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak. Csak egy karika, szürke karika, ólom karika. Vén templomablak. Rácsa rozsdás. Kerete málló, emit mohlepi, amott pókháló, sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll. Megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad. Magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka, a földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr. Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét.

0: Az elmúlt percekben vers rovatunkban Dzsida Jenő Templomablak című versét hallgathatták meg, majd Beethoven Für Elis című zongoradarabjából hallgathattak meg egy részletet a kedves hallgatók. A következőkben keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Márk evangéliuma 5. fejezetének 25-től 35-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Molnár Virág a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Üzenetek a bárka oldalán című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.
3: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Molnár Virág, mezőkovácsházi református lelkész vagyok. Isten igéjét olvasom úgy, amint írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 25. verstől kezdődően a 34. versig levő igeszakaszban. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkozott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyul a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruháimat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Jézus pedig ezt mondta neki, Leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodból megszabadulva, légy egészséges. Amen. Kedves testvérek, nem egy olyan élethelyzetem volt már, amiben úgy éreztem, hogy abban a bizonyos dologban, aminek teljes erőbedobással neki feszültem, ahogyan velénk szokták mondani, elvéreztem. Neki futottam egy megoldásra váró helyzetnek egyszer, kétszer, háromszor, és nem sikerült. És nem azért, mert nem lettek volna segítőim, vagy mert nem dolgoztam volna teljes erőbedobással, nem az akarat és a cél hiányzott, hanem egyszerűen az történt, hogy a megoldás nem akkor is úgy volt előkészítve az Úr részéről, ahogyan azt én elképzeltem. Természetesen az úgynevezett sikertelenség mérhetetlenül fájt. A kudarc és az emiatti szégyenérzet elvették az erőt attól, hogy előre tekintsek. Kellett egy kis idő, amíg regenerálódtam, és végre megtanultam a leckét. A siker kulcsa nem a teljes erőbedobásban van, hanem az Úr hittel való érintésében. Ezt tanulta meg a 12 éve vérfolyásos asszony is. Ezért áll talán olyan közel hozzám ez a történet, aki az Úrral való találkozást megelőzően 12 éven keresztül mindent megpróbált, hogy a célját elérje és meggyógyulhasson. Ahogy olvastuk, mindenét orvosokra költötte, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Pedig kétség kívül ő is mindent beleadott, hogy elérje a célját. Végül mi volt a megoldás? Az a bizonyos hittelteri érintés. A tömeg lögdösődése közben egy pillanatnyi fizikális kapcsolat az Úrral, ami kifejezése volt annak a hitnek, ami a szívében ott volt. Így aztán életet formáló, gyógyító erejűvé vált ez az érintés az asszony hite által. Leányom, a hited megtartott téged, mondta Jézus az asszonynak. Megtartatásunk kulcsa, bármi nemű célunk sikere abban van, ha nem magunkat törjük, hanem azzal a Jézussal keressük naponként a közösséget, aki megtöretett értünk. Mert ahogyan ennek az asszonynak, úgy a mi esetünkben is a Jézusban való hitben lesz békességünk, ebben van a mi testi és lelki egészségünk kulcsa is. Amen.

Isten üzenete Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Márk evangéliuma 5. fejezetének 25-től 34-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Üzenetek a bárka oldalán című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejsmit Mária.

Üzenetek a bárka oldalán. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 8. részének 1-től 22-ig, valamint 9. részének 1-től 17-ig terjedő verseit. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról a vadállatokról és jószágokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái. Nem esett több eső az égből. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt a víz. A bárka pedig a 7. hónap 17. napján megfenek lett az Ararát hegységben. A víz állandóan fogyott a 10. hónapig. A 10. hónap első napján láthatókká váltak a hegyek csúcsai. 40 nap múlva kinyitotta Noé a bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült és visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről. Kiengedett egy galambot is, hogy lássa, vajon leapadt-e a víz a föld színéről. De a galamb nem tudott leszállni, ezért visszatért hozzá a bárkába. Víz borította ugyanis az egész földet. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta, és bevette magához a bárkába. Várakozott még újabb 7 napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és íme már egy leszakított olajág volt a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy leapadt a víz a földről. Várakozott még újabb 7 napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. A 601. esztendőben az első hónap első napjára fölszáradt a víz a földről. Ekkor Noé eltávolította a bárka fedelét, és látta, hogy már fölszáradt a föld. A 2. hónap 27. napjára felszikkadt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz: jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, szárazföldi állatot és minden földi csúszómászot hozz ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból, és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár. Kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt épp úgy, mint a zöld növényt. De ne egyétek a húst az éltető vérrel együtt, bizony számon kérem a benneteket éltető vért. Minden állattól számon kérem azt, és az embertől is számon kérem az ember életét, egyik emberétől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta. Isten azt mondta Noénak és fiainak, íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van, madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Majd azt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek, és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak. Ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet minden földi élőlénnyel kötöttem. Eddig a felolvasott íge. Új bölcsönkre, Istennek a bárkára írt üzenetét 5 pontban szeretném felvázolni ebben a fejezetben. Első üzenete, amit megértettem, hogy Noénak meg kellett tanulnia hittel és bizalommal várni. Igen, várakozni. Bezárva egy bárkába, amelynek csak fölül volt ablaka, tehát nem láthatott semmit abból, ami körülötte történt. Jövőjét illetően semmi másra nem támaszkodhatott, mint Isten ígéretére és addigi hit tapasztalataira Istennel kapcsolatban, hiszen vele járt. Noénak biztosan voltak ilyen megtapasztalásai. Egy óhéber legenda arról beszél, hogy amikor Noé még építette a bárkát, egy napon, amikor éppen nem tartózkodott a bárka közelében, a gúnyolódó és dühös munkások lerészegettek, és az előre elkészített faanyagot, amely még rönkökben és deszkákban állt egy domboldalon, részek dühükben fölszabdalták és szétszórták a dombon.
Noé megrendülten szemlélte a részeg embereket és munkájukat. Végigjárta a dombot, és miután jól megnézte, sőt, le is mérte a szétszabdalt deszkákat, szent derűvel csak ennyit mondott a meghökkent és kábulatukból ócsúdó embereknek: nincs semmi baj, mindent pontosan méretre szabtatok. Ha ez csak egy óhéber legenda, lényegében akkor is kifejez valamit abból, hogy Noénak lehettek hasonló és megrendítő megtapasztalásai Istenről, akivel ő járt. Most, bezárva a bárkába hosszú időn át, csak ezekre a hit tapasztalataira támaszkodhatott. Biztosan voltak nehéz órái, esetleg napjai, kísértései, hogy elég lesz-e az élelem, nem borul-e fel a bárka, vége lesz-e valaha az özönvíznek. Sőt, lehet, hogy nem egyszer hozzátartozóit kellett bíztatnia és vigasztalnia, akik ugyancsak Noé hitéből és bizalmából éltek. Reménységét még rájuk is át kellett sugároznia. A mai első üzenet tulajdonképpen, mint halk kérdés érkezett saját szívem felé, és így adom tovább. Amikor Isten bezár valahova, talán egy lehetetlennek tűnő helyzetbe, életformába, állásba, kórházba, szenvedésbe. Tudom-e, hogy ez gyakran? Igen, gyakran az ő megmentő kegyelme, mert így rejt el valami elől. De így bezárva, tudok-e várni? Tudok-e hittel, bizalommal és reménységgel várakozni? Sőt, még mások számára is reménység és bizalom forrásává lenni? Ilyenkor, amikor csak fölfelé van ablak, és magam körül semmi kilátás, tudok-e úgy imádkozni, mint a zsoltáros, a 139. Zsoltár 5. versében, hogy elől és hátul körül zártál, Uram, és fölöttem tartod kezedet. Ezt a hitet és bizalmat Isten felé Noé csak akkor kaphatta, amikor még napsugaras, ahogy mondani szokás, igazi béke időkben járt együtt Istennel. Körülzárattatásunk előtt kell ilyen hitre jutnunk, hogy elől és hátul körülzárva is érezhessük, tudhassuk: Istenünk felettünk tartja a kezét. Egy presbiter társamat egyszer bevitték a mentők a járványkórházba meglehetősen riasztó leletekkel. Ott valóban körül volt zárva, elől is, hátul is. És én tudom, biztosan tudom, de üzente is, hogy ő tudja, ki tartja felette a kezét. De ezt nem lehet a járványkórházban megtanulni, ezt már előzőleg tudni kell, hogy ott is tudhassuk. Ma ő, holnap talán én. A második üzenet: ki is kell jönni a bárkából? Amikor megfeneklik a bárka az Ararát hegyén, Noé kiküldi hírhozóit, előbb a hollót, majd háromszor a galambot. De amikor az nem tér vissza, még mindig nem hagyja el a bárkát. Istennek kell beszélnie vele, aki így szól: jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Siralmas látvány lehetett, amit Noé látott. Sár és iszap, dögök és pusztulás mindenütt.
A bárkában már egész kellemes volt és megszokott. Mégiscsak menedék volt az, rejtek, fedél. A Tibolt daróci pincelakókra gondolok, akik a hegybe vájt pincékben laktak, még az én diákkoromban. Akkor a kormány szép szobakonyhás, piros tetős házikókat építetett nekik. Egy részük nem volt hajlandó átköltözni, másik részük egy idő múlva visszaszögdösött. Mert megszokták. Ott valahogy rejtettebben érezték magukat. A néhai bunkerlakókra gondolok, akiket itt is, de főként Németországban szinte erőszakkal kellett kihozni rejtekükből, mert még a bunkert is meg lehet szokni. Még emlékszem, hogy sok rákos palotai egyszerű öregember neheztelt Benkő Istvánra, mert lebontatta a régi templomot. Hiába állt már a hatalmas és három tornyú új templom. Az evangélikusok ezen okulva sokáig nem merték lebontani a régit. Ha az első mondani való kérdéssé formálódott bennem, a második egy csendes figyelmeztetés a magam számára, és most így mondom tovább. Ha kell, ha Isten mondja, belül vagy kívülről, tudjunk kilépni a bárkából. Például régi, megszokott, vagy akár megcsontosodott életformákból. Mert a bárka és minden bárka csak addig menedékhely, amíg Isten valamiképpen tudtunkra nem adja, hogy jöjj ki, hagyd ott, fordíts hátat neki. Az ősi felirat harmadik üzenete, hogy Noé első dolga, miután elhagyja a bárkát, oltárt épít az Úrnak, és ott áldozatot mutat be neki. Ezt is némán, szó nélkül cselekszi. Igen elképzelhető volna, ha előbb inkább szétküldi a család tagokat, hogy kémleljék ki a vidéket. Mérjék fel, hol vannak. Vagy gyűjtsenek egy kis gízgazt alágyújtósnak, vagy egyszerűen csak járjanak egy jót a friss levegőn, hogy kinyújtoztassák elgémberedett tagjaikat. Ismét egy csendes kérdés. Ha megrendülne lábunk alatt a talaj, és előttünk, mögöttünk összedőlnének a házak, de valami különös kegyelem folytán életben maradnánk, mi volna az első dolgunk? Lenne egy is közülünk, aki letérdelne az udvaron és hálát adna? Az ige negyedik üzenete Isten döbbenetes realizmusáról beszél. Isten stílusa ilyen, a kiválasztott és megmentett embereiről így gondolkodik szívében. Bár gonosz az ember szívének szándéka, ifjúságától fogva. Igen, az új magról, az új vetésről, akiket majd tovább plántál a földön, azokról vélekedik így. Mégis, ó, ez az isteni mégis, ez a kegyelem. Ennek az embernek, akikről, ha szabad így mondanom, semmiféle illúziója nincs az Istennek, ennek az embernek ígéri meg, hogy amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. De ez az amíg és Isten realizmusának jele. Amíg mi el nem pusztítjuk ezt a földet,
Amíg mi magunkra nem szabadítjuk az eget, addig ő nem változtat a renden. Azt mondja, amíg csak a föld lesz. De lesz-e? Lesz-e hely, ahol vetés és aratás lehessen? Ahol hideg és meleg váltogathassa egymást, ahol nyár és tél, nappal és éjszaka örök ritmusa lüktethessen? Isten megígérte, hogy amíg csak a föld lesz, ő ezt megadja. Irgalmazzon és könyörüljön rajtunk, mert gonosz az ember szívének gondolata ifjúságától fogva, és arra is kész, hogy kirúgja a lába alól a földet. Pedig Isten milyen világosan és félre érthetetlenül rendelkezik így a bárkából kilépőknek, hogy aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert, íme Isten védi az embert az embertől, s az emberen a maga képét. Az ötödik üzenet is Isten realizmusára mutat. Nem más ez, mint az isteni kegyelem. Mert rajtunk csak a kegyelem segíthet. Ha van mentségünk és lehet reménységünk, akkor ez lehet, hogy Isten először a Bibliában és első ízben egy emberrel a földön szövetséget köt. Jól értsük ezt a szót, mert a magyar szövetség szó nem pontos fordítása a héber eredetinek, és nincs is rá megfelelő szavunk. Itt nem két egyenrangú partner köt szövetséget. Itt Isten irgalmasan és kegyelmesen önmagát kötelezi el önmagának, hogy azzal az emberrel, akinek gonosz a gondolata ifjúságától fogva, mégis szövetségre lép. És ez a mégis, ez a kegyelem. Az ember ebben a szövetségben csak boldog és újongó, elfogadó lehet. Ennek az első szövetségnek a jele, az égen a szivárvány, annak is jele, hogy nem lesz több özönvíz. Ezt a szövetséget újítja meg Isten Ábrahámmal, majd Mózessel és Dáviddal. Aztán az idők teljességében új szövetséget köt az emberrel egyszülött fia, a Jézus Krisztus által. Ennek az új szövetségnek a jele Jézus megtöretett teste és kiontatott vére, és a kereszt a Golgotán. Ez az új szövetség azt jelenti, hogy az ember, akinek gonosz a gondolata ifjúságától fogva, mégis Isten szövetségese. Mert Isten mégis szóba áll velünk, és mégis van menedékünk Jézus Krisztus által. Mert igen, igen megrendítően szép és jó Isten stílusa, és igen reális Isten új szövetsége.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Üzenetek a bárka oldalán című részt felolvasta Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árvád szerkesztésében. Ezzel téli magazin műsorunk végére értünk, adásra legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk, ekkor szintén én számítok figyelmükre. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, ami Keanu Reeves, angol-kanadai származású színész tollából származik, és így hangzik. Mindig úgy neveltek, hogy úgy kezeljem az embereket, ahogy szeretném, hogy mások kezeljenek engem. Ezt tiszteletnek hívják. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották, viszont hallásra, békesség Istentől, szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugoros, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki, ma már nem reszketek tekintetedre, ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben, és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életemben.

A másik oldalon mindig fúj a szél, sötét nyírkos, kötszitál,

csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova, homá, jól lépek át, a kakukkusóra egy pillanatra megáll.

Bentley-vel. Csikorgatja egy koldus a fogsorát, a hulladékgyűjtő fölé hajolva. A fejéből épp egy arasznyit, ha kilát. Mert bezárt a magyar királyi tébolydalát.

kiszedett lej egy liter borára. Húzd rá cigány, ezer lejes adó, még az éjjel

híreink először címszavakban. Bezáratta az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság azt a szállodát Konstanca megyében, ahol több tucat turista lett rosszul. Gabriel Andronake szerint a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselői minden parlamenti tevékenységet bojkottálnak.

0: hogy az üzemeltetőt 3 nappal korábban már megbírságolták 10 000 lejre, és szigorú határidőt szabtak a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A tegnap esti esetet követő újabb ellenőrzésen azonban megállapították, hogy egyetlen problémát sem orvosoltak. Az ellenőrök szabálytalanul tárolt élelmiszereket, takarítatlan munkaterületeket, berendezéseket és konyhai eszközöket, valamint elhanyagolt hűtőkamrát találtak. A közegészség veszélyeztetése miatt 81 kg-nyi nem megfelelő halat, húst, felvágottat és sajtot, valamint 300 tojást foglaltak le és minősítettek fogyasztásra alkalmatlannak. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a szálloda 58 vendége, köztük 11 kiskorú panaszkodott rosszul létre tegnap este. A hatóságok életbe léptették a tömeges sérüléssel járó eseményekre alkalmazott sürgősségi protokolt, és több mentőegységet vezényeltek a helyszínre. Az érintetteket orvosi vizsgálatnak vetették alá, és közülük 6 szemét, köztük 2 kiskorút további kivizsgálásra kórházba szállítottak. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselői ma bojkottálják a képviselőház valamennyi tevékenységét, így nem vesznek részt a plenáris ülésen, a szakbizottságok munkájában, a házbizottság és a frakcióvezetői testület ülésein sem. A Nemzeti Liberális Párt képviselőházi frakcióvezetője Gabriel Andronache azt nyilatkozta, hogy tiltakozásuk a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesülésért Szövetség és az SOS Románia alkotta kormányzati szövetség visszaélései ellen irányul. A liberális politikus szerint a 3 párt tegnap megsértette a képviselőház házszabályát és az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatát, amikor a plenáris ülésen megszavaztak egy olyan módosítást, amelyről a frakcióvezetők előzetesen nem egyeztettek. Andronache felidézte az Alkotmánybíróság 2010/1490-es határozatát, amely szerint a képviselőház házbizottságában betöltött tisztségek elosztásáról és újratárgyalásáról a frakcióvezetők döntenek, nem egy alkalmi parlamenti többség. A testület összetételének újratárgyalásából eredő módosítása pedig csak a következő parlamenti ülésszaktól alkalmazható. A frakcióvezető szerint a tegnapi eljárás egy tekintélyelvű államvezetési gyakorlat kialakulásának jele lehet. A Penele és az USZERE képviselői ezért ma kizárólag saját frakciójuk tevékenységében vesznek részt, a parlamenti ülésektől és a végszavazásoktól távol maradnak. Júliusban júniushoz képest 0,7%-kal, tavaly júliushoz viszonyítva pedig 8,8%-kal nőttek a belföldi és exportértékesítési ipari termelői árak, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. Tevékenységi terület szerinti bontásban a vízellátás, csatornázás és hulladékkezelés szerint 14,73%-kal, a villamosenergia, gáz, hő, melegvíztermelés és ellátás terén 6,22%-kal, a feldolgozóiparban 9,65%-kal, a kitermelőiparban 10,24%-kal emelkedtek a termelői árak júliusban 2025. 7. hónapjához képest. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a TEMU a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről, jelentette be ma az Országos Posta Szolgálat. A hazai állami vállalat közleménye szerint integrált csomagkézbesítési szolgáltatást biztosítanak majd, ami magába foglalja a csomagok átvételét a kereskedőktől, a romániai logisztikai központokban történő szortírozást és a végső kézbesítést. A partnerségtől azt várják, hogy a hazai cégek számára egyszerűbbé válik a megrendelések feldolgozása és kézbesítése, továbbá javul a vásárlói élmény. A megállapodás részeként a kínai hátterű nemzetközi webáruház és a Román Posta közös eseményeket szervez majd a TEMU-n árusító romániai vállalatok támogatása érdekében, derült ki a közleményből. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreink ez az

0: A Cserpressz hírügynökség, a masszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás próféta könyve, 2. fejezet, 12. verse.

0: és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, első fejezet, 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit, önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 140 gyermek kap tanszert és iskolatáskát Kárpátalján az MRS jóvoltából.
1: Ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Partiumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
0: Gecse Attila kórházlelkész.
2: Élményterápia, ahol egész nap különféle alkalmakon vehetnek részt a családok, és ezen belül vannak azok a gyász alkalmak, amikor a szülők, külön anyák, külön apák, és a gyerekek is részt vesznek olyan alkalmon, ahol a saját gyászukkal szembesülhetnek, dolgozhatnak és segítséget kaphatnak.
0: A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott.
3: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Iskolatáskával és tanszerekkel segíti a kárpátaljai gyermekeket is a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően idén 140 gyermek kezdheti meg úgy a tanévet, hogy a szükséges iskolaszerek már ott lesznek a táskájában. A programról és a támogatás jelentőségéről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdeztük. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: 2026-ban is nagyon sok ember mozdult meg annak érdekében, hogy Kárpát-medencén belül a református gyermekek iskolatáskához, illetve tanszereket kaphassanak a tanév kezdetén. Egy országos gyűjtésről van szó, és éppen ezen a héten Kárpátaljára is megérkeznek majd az adományból összegyűjtött tanszercsomagok vidékünkre.
2: Ez pontosan így van. Ugye idén 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a nyári tanszergyűjtés már szinte az első, legelső adománygyűjtések között ott volt, nem véletlenül. Azért, mert 2 évtizeddel ezelőtt a munkatársak azt tapasztalták, hogy jellemzően az adományozás, a segítségnyújtás a gyerekek számára jellemzően évvégén, adventi időszakban szokott leginkább a szemünk elé kerülni, pedig az iskolakezdés, tehát így a nyár vége, augusztus vége, az egy igen komoly anyagi nehézséget okoz a nehéz helyzetben lévő családok számára. Most, ha itt például megnézzük a magyarországi árakat, ha nem is akarjuk túl költekezni magunkat, csak egyszerűen bármelyik bevásárló központba belépünk, és megnézzük, hogy mennyibe kerül egy iskolatáska, füzetek, toltartó, és akkor sorba vesszük, hogy kell még a gyereknek vízfesték, ecset, színes papír és mennyi minden egyéb. Ez bizony mindenképp több tízezres összegre rúg. Nem túlzás azt mondani, hogy 30-40-50 ezer forint alatt nem tud megállni ez az összeg. És ha most egy kicsit belegondolunk, hogy azoknál a családoknál, ahol több gyerek is kezdi szeptemberben az iskolát, vagy pedig egy fizetésből kell kigazdálkodniuk a mindennapokat, és egyébként is minden hónap komoly anyagi nehézséget jelent, ott egy ilyen plusz kiadás az bizony komoly terhet jelent. De itt most eddig táskákról beszéltem, de számunkra kifejezetten fontos, hogy mi ennek az egész tanszergyűjtésnek a lelki oldala. Nem véletlenül ezt a címet kapta a tanszergyűjtésünk, hogy radírozzuk ki a különbségeket. Hiszen most, hogyha magunk elé képzelünk egy 6 éves tündéri kisfiút vagy kislányt, aki első napját kezdi meg az iskolában nagy várakozással, de ott már az első napon azt tapasztalja, hogy az osztálytársainak gyönyörű, szép, kényelmes, szép, színes, mintás iskolatáska van a hátán, benne csomó gyönyörű füzet, toltartó tele színes ceruzákkal, zsírkrétával, filctollal, ő pedig mondjuk ott ül a padban, és neki egy darab füzete van, abba kell mindent felírnia, és megtanulnia írni, és mondjuk egy darab apróra elhegyezett ceruzája, akkor már az első napon az lesz az ő maradandó élménye az iskolából, hogy ő kevesebb a társainál, neki nincs meg mindene a többiekhez képest. És ez az első benyomás, ez bizony olyan mély nyomot tud hagyni, hogy később aztán nem szívesen jár az iskolába, hiszen mindig ezzel az érzéssel szembesül, és akkor még nem beszéltünk mondjuk arról, hogyha esetleg csúfolják is emiatt a többiek, és ez másoknak is feltűnik. Mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni ezzel, hogy tanszertámogatást nyújtunk, és bizony büszkén, örömmel tudjon minden gyerek belépni az iskolába, akit segítettünk, és legalább ott az első napokban, amikor az egymás iskolaszereit megvizslatják a gyerekek, akkor az legyen az neki is a benyomása bármelyik nélkülözésben felnövő gyereknek, hogy én nem vagyok kevesebb, ugyanonnan indulunk, és aztán pedig a tanulás az már csak rajtam múlik.
1: Minden évben a gyűjtés több részből áll, egyrészt van lehetőség pénzadományjal támogatni, illetve személyesen különböző áruházakban részt venni, illetve a megvásárolt terméket eljutott az önkéntesekhez. Ez a része már lezárul, de ez milyenféle kapcsolattartás az adakozó szándékúakkal? Hogyan látjátok ennek az aktivitását?
2: Hála Istennek azt mondhatom, hogy az idei évben, amit talán kiemelnék, az egyrészt az áruházi gyűjtések, rendkívül jól sikerültek. Valóban egész nyáron át lehetett tárgyi adományokkal is támogatni a tanszergyűjtésünket, és több magánszemély is támogatta a gyűjtésünket, akár egy-egy iskolatáskával, vagy füzetcsomaggal, cégek, nagyvállalatok is többen voltak, akik akár több százas nagyságrendben támogatást nyújtottak ehhez a programhoz, és ne felejtsük el a református gyülekezeteket, valamint több hazai oktatási intézményt, református iskolát is, akik ezt megszervezték házon belül, hogy legyen tanszergyűjtés. De én mégis inkább most az áruházi gyűjtésekre helyezném a hangsúlyt, hiszen az mindig egy nagyon jó tapasztalat, amikor a munkatársaink, önkénteseink személyesen találkoznak ilyenkor az adományozókkal, és van lehetőség arra, hogy egy kicsit beszélgessenek, egy kicsit meséljenek arról, hogy kiknek segítünk. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki belép egy áruházba, és lehet, hogy éppen csak egy szórólappal lép hozzá valaki oda zöld pólóban, de aztán elkezdenek beszélgetni, hogy kiknek is gyűjtünk, és egyébként ezekkel a családokat mi honnan ismerjük, milyen kapcsolatot tartunk, akkor ez el szokott indítani aztán egy olyan beszámolót, hogy a támogatók, akik hamarosan jövőbeli támogatók lesznek, rájönnek arra, hogy a szeretetszolgálat valóban odafigyel a családokra, és most tanszereket gyűjtünk, de ezeknek a gyerekeknek utána sem fogjuk elengedni a kezét, hiszen várjuk őket akár online mentorálással, korrepetálással, vagy éppen közösségi tanulóházainkba, és amikor az a tapasztalatunk, hála Istennek, hogy amikor ezeket meghallják, és tudják, hogy jó helyre megy valóban az adomány, és ez nyár végéig, vagy éppen határon túli területekre szeptember elején meg is érkezik, akkor nagyon gyakran megtapasztaljuk azt, hogy akik úgy léptek be a bevásárló központokba, hogy mondjuk éppen csak egy apróságot akart venni magának, mégis megpakolt kosarakkal lépnek aztán oda hozzánk, és bevásárolnak a rászoruló gyerekeknek. Én úgy gondolom, és ez a tapasztalatunk is az elmúlt évekből, évtizedekből, hogy az, hogy a gyermekeket segítsük, az mindig prioritást élvez szinte minden vásárló és minden adományozó számára, hiszen ők valóban a nehézségeikről nem tehetnek, és éppen ezért mindig ez a megélésünk, hogy nagyon sokan összefognak és melléjük állnak annak érdekében, hogyha ennyivel is hozzájárulhatunk, hogy egy kicsit jobb kedvel lépjenek be mondjuk az osztályterembe, az iskolába, akkor azt bizony tegyük meg. Mert nekünk mondjuk megvenni egy toltartót vagy pár füzetet, az csak pár ezer forint plusz ráfordítást igényel, de annak a gyereknek már is teljesebbé válhat az iskola kezdése, és ez aztán elindíthat, és sok esetben el is indított már a visszajelzések alapján egy olyan folyamatot, hogy ez a kezdeti öröm adott aztán kitartást és lelkesedést ahhoz, hogy szorgalmasan tanuljon, jól teljesítsen ez az adott gyerek, és bizony az iskola, az oktatás lehet az ő életükben az a kiugrási lehetőség, amivel aztán új alapokra helyezhetik a jövőjüket.
1: Éppen a percekben zajlik a Kárpát-medencei református össztanév nyitó ünnepsége, ahol sok iskolatáska kikerülésre kerül, kiosztásra kerül, viszont ezen a héten a határon túli, azaz a kárpátaljai közösség is részesül ebből. Hogyan zajlik ez a hét?
2: Most az mögöttünk álló hét az igen, igen aktívan és sok kilométerrel mögöttünk telt. Múlt héten augusztus 25-én indítottuk el az anyaországban, országszerte az adomány átadásainkat, és Magyarországon összesen kereken 100 településre fognak megérkezni a iskolatáskák és tanszercsomagok, és most egy különlegesség az idei évnek, hogy augusztus 25-én Debrecenben indult, és a mai napon pedig valóban Debrecenben ér véget a hazai tanszerátadásoknak sora, hiszen most 10 órától a Kárpát-medencei református tanévnyitó itt lesz a nagy templomban. Ez már egy hagyománnyá vált, hogy minden évben az az egyház kerület, amely otthont ad a Kárpát-medencei tanévnyitó hálaadó istentiszteletnek, mindig az az egyház kerület kijelölhet a saját területéről egy iskolát, amelyet támogat szeretett szolgálatunk. Ez most idén Tiszántúli egyházkerület döntése alapján a Csongrád-Csanád megyében található Magyar Csanádi iskola lesz. Ez ott a különböző felmérések szerint a megyének az egyik legszegényebb települése, és ott bizony van egy református általános iskola, oda összesen 71 gazdagon megtöltött iskolatáskát fogunk eljutatni. Ez szinte a teljes tanulói létszáma a Magyar Csanádi iskolának. De nagyon is fontosnak érezzük, hogy az adományainkat ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településekre, vagy akár szorványgyülekezetekhez, vagy kisközségekben működő református iskolákhoz is eljuttassuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a református iskolák, oktatási intézmények, ezek nélkülözhetetlen egyetlen szolgálatot látnak el az adott településen, hiszen nem csak azt a könnyebbséget hozzák meg, hogy a gyerekeknek nem kell elutazni, elbuszozni egy másik városba vagy faluba, tehát nem csak ez a nagy előnyük, hogy helyben van az iskola, hanem hiszem azt, hogy keresztény lelkülettel az ott dolgozó pedagógusok, ők valóban az évek alatt ezt is megtanítják és megmutatják a gyerekeknek, hogy Isten szemében mindannyian egyaránt értékesek vagyunk, és ezek azok az útravalók, amelyek aztán az életükben elkísérik a gyerekeket, és ezeket a legfontosabb, hogy ilyenkor, kicsikorban ezek a magok el legyenek ültetve. És valóban most itt akkor Debrecenben zárul tehát a hazai adományosztásoknak a sora, és most pedig ráfordulunk a határon túli adományátadásokra, ahogy említetted, ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Partiumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
0: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, az MRS kommunikációs vezetőjét kérdeztük.

0: Az anyaország. Az élet mélységeit érintő kérdésekben nincs siker, csak növekedés, vallja Gecse Attila. A református kórház lelkész több mint 30 éve szolgál az egészségügyben, és egyike azoknak, akik elindították a lélekmadártábort. Itt olyan családoknak nyújtanak segítséget, akik súlyos betegség miatt veszítették el gyermeküket. A gyász feldolgozásáról és egy lelkészgyógyító jelenlétéről szól következő beszélgetésünk, melyet Kojsza Péter készített.
1: A bátortáboron belül elkezdhettem néhány munkatársammal egy speciális tábornak a megteremtését és elindítását, amelyet lélekmadár tábornak hívunk, nevezünk, ahova olyan családok jönnek el, akik elvesztették gyermeküket. És sajnos ezek a családok ma nagyon sokszor magukra vannak hagyva. Hogy nagyon magányosnak érzik magukat azzal a fájdalommal, amit nem tudnak megosztani.
2: Miről szólnak ezek a táborok, és hogyan próbálnak megsegíteni a családoknak?
1: Élményterápia, ahol egész nap különféle alkalmakon vehetnek részt a családok, és ezen belül vannak azok a gyász alkalmak, amikor a szülők, külön anyák, külön apák, és a gyerekek is részt vesznek olyan alkalmon, ahol a saját gyászukkal szembesülhetnek, dolgozhatnak és segítséget kaphatnak. Lehetőséget kapnak arra, hogy nyugodtan sírjanak. De van alkalom, amikor az élet ünneplése van. Lehet, hogy az egyik órában sírnak és szomorúak, de a következő alkalmon, ahol lovagolnak vagy íjászkodnak, már nagyon vidámak lehetnek. Az életben ők is, de akár mi is megtapasztaljuk, hogy van egy hullámzás. Ha biblikus akarok lenni, Pál mondta már, hogy mélység, magasság, szélesség, hosszúság. Tehát a tábornak van egy ilyen hullámzása, de ez az, ami segít aztán a családoknak, hogy visszatérve a mindennapi életben megtalálják azokat a

0: kapaszkodókat, amik fontosak nekik. És persze, ami nagyon fontos számukra, hogy olyan sorstárs közösségre találnak itt, akikkel megértik egymást, akik egymásnak adnak olyan tanácsokat, úgymond, amik segíthetnek kinek-kinek, amikor visszamegy a városba, a faluba, vagy az ország másik részébe.
1: Sokat mondó a magyar nyelvünk, ha valakinek meghal a házastársa, akkor azt mondjuk, hogy özvegy, ha pedig a szülei, akkor azt, hogy árva, de nincs arra szó, hogy ha valaki a gyermekét veszíti el.
0: Nem lehet kifejezni, még szóban sem azt, hogy mi történt egy édesapával, egy édesanyával. Hogy az, ami kifejezhetetlen szóval, akkor az hogyan lehet egy tekintettel, egy kézfogással elfogadhatóvá? Vagy talán erre sincs jó szó, hogy mit lehet ilyenkor tenni? Vagy csak az empatikus jelenlét, az a krisztusi csend, ami ott lehet, amiben egy-egy család valóban erőt meríthet. Nagyon érdekes, amikor a gyerekekkel vagyok, hogy egy gyerek lerajzolja a gyászát, hogy egy gyerek a maga nyelvén kifejezi azt, vagy hogy arra tud gondolni, hogy ő nem ismerte ugyan, vagy nem tud visszaemlékezni, de a családban mégis ott van ez a fájdalom, ez a gyász.
1: Mi lesz utána a szülőkkel? Mi lesz a testvérekkel, a hozzátartozókkal? Hogyan tud ebben segíteni?
0: Én azt gondolom, hogy pont ez a feladat ma, és mondhatom azt, hogy talán ez egy igazán szép és nemes egyházi feladatunk lehetne, hogy nagyon intenzíven ott legyünk, nem csak a temetésen, hanem utána is. Ma ugye a pszichológia arról beszél, hogy a gyász az ma már 2 évig is eltart. Akkor egy gyermeknek a gyászolása, akkor lehet, hogy az egy élet. És ebben azt gondolom, hogy oda tudjuk tenni nem csak az igét, hanem azt a gyógyító jelenlétet, amit a lelkész, az egyház tehet ezekért az emberekért és családokért.
1: Fel lehet készíteni a családokat erre az eseményre, vagy inkább csak mellettük lehet lenni?
0: Én azt gondolom, hogy csak útitársak lehetünk. Az a krisztusi példa, hogy mi ott lehetünk ezek mellett, a családok mellett. Hogy én ott lehetek egy gyermek mellett, aki mondjuk arról mesél nekem, hogy a testvére fejében krumpli volt, és ezt a krumplit nem tudták kivenni. Vagy hogy ott tudok lenni amellett, az édesapa mellett, akinek az maradt, hogy egy szem lányának a képét feltetováltatta a kezére, és egész nap simogatja a kezét, és nézi a lányát. Megengedem neki, hogy sírjon, megengedem neki, mint ahogyan Jézus az emmausi tanítványoknak megengedte, hogy mondjátok ki az, ami bennetek van.
1: A szülők ilyenkor rengeteg kérdésre kereshetik a választ. Mit tud mondani, amikor megkérdezik, hogy miért pont velük történik mindez? Van erre jó válasz?
0: Nem is szeretnék választ adni. Ha együtt megyünk az úton, akkor megtalálják a választ. Nem olyan régen mondta egy édesapa, hogy éveken át depresszióba volt, mert elveszítette az egy szem fiát. Éveken át nem akarta elfogadni, aztán kapott egy 3-asikreket. Sok-sok év után értette meg, hogy az Úristen elvett egyet, de adott 3-at. Megértette, hogy valamit el kellett veszíteni, hogy valami mást és nagyobbat és többet kapjon.
1: Mivel lehet segíteni az elfogadást?
0: Azzal, hogyha visszatekintve tudják felfedezni, hogy bármennyire rövid is volt az együtt töltött idő, de hogy abban micsoda ajándékok és milyen kincsek vannak. Amik ott maradnak a szívben, a lélekben, egy szülőnek, egy testvérnek, egy nagyszülőnek, egy nagybácsinak, egy nagymamának. Tehát amikor ezt felfedezik, hogy igen, az Úr adta, az Úr elvette, de valami ott marad a szívben, a lélekben, és mi, akik tovább megyünk, talán lehetünk egy kicsit igazabbak, tisztábbak, őszintébbek, szeretőbbek, elfogadóbbak. Azokat az igazi értékeket felfedeznünk, amik méltóvá tesznek bennünket arra, hogy emberek legyünk és emberek maradjunk.
1: Az ön lelkében mindig béke van, vagy azért ön is perlekedik?
0: Nem könnyű ezt elfogadni. Igen, vannak nehéz helyzetek, nagyon nehéz pillanatok, amikor az emberben ott van a fájdalom, megjelennek a könnyek, de még inkább megerősítenek abban, hogy nézek felfelé. Hogy vannak titkok, amiket nem fogunk soha megérteni, megismerni, hiszen csak az Úristen tudja, hogy mit miért tett vagy tesz velünk.
1: Azt szokta mondani, hogy az élet mélységeit érintő kérdésekben nincs siker, csak növekedés.
0: Én ezt annak idején Franciaországban Jean Vanier, a Bárka közösség alapítójától hallottam, ugye, aki sérült emberekkel kezdett el foglalkozni. Én ma is azt gondolom, hogy ugyan egy sikerorientált világban élünk, amikor Egy szülő leginkább akkor büszke, ha a gyermeke sikeres. Persze nehéz definiálni, én azt gondolom, hogy mi a siker. Vagy a siker az, amikor azt látom, hogy a gyermekem boldog. A siker az, amikor akár egy sérült, egy beteg ember mellett őszintén tudok együtt lenni, anélkül, hogy most bármiféle külsőségekben kezdenénk el versenyezni egymással. Az élet vége az nem siker. Embereket elkísérni, gyerekek utolsó útján ott lenni, gyászoló családok mellett ott lenni, ez nem siker. De ugyanakkor azt mondom, hogy azért növekedés, mert ha én visszatekintek életem útjára, akkor rengeteget kaptam. Többet, mint a tanultak alapján, többet, mint amit egyes mások mutattak, vagy mutatnak nekünk, mert ezek az emberek valóban olyan ősi forrásból tudnak beszélni, és őszintén a saját életükről, hitükről, meggyőződésükről, amely nagyon sokat segített nekem abban, hogy a lelkészi pályámban ne megtántorodjak, hanem megerősödjek. Hogy a 21. század nem tudjuk, hogy mit fog hozni, de hogy a mindennapokban helye van a lelkésznek. Ha mer az ember úgy, mint Jézus, elindulni és elmenni, ha merek találkozni, merem kimondani azt, hogy nem ítélek el, menj el és ne vétkezz többet. Ha merek sírni a másikkal, és merek nevetni vele, akkor azt gondolom, hogy az Isten tudjuk vinni és továbbadni.
2: Az elmúlt percekben Kojsza Péter összeállítását hallhatták.

0: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok Refoudvara a női egészség témájának is teret adott. Pénteken a Belül minden összefügg női egészség egyszerűen című beszélgetésen dr. Virág Tímea Helga, plasztikai sebész, rezidens kérdezte, dr. Örvösi Ildikó, szülésznőgyógyászt, dr. Varró Bodoci Enikő, endokrinológust és dr. Zalányi Péntek Tímea, nefrológust. A beszélgetés során egy egészséges nő életciklusát járták körbe, az első menstruációtól a menopóza megjelenéséig. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikő egy egységes női életciklust egy endokrinológus szemszögéből mutatott be, a riporter Pilbák Kincső.
1: Tárt kapukkal várta az érdeklődőket a Refoudvar a kolozsvári Magyar Napokon. Programkínálatukban a női egészség kérdéskörét is tárgyalták. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikővel beszélgettünk, aki az egészséges nő életciklusait egy endokrinológus szemszögéből mutatta be. Elhangzott az első kérdés az előadás során, hogy milyen egy egészséges fiatal nő.
2: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
1: És mire figyeljen egy nő, hogy egészséges legyen az életében, vagy mire figyeljen mondjuk ilyen kivizsgálások terén, hová menjen el?
2: Nem csak nő.

0: Önnek egy bármilyen személynek fontos az, hogy az egészség megőrzése érdekében figyeljen oda a testére is, és a testre odafigyelni úgy lehet, hogy figyelünk az életmódunkra, figyelünk arra, hogy mit eszünk, mennyit eszünk, mikor eszünk, mivel eszünk, és figyelünk arra, hogy mennyit mozgunk, és figyelünk arra, hogy mennyit alszunk, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk. És amikor valami olyan tünetet észlelünk, ami valamiért nem tartozik bele a normálisba, valami úgy tűnik, hogy ez mégsem így kéne működjön, akkor azt kivizsgáltatjuk.
1: Az előadásba átterelődött ugye a szó az idősebb, tehát a kor előre haladtával, hogy mire figyeljen olyankor egy nő, esetleg ha betegségek jelennek meg, vagy ha gyermekvállalásra készül.
0: Egy fiatal nő esetében, aki gyerekvállalásra készül, fontos, szerintem, mint endokrinológus, fontos a pajzsmirigy funkció is. Persze előtte nagyon fontos, hogy a menstruációs ciklus az rendszeres legyen, és hogy ebben a nagy változásokat mindig kivizsgáljuk, de ami endokrinológusként még emellett fontos és érdekel, az a pajzsmirigy funkció. És a szakirodalom nem javasolja minden nőnek és mindenkinek az általános világszintű szűrését pajzsmirigy zavarokra, viszont hogyha vannak bármilyen erre utaló tünetek, vagy van a családban autoimmun betegség, vagy esetleg ennek a nőnek, aki gyerekvállalásra készül, van már egy ismert autoimmun betegsége, akkor mindenképp gyerekvállalás előtt javasolt egy pajzsmirigy hormonvizsgálat. Mert az első trimeszterben, amikor sokszor még nem is tudja a nő, hogy gyereket vár, akkor a legfontosabb az, hogy megfelelő pajzsmirigy hormon legyen a vérben, mert a magzat, az embrió, az csak ebből a pajzsmirigy hormonból tud épülni. Neki a saját pajzsmirigye az olyan 13 hetes korára fejlődik ki, és addig viszont az idegrendszer fejlődéséhez nagyon nagy szüksége van a pajzsmirigy hormonokra. És hogyha ez a pajzsmirigy hormon mennyiség megfelelő a vérben, akkor egészségesen fog fejlődni a pajzsmirigy hormon szempontjából a baba, és az idegrendszeri fejlődésnek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy minden normálisan menjen.
1: És azért a másik oldala a fogamzásgátlás, ilyenkor mire figyeljen egy nő?
0: Elmondta ezt Örvösi Ildikó nőgyógyász kollega is, és annyira egyénre szabott a fogamzásgátlás kérdése, hogy igazából nem szeretnék általános tanácsokat adni ebben, mert nagyon fontos az, hogy milyen társbetegségek vannak, milyen hajlamosító tényezők esetleg, családban milyen előzmény, kórelőzmény van, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a fogamzásgátlás az megfelelő legyen. A 100% és a 0% az olyan két véglet, ami nem létezik az orvostudományban, tehát fontos tudni arról, hogy melyiknek mennyire közelíti meg a 100%-ot a hatékonysága, úgyhogy ezek mind olyan kérdések, amire fontos, hogy egy megfelelő konzultáció keretében sort kerítsenek és megbeszéljék. Ezt nem javasolnám így nagy általánosságban mindenkinek egyik módszert sem.
1: És szülés után mi történik az anya szervezetében?
0: Szülés után van egy hatalmas nagy hormonális változás, mert amikor a placenta méhlepény szülés után eltávozik, akkor egy nagyon nagy hormon termelő szerv igazából eltűnik a szervezetből. Tehát az ösztrogén és progeszteron szint, ami eddig az egekben volt, hirtelen lezuhan, és ez egy hatalmas változást indít be úgy a testben, mint a test és a lélek reakciójában erre a nagy változásra, úgyhogy a szülés utáni baby blues nevű állapot az elég gyakori, és az ezzel még magyarázható, és ez átmehet egy szülés utáni depresszióba, amire nagyon fontos odafigyelni, mert a szülés utáni depressziót azt nagyon sokszor nem diagnosztizálják, és attól, ezt ahogy elmondta a nőgyógyász kolléganő, attól, hogy az ember és az anya nagyon szereti a gyerekét, még lehet, hogy neki vannak nehéz és rossz gondolatai, vannak olyan fájdalmai, amiken nem tud túllépni, és ez nem egy kudarc, nem egy anyaságbeli elégtelenség, tehát nem arról van szó, hogy valaki valamit rosszul csinál, hanem ez egy fiziológiai reakció bizonyos változásokra, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Amit én endokrinológusként még szeretek szülés után figyelni, az a pajzsmirigy működés, mert a pajzsmirigy az egy olyan szerv, ami nagyon kitett autoimmun folyamatoknak, és a szülés után, amikor a terhességbeli immunszupresszált állapot megszűnik, akkor gyakran fellángolhatnak bizonyos autoimmun betegségek, és ezért fontos odafigyelni a szülés utáni pajzsmirigy gyulladásra. Hogyha vannak olyan tünetek, amik erre utalhatnak, akkor érdemes ezt kivizsgálni, és ilyen tünetek alatt értek ilyet, hogy palpitáció, vagyis szívdobogás érzés, nagyon fokozott izzadás, inszomnia, tehát amikor még ideje lenne a kismamának, friss anyukának aludni, még akkor sem tud, remegés, félelem, akár ilyen gondolatrohamok, tehát nem állnak le a gondolatok, ilyen tünetek esetén, fogyás esetén fontos oda figyelni, és esetleg egy pajzsmirigy irányba is kivizsgálni.
1: A következő lépés a menopauza beállta volt. Erről a folyamatról ilyenkor mire figyeljünk?
0: A menopauza az nem egy pont az életben. Ezt nagyon nehéz meghatározni, mert igazából a menopauza diagnózist azt nem is állíthatjuk fel csak egy évvel azután, hogy megvan, mert akkor állítjuk fel a menopauza diagnózis, mikor legalább 12 hónapig nem volt menstruáció. De ez a folyamat nem egy kapcsoló, és eddig volt, és innen nincs, hanem ez egy hosszú évek alatt bekövetkező folyamat, ahogy a petefészek működése egyre gyengül, egyre öregszik a hormontermelő része a petefészeknek, és a petesejt érés is egyre inkább elmarad, egyszer csak kimaradnak az ovulációk, és utána pedig megjelenhetnek a hőhullámok is, de amikor kimaradozik egy-egy ovuláció, akkor változik a ciklusnak a hossza, a mennyisége, a minősége, úgyhogy ezek az első tünetek, és ez 40-50 éves kor között jelentkezik normális esetben. Ez eltarthat hosszú évekig, amíg tényleg eljut a menopauzába. Amiről mindenki tud, és amiről mindenki beszél, és amire a legnagyobb hangsúlyt fekteti a szakirodalom is, az a hőhullámok, és a hőhullámok kezelésében is vannak nagyon jó lehetőségek, és nem muszáj attól, hogy nők vagyunk, nem kötelező mindenkinek szenvedni, úgyhogy erre oda lehet figyelni, hogy erre lehet kezelést kérni, és a mostani kezelések azok sokkal biztonságosabbak, mint voltak mondjuk ezelőtt 20 évvel, úgyhogy érdemes ebben is szakorvosi segítséget kérni. A menopauza beálltával nem csak a petefészek hormonok esnek le, és jelentkeznek ezek a specifikus tünetek, amik közül említettem a hőhullámokat, de ott van még a hüvelyszárasság, az alvászavar, és ilyen-olyan egyéb nem specifikus tünetek, hanem ez a menopauza állapot, és az, hogy a női nemi hormonok mennyisége leesik, ez a csontokra is nagyon nagy befolyással van. Úgyhogy a menopauzában szoktuk vizsgálni, és endokrinológusként külön szívügyen vizsgálni a csontritkulást, és erre oda kell figyelni, mert amikor egy nő reprodukciós korban van, és megfelelő mennyiségű ösztrogén van a testében, akkor a csontok azok állandó épülés és bomlás folyamat során egy egyensúly állapotban vannak, de amikor leesik az ösztrogén szint, akkor ez az egyensúly nagyon megborul a lebomlás irányába. És amikor a csont elkezd jobban lebomlani, akkor megváltozik az egész architektúrája, és kitett mindenféle kisebb behatásra bekövetkező töréseknek. A csontritkulás az nem fáj, tehát hogyha valakinek csípőfájdalma van, vagy ilyen hátfájása, az valószínűleg nem csontritkulásra utal. A csontritkulás az csak akkor okoz tünetet, amikor bekövetkezik egy csonttörés, ami bekövetkezhet spontánul, hogy egyszerűen áll a páciens és összeroppan a csigolya, vagy bekövetkezhet egy kisebb erőkifejtésre, megmozdítja a kanapét, hogy a karácsonyi nagy takarításra kitakarítson, vagy egy egyszerű kisebb esésre akár szomnyak törése is lehet, ami viszont nagyon veszélyes és nagy százalékban halálos szövődményekhez vezethet. Úgyhogy fontos megvizsgálni minden menopauzában lévő nőnek a csont háztartási állapotát. Erre vannak bizonyos szűrő alkalmazások, amivel megvizsgáljuk, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy itt valami legyen, de a legfontosabb vizsgálat és az, ami pontos diagnózist tud adni, az a csontsűrűségmérés.
1: És elhangzott a végén egy személyes kérdés, hogy mi a leggyakoribb hormonális tévhit, ugyanezt kérdezném én is.
0: Nagyon sok hormonális tévhit van, amiket próbálok napi szinten lebontani. A leggyakoribbak az első, az szerintem az, hogy aki elhízik, az pajzsmirigy beteg. Sajnos vagy szerencsére nem tudom meg eldönteni, de leggyakrabban az elhízás hátterében nem pajzsmirigy betegség áll. Igen, a pajzsmirigy alulműködés vezethet testsúlygyarapodáshoz, de általában amit ráfoghatunk a pajzsmirigyre, az egy olyan 4-5 kg-os testsúly növekedés, amikor súlyos alulműködésről van szó. Ami e fölött van, az általában nem magyarázható meg csak pajzsmirigy betegséggel. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, amit szintén napi szinten próbálok lebontani, az az, hogy stressz helyzetben nyaki szorító érzés az nem függ össze a pajzsmiriggyel. Amikor a nyaki szorító érzést pajzsmirigy okozza, akkor egy nagyon súlyosan megnagyobbodott pajzsmirigyről beszélünk, és az nem csak stressz helyzetben okoz tüneteket, hanem mindig, és nyelési zavarokkal, súlyos esetben még légzési zavarokkal is járhat, és általában ez egy látványos göbös golyban, nem feltétlenül olyan, amit az ember külső tünetek nélkül el tudna vinni. Úgyhogy az, ami nyaki szorító érzés, az általában egy idegi alapon, egy idegi reakció egy külső stresszre, és ez nem magyarázható leggyakrabban pajzsmirigy betegséggel.
2: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Ami segítségünk legyen Istentől. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök

Most pedig a 182. énekünknek az első két szakaszát énekeljük. Kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik, így kezdődik a 182. énekünk.

Isten igét hallgassuk a János szerinti evangélium 12. részének 12. versével kezdődően. Isten igéjét a korábban megnevezett helyről, a János evangéliumának 12. részéből olvasom, a 12. versével kezdődően. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva, felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikon ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Amen. Isten igéje legyen áldottá, hogy mi az befogadva sok és áldott gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk,

s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. A mi bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után Isten válasza így hangzik. Ő úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 211. énekünknek a B változatát énekeljük. 211. énekünk mind a négy szakaszát. A B változat így kezdődik, örvendezzen már a világ, légyen mindenben vigasság.

Hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, Te évről évre végigvezetsz bennünket abban, amit Te magad megéltél itt a földi életed idején. Különösen hálás a mi szívünk, hogy újra és újra eljuttatsz bennünket a Te keresztedhez. Azért, hogy rácsodálkozzunk arra, amit Te megtapasztaltál. És ugyanígy hálás a mi szívünk, hogy a kereszt után Te a tekintetünket tovább vezeted az üres sír felé. És egyben jelzed, hogy Te élő Isten vagy. Ma délelőtt, virágvasárnapot ünnepelve, szeretnénk rácsodálkozni arra, aki érkezik, aki nem menekül el a fájdalomtól, aki vállalja a bevonulást, annak ellenőre tudja, hogy mivel jár ez együtt. Köszönjük, hogy virágvasárnapon Te örvendezésre hívsz bennünket. Miközben annak feszültsége van bennünk, hogy tudjuk, hogy virágvasárnapot a nagypéntek követi, a dicsőséges bevonulást, a csodálkozást, az örvendezést, a szenvedés, a megaláztatás. Mi most mégis veled végigjárva az utat, csodálkozhatunk, örvendezhetünk, többek között annak is, hogy Te mindezt értünk vállaltad. Urunk, arra kérünk Téged, hogy miközben együtt vagyunk sokan, és talán a magányban, az otthon csendjében, talán egy betegágyon vagy más formában mások is bekapcsolódnak a mi Isten tiszteletünkbe. Köszönjük, hogy ezt az utat nem csak így, emberi közösségként járhatjuk végig, hanem tehetjük ezt úgy, hogy melletted haladunk. Az a garanciánk, hogy Te keresed a velünk való találkozást. Hogy nem nekünk kell megérkezni valamilyen úton, módon hozzád, hanem a garancia az, hogy Te indultál el, és úgy, ahogy egykor közelítettél Jeruzsálemhez, majd bevonultál a fővárosba, megnyíltak előtted a kapuk, sokan csodálkoztak, ünnepeltek Téged, így ma is Te közelítesz, Te jössz, Te akarsz bennünket önmagadra rácsodálkoztatni. Miközben így együtt vagyunk, megköszönjük Neked, hogy Te ezen munkálkodsz. Drága Szentlélek, közöttünk vagy, egykori ígéreted szerint, azért, hogy bennünket kiemelj mindabból, amibe egy hétköznap mindenféle megtapasztalása, megélése általában elszokott bennünket sűjeszteni. És velünk vagy azért, hogy ott, ahol nem történt meg ez az elsüllyedés, ott is legyen felemelkedés, még magasabbra, még közelebb hozzád. Köszönjük, hogy drága Szentlélek, Te a mi szívünket fel akarod szabadítani a veled való örvendezésre. Add, hogy megnyíljanak a belső kapuk bennünk. Mindaz, ami lezárt, mindaz, amit nem szoktunk megnyitni mások előtt, vagy mindaz, amit időnként előtted is bezárunk, mennyei atyánk, hadd nyíljon, ahogyan énekeltük, hadd hújjanak le az árak. Nem azzal szeretnénk bibelődni, hogy a kulcsot keressük. Szeretnénk megélni annak a csodáját, hogy Te akkor, amikor érkezel, a Te érkezésedben csodát teszel, lehúlnak az árak, megnyílnak az ajtók, és megélhető veled együtt a csoda, hogy előtted nincs bezárt hely, nincs bezárt élet, nincs elfogyó lehetőség, nincs olyan, ami valamilyen emberi mulasztás, vagy deficit, vagy valamilyen emberi hiba folytán mégis nélküled maradna. Köszönjük, hogy nem kell ehhez nekünk semmit tenni, egyszerűen csak hívni Téged, és rácsodálkozni a Te jöveteredre. Légy áldott ezért. Amen.
A 311. éneknek az első két szakaszát énekeljük. 311. énekünk így kezdődik, tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe.

Drága testvérek, virágvasárnapi Zsoltárt fogunk együtt olvasni és keresni Isten üzenetét ebből. A 24. Zsoltárt olvasom és hallgassuk azt nyitott szívvel. Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg a szent helyen? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldás nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtok, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr. Az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura. Ő a dicső király. Amen. Virágvasárnap olyan, mint amikor nagyon várunk valakit. Már kitakarítottunk, elkészült a sütemény, talán ki van tálalva, ki van téve az asztalra. Minden elkészítve, és azon izgulunk, hogy mikor halljuk az érkezése hangját. Lehet, hogy az ajtót is résnyire hagytuk, hogy észrevegyük, halljuk, ha lépdel, ha érkezik. Ott ülünk, és várjuk a találkozást. Nem akárki érkezik. A házura jön. Többször is megtapasztaltam, hogy egy-két napos elutazás után, alig, hogy kiszálltam a kocsiból az udvaron, a család elém jött, a gyermekeim a nyakamba ugrottak. Azt sem tudtam, hogy hogyan tartsam őket, annyira vágyták a közelséget. Aztán az otthonba belépve terített asztal fogadott, és az illatok arról árulkodtak, hogy valami nagyon rendkívüli finom készült. A 24. Zsoltár valami hasonlót ír le. Nem egy vendég érkezik, egy király érkezik. Haza. A Zsoltár egy húsba vágó mondattal kezdődik. Az Úré a föld, és minden, ami rajta van. Ez azt jelenti, hogy Istené a tulajdonjog. Mindaz, amit a magadénak gondolsz, és amit görcsösen próbálsz megtartani, vagy megszerezni, az nem a tiéd. Nem a tiéd a házad. Lehet, hogy a telekkönyvben a te neved szerepel, a tulajdonos rubrikában, de mégsem a tiéd. Nem a tiéd az udvar. Nem a tiéd az a ruha, ami rajtad van. Nem a tiéd a tested. És lehetne még hosszan sorolni, mennyi minden van, amiről azt gondolod, hogy a tiéd. Amiért megküzdöttél, amit megvásároltál, ami olyan drága neked. Mindez nem a tiéd, hanem valaki másé. Istené a tulajdonjog. Sokan azért fáradtak és feszültek, legyen itt szó egy gyárban dolgozó édesapáról, vagy az unokáért, vagy netán az idős nagyszülőért aggódó felnőtt emberről, mert azt gondolják, hogy csak az van, amit két kézzel megküzdve maguknak kialakítanak. Vajon
nem azért sokszorozódik meg az aggodalom bennünk, mert nagyon mélyen ezzel a tévképzettel élünk, hogy csak az van nekem, amiért megdolgoztam, amit helyretettem, amibe beleadtam magam, amiért kínlódtam. Drága testvérek, annyira felszabadító ennek a Zsoltárnak az indítása, az Úré a föld és annak teljessége, minden, ami betölti, nincs egy négyzetcentiméternyi terület ezen a földön, ami ne lenne az Istené, és nincs egy olyan területe az életnek, a tiédnek sem, ami fölött nem mondaná ki ő maga, hogy ez az enyém. Egyik Biblia órán mondta el valaki, hogy amikor a férje időnként éjszaka munkában van, az egyik gyermekük lefekvés előtt mindig ellenőrzi a bejárati ajtót. Be van-e zárva? Biztonságban vagyunk-e? És vannak olyan esték, amikor ez nem csak egyszer történik meg, hanem háromszor, négyszer, ötször is. Mindegyre oda megy, mindegyre megnézi. Bezártuk, jól tudom. De akkor, amikor az apa otthon van, soha nem jut eszébe, hogy ellenőrizni kéne a bejárati ajtót, mert valaki bejöhet, valami történhet velünk. A biztonság érzet nem abból fakad, hogy jó a zár, hanem abból, hogy valaki ott van, és a jelenlétéből kiárad valami, ami elveszi a bizonytalanságot, és megtölt biztonságérzettel. Ki van melletted? Vajon a biztonság érzeted megvan-e? Vagy bizonytalankodsz, remegsz, aggódsz, félsz mindegyre, mert hiányzik annak a jelenléte, aki adja, sugározza a biztonságot mindegyikünk számára. Drága testvérek, azon a bizonyos bibliaórán, amire már utaltam a gyermek kapcsán, egymással beszélgetve az is kiderült, hogy a legtöbb feleség, akkor, amikor a férj elutazik, ugyanúgy egyfajta bizonytalanság érzettel van jelen a saját otthonában. Nem csak egy személy hiányzik, a férj, az ő távol létében valami más is hiányzik, valami megrendül a családban. És nem csak a gyerek megy időnként oda megnézni, hogy be van-e zárva az ajtó. Időnként egy-egy feleség is oda megy. Újra és újra ellenőrzi önmagát. Jól gondolom, megtettem minden lépést a biztonságunk érdekében. Valami hiányzik akkor, ha nincs otthon a ház ura. Hiányzik a biztonságot adó férj, az édesapa, valaki. Ezelőtt néhány évvel egy 65 év körüli férfivel beszélgettem, és a következőket mondta. Az utóbbi két év nagyon nehéz volt, életem legnehezebb évei. Érdeklődően néztem rá, hiszen egy 65 év körül járó ember sok mindent megtapasztalt már az életben. Ő maga is édesapa volt, nagyapa. Azt hittem, hogy az élet nehézségeim már túlestem. Mesélte az elmúlt két évre való visszatekintést. És mi történt? Kérdeztem tőle érdeklődve. Meghalt az édesapám. Azt hittem, hogy felnőtt férfiként, családapaként, nagyapaként, úgy, mint aki már sok mindent megtapasztalt, az élet nehézségein átmentem, de rá kellett jönnöm, hogy a legnagyobb nehézség számomra eddig az életben ez volt. És azóta, hogy már nincs mellettem, be kell vallanom. Időnként nagyon, máskor kevésbé, de árvának érzem magam. Valami megrendült bennem. Egy kicsit bizonytalan lettem.
Drága testvérek, az illető azt is elmondta, hogy erről a megtapasztalásáról szégyel beszélni. Hogy is lehetne kimondani azt, hogy egy 65 év körül járó ember nem tud jól gyászolni, elveszített valakit, és ennek a hiánya betölti, hogy megrendült az élete, hogy már nem érzi magát olyan biztonságban. Van valaki, aki az életünknek biztonságot kölcsönöz, azáltal, hogy van, azáltal, hogy ott van, és túl azon, hogy egy férj, egy apa, akár 90 körül járva is, a saját családjának biztonságot kölcsönöz, ezen kívül van még valaki, aki biztonságot akar kölcsönözni az életünknek. Az a király, aki egykor virágvasárnapon bevonult Jeruzsálembe, az a király, akiről a 24. Zsoltár beszél, az a király, aki előtt fel kell kiáltani, hogy kapuk, emelkedjetek fel, nyíljatok meg, mert túl kicsik, túl szűkek vagytok, mert olyan nagy erővel jön, hogy egyszerűen nem fér be, addig, amíg a kapu szűk, nincs tágra nyitva az ajtó. Ki az, aki érkezik? Nem akárki, hanem a házura. És ott, ahol a házura jelen van, ott ő határozza meg a rendet is. Azt, hogy milyen mederben zajlik az élet, hogy mikor mit kell tenni, és minek van helye, és minek nincsen helye. Ezért fogalmazódik meg a 24. Zsoltárban ez a kérdés, hogy ki mehet fel az Úr hegyére? Ki az, aki találkozhat vele a szent helyen? Ott lehet ez a kérdés bennünk is. Most képzeljenek el egy édesapát, aki egész nap a műhelyben dolgozott, munkaruhában van, talán kocsit szerelt, heggesztett, kerítést szerelt. A lényeg az, hogy ráragadt egy nap mindenféle pora, ott vannak a foltok, és egyszer csak nyílik a kapu, nyílik az ajtó, és belép a saját otthonába. Ott van egy gyermek, aki örül az apa jövetelének, és szalad eléje fehér ruhában. Az apa tudja, hogy hogyan érkezik, és megállítja a gyermekét. Ne gyere közel! Foltos vagyok, koszos vagyok, összekoszollak téged. Várd meg, amíg átöltözöm. Aztán majd jöhetsz. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy sokszor érezzük magunkat így Isten kapcsán. Hogy tudjuk, látjuk, ha magunkra tekintünk, akkor ezt felfogjuk, érzékeljük, hogy foltosak vagyunk. És az ő közelébe érve, az ő szentsége, az a tisztaság, ami belőle sugárzik, és az a folt, mindaz, ami ránk ragadt, nehezen találkozhat egymással. Valamit tenni kéne, hogy az a foltos ruha, koszos ruha lekerüljön rólunk. Ki az, aki felmehet az Istennel való nagyon mély találkozásba, beléphet az ő szent otthonába? És a Zsoltárból hangzik a válasz. Csak az, akinek rendben vannak a gondolatai, megtisztult. És az, akinek a tettei, az utai kiigazodtak. Nincsenek görbe utak. Nincs olyan, hogy ő olyat tesz, ami nem illik a házurához, a királyhoz, akivel találkozik. Néha úgy állunk Isten előtt, hogy tudjuk, hogy sem a kezünk nem tiszta, sem a szívünk nem tiszta. És mégis létrejön a találkozás. Ekkor az zarándokok a Sion hegyre vonultak fel. A Sion hegy lejtője lépcsőzetes volt, és ahogy közeledtek a templomhoz, nem csak egy épület dicsőségével számoltak, nem csak azt vették észre, hogy itt egy remek mű épült, Salamon király erről gondoskodott, miközben mentek felfelé. Mindegyre ott volt bennük ez a kérdés, amely bennünket is időnként nyugtalanít. Ki találkozhat az Istennel?
Ki tudja elhordozni azt a szentséget, azt a tisztaságot, ami belőle árad? Ki az, aki beléphet egy király magánrezidenciájába? Nem tudom, hogy jártunk-e királyi palotákban, kastélyokban. Lehet, hogy volt ilyenben részünk, hogy egyik-másik uralkodó ház kastélyába beléphettünk látogatóként. Egy alkalommal részem volt egy ilyen látogatásban. És emlékszem arra, hogy a bejáratnál felkészítettek bennünket arra, hogy itt nem lehet semmihez hozzáérni. Csak ott lehet vonulni, ahol az idegenvezető enged. Semmihez nem lehet hozzáérni. Sőt, még a lábunkra is amolyan szőnyegvédő parkit védő papucskát adtak, hogy a lábbeli nehogy összekarcolja azt az értéket, amit az a padló vagy szőnyeg jelentett. De kedves testvérek, az igazi értékét az épületnek nem ez adja. Nem a parkett minősége, nem a szőnyeg minősége, hanem az, aki benne él, benne lakik. Attól lesz értékessé egy épület, hogy hogyan kötődünk ahhoz, aki azt betölti. Lehet, hogy már tapasztaltuk azt, hogy valaki ott lakott valahol, és aztán elköltözött. És amikor visszatértünk ugyanabba az otthonba, épületbe, már semmit nem jelentett nekünk az épület, mert az a valaki nem ott élt, hanem két utcával arrébb, három településsel odébb. És az az épület, az a lakás elvesztette jelentőségét, mert nem a falak, nem a dekoráció, nem a körülmények adják a jelentőségét annak, hogy mi hogyan vagyunk jelen egy térben, hanem azok, akikkel a teret megtöltjük. A házúra érkezik. A virágvasárnap titka ebben van. Nem akárki jön, nem akárki találkozik, nem akárki készül közel lépni hozzád. A világ gazdája jön, a nagy király, akinek a dicsősége betölti az egész földet. És kedves testvérek, ezért hangzik a felszólítás, a felkiáltás, hogy nyissátok ki a kaput, sőt, kapuk, emelkedjetek fel. Úgy is lehet ezt fordítani, nőjetek nagyra. Nőjetek nagyra, táguljatok ki, mert túl kicsi az a rés, túl kicsi az a hely, ahol szokásos módon kiártok, bejártok. Nagyobbra van szükség. Mit jelent mindez ránk nézve? Drága testvérek, most képzeljük magunk elé egy ókori városnak a falait. 5-6 méter, 8-10 méter magas falak. Nem ritkán 2-3 méter szélességűek is, hogy netán, ha ostrom alá vonják, akkor a faltörő kosok ne tudják áttörni, vagy ne könnyen tudják áttörni. És képzeljük magunk elé egy ilyen városnak a bejáratát, a kapuját. Egy külön erődítmény szokott lenni, Izraelben is így volt ez. Nem volt ritka, hogy 4-5-6 cellás beléptető kapu védte a várost. Ez azt jelenti, hogy 4-5-6 kisebb kapu zárta le a bejáratot. Hogyha netán az egyiket sikerül betörni, a következő állítsa meg a betolakodót. Akkor, amikor a fejedelem érkezik, egy így kialakított kapurendszert kéne kitágítani. A falakat kéne lebontani, a kaput kéne megnagyobbítani. És a köveknek szól elsőrendben a felszólítás, hogy táguljatok, nyíljatok. És aztán, ha tovább vizsgálgatjuk ezt a Zsoltát, akkor rájövünk arra, hogy itt a szó, a felkiáltás, a felszólítás nem a köveknek szól. Nekünk szól. Nőjetek magasabbra, ti kapuk,
emeljétek fel fejeteket, ti kapuk. Mit jelent ez? Miért fontos ez nekünk? Az ember, ha a maga biztonságáról van szó, akkor hajlamos a kaput, az ajtót csak résnyire nyitni. Kinézni előbb. Megkémlelni a kémlelőjukon azt, hogy ki van előttem, ki érkezett, ki jön. Biztonságban vagyok. Ez a zsoltár arra szólít fel, hogy akkor, amikor a világ gazdája jön, a nagy király, akkor érezd magad biztonságban, és nyisd ki az ajtót. A gondolataid, a szíved, engedd, hogy belépjen oda, ne csak egy résre nyitott ajtó legyen a te életed peremén valahol, ahol időnként bekukkanthat, benézhet. Engedd őt úgy be, mintha a saját otthonába jönne. Mert ahová ő jön, ott nem csak a kapuk kell kitáguljanak, megnyíljanak, ott kitágulnak a lehetőségek is. Ott megváltozik az ember élete. Ott az, ami addig bezárt, vagy nagyon szűk, nagyon kicsi, amivel mindegyre találkozunk, az elfogyó erőnkkel, a mulandó egészségünkkel, a gyermekeink magatartásával, ami időnként elromlik és kétségbeejtő, egy-egy konfliktus után egy kapcsolat törékenységével, és annyi mindent lehetne még sorolni, ami törékeny, kicsi, és amiben keressük a biztonságot. Mi az, ami kimondható, mi az, ami nem? Hányszor ezen megy a belső háború, a belső harc? Mikor hallgassak, mikor mondjam, mennyit mondjak, mennyit hallgassak el? Ismerős? Nyisd ki a kaput, és engedd be a királyt. Az Ószövetség görög fordítása a Septuaginta ezt a mondatot, hogy emeljétek fel fejeteket, ti kapuk, nem úgy fordítja, hogy általában a magyar fordítások, hanem így fordítja, hogy ti fejedelmek, vagy ti vezetők, emeljétek fel a fejeteket. Nem a kapuknak szól a felszólítás, hanem azoknak, akik a kapuk bezárásáról gondoskodtak. Ha onnan indultunk, hogy egy családnak biztonságot ad egy családapa jelenléte, egy feleségnek biztonságot ad a férj jelenléte, hadd folytassuk azzal, hogy egy családapának a család biztonsága a munkaköri leírásához tartozik. A megéléséhez tartozik. És ezt a felszólítást most így halljuk, hogy Isten egy-egy család vezetőjére különleges feladatot bízott. Nem akármit, a biztonságot adó kapu kinyitását és bezárását. Akkor látjuk azt, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy mi az, ami bejöhet egy házba, mi az, ami bejöhet egy családba, mi az, ami bejöhet egy közösségbe, és mi az, amit nem szabad beengedni. Kedves férfiak, idősebbek és fiatalok, érzitek ennek a felelősségét? Van, amit meg kell állítani, és van, amit ki kell zárni. Van, amit nem kell beengedni. Ennek a felelőssége ránk nehezedik. De ugyanúgy ott van ez felelősségként egy-egy családanya vállán is, egy nagymama vállán. A mi vállunkon. Akkor, amikor ez a zsoltár megszólít bennünket, ilyen minőségben is megszólít. Ti, akik azért vagytok felelősek, hogy mi jön be, és mi az, ami nem jöhet be, most ti nyissátok ki a kapukat. Engedjétek, hogy ez a fejedelem, aki érkezik, a király, aki érkezik, a gazda, aki érkezik, aki hazajön, beférjen
ott, ahol máskor szűkös a bejárat, szűkös a rés. Drága testvérek, joggal kérdezhetjük önmagunkat ezek után, hogy vajon hol túl szűk a kapu? Az életem melyik területén nem merem a házurát, a világgazdáját, Krisztust magát beengedni? Hol van az, hogy csak résnyire nyitom? Hol van az, ahol az én emberi lehetőségeim szerint megnyitottam, de valahogy mégis szűkös a rés, le kéne bontani, meg kéne nagyobbítani? Hol túl szűk a kapu? Hol bizonytalankodsz abban, hogy beengedd? Hol nincsen biztonságod? Ezt is kérdezhetem, mert rendszerint az életünk különböző területeinek a bizonytalanságai mutatják azt, hogy ott nem a gazda diktálja még a rendet. Nem az ő szabályai szerint zajlik az élet. Az ő királysága, az ő uralkodása még nem teljesedett ott ki. Virágvasárnapon megnyílik Jeruzsálem kapuja, és Jézus belép a városba. És hallottuk a János evangéliumából, hogy sokan pálmaágakat vágtak, és kivonultak a király érkezésére. És Jézusban egy eljövendő királyt láttak. De azt is megjegyzi az evangélium, hogy mindezt csak azért tették, mert előtte valamit megtapasztaltak. Vajon mit éltek meg korábban, ami erre késztette őket, hogy most aztán pálmaágakkal ünnepeljük az érkező királyt? Megjegyzi az evangélista, hogy csak azért, mert látták, hogy Lázár kijött a sírból. És láttak olyat, hogy betegek gyógyulnak meg. De csak ezért. Ezért nyílnak a kapuk. Ezért emelkednek a magasba a pálmaágak. Ezért kerül le a kabát, a felső ruha sokakról, és terítik a porba. Mert valahol mindenkiben ott van a reménység, hogy most eljött az én időm. Ha Lázárral megtette, akkor velem is megteszi. Ha Lázár meggyógyult, akkor nekem is esélyem van. Kedves testvérek, hol van itt a gond? A gond ott van, amikor azt gondolom, hogy Jézus csak ezért jön. Csak azért, hogy minden idejét, minden figyelmét az én egyik vagy másik problémámnak szentelje. Mert ez a szűklátókörűség, ez az, ami bezártságról árulkodik. Szűk látásról. Olyan ez, mint amikor a kémlelő lyukon nézegetek kifelé. Na mennyit látok abból, ami az ajtón kívüli világban van? Nem sokat. Egy kis foltot. Ennyit. Ennyi lenne az Isten dicsősége, nagysága? Az én picike kis problémám egyik vagy másik? Nem csak ennyi. És virágvasárnap csodája arról beszél, hogy Jézus királyként, fejedelemként úgy akar bejönni, úgy akar közel jönni, hogy te észrevedd, én észrevegyem, és mindegyre így számoljunk vele, hogy ő ennek a világnak megvetette az alapjait, megalkotta ezt a világot, és mindaz, ami ebben a világban van, biztonságban van, akkor, ha az ő uralma alatt van. A te életed. Annak egyik és másik területe is biztonságban van. De ez a biztonság nem abból fakad, hogy az ajtó mennyire van zárva, hanem abból fakad, hogy mennyire van közel hozzád, mennyire van otthon, nálad a világ megváltója. Az ő jelenléte biztonságot jelent. Az ő jelenléte csodát is jelent időnként. Az ő jelenléte szabadságérzetet jelent. Az ő közelsége újra és újra visszahozza az elveszített biztonságot. És ezzel akar megajándékozni valamennyünket, nem csak virágvasárnapon, hanem életünk minden napján.
Amen. A 182. énekünknek a 6. szakaszával válaszoljunk az elhangzottakra. 182. énekünk 6. szakasza így kezdődik: Isten báránya, jövel, mutasd szelídséged!

annyi mindent tudunk elveszíteni, és annyi minden hiányzik az életünkből. Mindegyre elveszítjük a biztonságérzetünket, mindegyre elveszítjük a szabadságunkat, mindegyre úgy próbáljuk a biztonságérzetünket pótolni, hogy valamit megragadunk, és biztonságot adó zárként, ajtóként, kapuként vagy falként abban fedezzük fel, hol egyikben, hol másikban a biztonságunk forrását. Köszönjük, hogy Te, aki a világ alapjait megvetetted, aki ezt a földgolyót megformáltad, aki az embert is megalkottad, aki berendezted az életet úgy, hogy az biztonságos legyen. Te magad mindegyre elindulsz azért, hogy közel jöjj hozzánk, hogy az elveszített biztonságérzetünket Te újra és újra helyreállítsad. És köszönjük, hogy így a húsvét ünnepéhez közeledve Te ezzel indítasz, hogy szeretnél bevonulni, szeretnél közel jönni, szeretnél fejedelemként, királyként a mi életünk minden szobájában, zegében, zugában, kamrájában, életünk minden négyzetcentiméterre felett uralmat gyakorolni. Köszönjük Istenünk, hogy egyetlen olyan kis terület sem lehet a mi életünkben, ami fölött nem mondanád ki, hogy ez az enyém. Köszönjük, hogy ebből érezhetjük, tudhatjuk mindegyre, hogy ahol Te jelen vagy, ott Te gondoskodsz. Ott is, ahol időnként kétségbe ejtőnek tűnik a helyzet. Ott is, ahol az egészség megtörik. Ott, ahol az öregedés jeleit látjuk. Vagy ott, ahol egy gyermek életében a magatartása valami mélységes rosszul árulkodik pillanatnyilag. Ott is, ahol mindegyre szülőként megrendül az életünk, mert látjuk, hogy kamasz gyermekeink nem azt az életet élik, nem azt az életet vágyják, amit mi nekik szántunk. De ott is, ahol a felnőtt gyermekre a szülő időnként úgy tekint, hogy aggódik, félti. Köszönjük, hogy bárhol is, életünk bármelyik területén fedeztük fel ma délelőtt a bizonytalanságot, eléd hozhatjuk, letehetjük, és kérhetünk arra, hogy jöjj és költözz be, úgy, mint aki otthon van. Urunk, szeretnénk ma délelőtt látni, hogy ott, ahol talán az elmúlt héten is aggódtunk és féltünk, Te abban otthonosan mozogsz. Nem úgy, mint idegen. Nem úgy, mint betolakodó, nem úgy, mint egy vendég, aki jön, egy kicsit ott van, egy kicsit átrendez, egy kicsit megnyugtat, és aztán tovább megy, hanem úgy, mint aki otthon van, aki ott lakik, ott, ahol az életünk zajlik, ott, ahol időnként összeszólalkozások történnek, ott, ahol ebből fakadóan megrendül időnként a belső reménység, ott, ahol fájdalom tölt el, Te egyszerűen jelen akarsz lenni. És köszönjük, hogy ebből a jelenlétedből nem csak biztonság árad, hanem öröm forrásává lesz. Köszönjük, hogy ott, ahol Te otthon vagy, ott mi bátran kiálthatjuk azt, hogy Hozsánna, Hozsánna. Ez lehet a mi virágvasárnapi örömkiáltásunk. És köszönjük, hogy úgy mehetünk tovább, ma délelőtt, a veled való találkozásból, hogy életünk minden területén, ott is, ahol még nem látunk megoldást, felkiálthatunk ezzel az örömszóval. Te, aki királyként jössz, érkezel, arra kérünk, hogy vegyél uralmat. Ezzel a régies kifejezéssel azt szeretnénk elmondani és kérni tőled, hogy vágyunk arra, hogy Te rendelkezz. Te rendezd be azt, ami
életünk otthonában zajlik. Te tegyél rendet. Te határozd meg a dolgok menetét. Tőled jöjjön a napi program, a rutint. Hadd tudjuk hozzád igazítani. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te olyan dicsőséges úrként jössz, akit nem hogy Jeruzsálem, vagy manapság Kolozsvár, de az egek egei sem tudnak befogadni. Te nagyságos vagy, és mi szeretnénk ezt észrevenni. Nem csak annyit látni benned, hogy megtörtént egy csoda, és ez valami rendkívüli ámulatba ejtő, szeretnénk észrevenni, hogy az egy csodán túl van kettő, van három, van sok, voltak, vannak, úgy, ahogy a veled való kapcsolatban helye van a csodák meg nem történésének is, a mélységnek, a megtöretettségnek. Köszönjük, hogy miközben nagy hetet ülünk, erre készülünk, miközben magunk előtt látjuk nagy pénteket, a Golgota keresztjét, a te dicsőséges bevonulásodhoz a fájdalmak vállalása is hozzátartozik. És köszönjük, hogy hálás szívvel tekinthetünk előre. Így élhetjük meg újra az ünnepet, látva, várva téged, a te közelséged. Istenünk, miközben előtted állunk, szeretnénk eléd hozni egy édesapát, akinek az egészsége az elmúlt héten megtört. Imádkozunk gyermekeivel és feleségével együtt, ő érette. Kérünk, hogy légy hozzá kegyelmes, és gyógyító kezet találja meg őt. Miközben így együtt vagyunk közösségként, tudjuk, hogy annyi minden van, ami ott lehet bennünk, ezért most közös imádságunk után a mi személyes kérésünkkel és hálaadásunkkal fordulunk hozzád. Amen. Áldott az Isten, aki meghallgatja mi imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, hogy ma délelőtt is a szeretett szolgálati perseimbe ugyanannak a négy gyermekes félárva családnak gyűjtünk, akinek hónap korábbi vasárnapjain is. Isten áldja meg azokat, akik egy nehéz lakhatási körülmények között élő családnak az adományaikkal segítenek. Hirdetem, hogy a ránk következendő péntek, nagy péntek, délelőtt 10 órától lesz ünnepi istentiszteletünk. A ránk következő vasárnap pedig húsvét vasárnapja, 9-től és 11 órától a megszokott időben lesznek úrvacsorás istentiszteleteink, majd este 6 órától, másod és harmadnapján pedig délelőtt 10 órától és másodnapján este 6 órától lesz ünnepi istentiszteletünk. Úgy, ahogy ezt már mondtam, hogy ünnep első napján úrvacsorás istentiszteletünk lesz, erre készülve kedd estétől esti 7 órakor fognak kezdődni a bűnbánati alkalmaink, kivéve a szombat estét, amikor a megszokott időben 6 órakor fogunk majd találkozni. Tehát minden este 7 órától keddel kezdődően, szombaton este pedig 6 órától kezdődik a bűnbánati istentiszteletünk. Új könyvek érkeztek a kézi könyvtárunkba, meg lehet ezeket tekinteni itt a hátsó asztalnál, és lehet ezekből kölcsönözni. A kölcsönvet könyveket pedig, akik kölcsönvették, arra kérjük, hogy idővel, ha kiolvasták, akkor hozzák vissza, mert vannak, akik várnak a kölcsönvet könyvekre, és szeretnék ezeket kikölcsönözni. Azt is hirdettem, hogy az istentisztelet után az első éves konfirmandusok szüleit a
gyülekezetünk alaksorába, a templomunk alaksorába várjuk a klubba, ott folytatjuk majd a szülői megbeszéléssel. Most a 212. énekünket énekeljük, annak első és második szakaszait, a Nagy Király jön, Hozsánna, Hozsánna.

Két hirdetnivalót szeretnék még hozzátenni a korábbiakhoz. Akik korábban rendeltek a Jézus énekei című könyvből, azok a hátsó asztalán ezeket átvehetik. Illetve arra szeretném emlékeztetni a gyülekezetünket, hogy hónap utolsó vasárnapja van, és ez azt jelenti, hogy a ma esti 6 órai istentiszteletünk az zenés istentisztelet lesz. Várunk és hívunk erre is mindenkit nagy szeretettel. Most tegyünk vallást együtt a mi hitünkről a Heidelbergi K.T. bizonyságtételével. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készszé tesz arra, hogy ezután őnek éljek. Amen. Áldásra készülve a 482. énekünk első és második szakaszát énekeljük. Velem vándorol utamon Jézus.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő arcát feléd, és adjon neked békességet. Amen.

Híreink először címszavakban. Mélyponton a vendéglátóipar. 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma, mentőcsomagot követelnek. A szenátus szerint az Oktatási Bizottság megszavazta a külön középiskolai felvételi

0: eltörlését. Stefano Vidio papa szerint 28 panelés képviselő aláírta a jelenléti ívet a napidíjért, de nem vesz részt a parlament munkájában. Holnap estig felhőszakadások és viharos széllökések várhatók országszerte. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A romániai vendéglátóiparban jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak, mint 2024-ben, derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetségek Föderációja által bemutatott legfrissebb elemzésből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Havonta mintegy 7,5 millió euróval, azaz évente nagyjából 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe, idézi az elemzés. És a Digi 24 hírportál. A drasztikus létszámcsökkenés megállítására és a szektor talpára állítására a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetségek Föderációja egy átfogó, 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztett a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslat a horeca szektor, vagyis a szállodák, éttermek és kávézók áfájának mérséklése 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartamra. A kedvezményt azokra a vállalkozásokra korlátoznák, amelyek teljes körűen fehéren könyvelik el bevételeiket, megőrzik a munkahelyeket és nincs adótartozásuk. Mérsékelt becsléseik szerint ez az egyetlen lépés 3000 és 8000 közötti munkahelyet védhetne meg vagy hozhatna létre. Egyhangulag megszavazta ma a Szenátus Oktatási Bizottsága annak a rendelkezésnek az eltörlését, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy külön felvételi vizsgát szervezzenek. A törvénytervezetet a Szenátus plénumának is meg kell vitatnia. A 2023/198-as tanügyi törvény szeptember 1-én hatályba lépett előírása szerint a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezhetnek a 9. osztályos helyek legfeljebb felére az országos képességfelmérő vizsgát követően. A Szenátus Oktatási Bizottsága megszavazta a rendelkezés eltörlését. A módosítás elfogadása után az Oktatási Minisztériumnak új rendeletben kell megszabnia a felvételi szabályait. A rendelkezés hatályon kívül helyezését Daniel Funerio és Mircea Miclea volt oktatási miniszterek, valamint a Diáktanács és a szülői szervezet képviselői is támogatták. Huszonnyolc nemzeti liberális párti képviselő aláírta a jelenléti ívet, hogy megkapja a napidíját, de nem vesz részt az alsóház mai munkájában. Nyilatkozta a Szociáldemokrata párt képviselőházi frakcióvezetője, Stefano Vidio Popa. Az alsóház plenáris ülésén Popa bírálta a nemzeti liberális párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselőinek bojkottját, hangsúlyozva, hogy az érintett politikusoknak a tisztségek helyett a lakosság életszínvonalának javításáért és a gazdaság fejlesztéséért kellene küzdeniük. A szociáldemokrata politikus ugyanakkor felszólította a Penele és az USZERE képviselőit, hogy ha távol maradnak a parlamenti munkától, ne írják alá a napidi folyósításához szükséges jelenléti ívet. A Penele és az USZERE képviselői korábban bejelentették, hogy bojkottálják a képviselőház valamennyi mai tevékenységét, így nem vesznek részt a plenáris ülésen, a szakbizottságok munkájában, a házbizottság és a frakcióvezetői testület ülésein sem. Felhőszakadásokra és viharos széllökésekre figyelmeztető előrejelzést adott ki ma az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország egész területére. A meteorológusok szerint ma déltől holnap estig Moldvában és Munténia északi részén, helyenként a déli és a keleti régiókban, valamint a hegyekben záporokra, zivatarokra lehet számítani, és jégeső is kialakulhat. A széllökések sebessége elérheti a 40-50 km óránként, a csapadék mennyiség pedig meghaladhatja a négyzetméterenként 10-15 litert, kisebb területeken a 20-30 litert is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 42 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpers hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: A seregek ura ezt mondja: bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás próféta könyve, 2. fejezet, 12. verse.

0: és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, első fejezet, 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 17. fejezetének az első 7 és a 11. és 12. versek alapján szól ma hozzánk a magyarországi Kocsis Áron, a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel. Tévhitek kereszténységről című könyvből, Luke Skywalker Isten című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
2: Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok. A Krónikák első könyvének 17. fejezetéből szól a mai ige számunkra. Ennek a fejezetnek első 7 versét és 11-12. Verseit olvasom. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán azt mondta Dávidnak, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amikor együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármely bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet, miért nem építettek nekem cédrus házat? Majd ha eltelik a időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és Szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Klasszikus tanmesébe ismerjük a tücsök és hangyának példáját, hogy micsoda nagy vélemény és látás különbség tud lenni. A hangya egész nyáron szorgalmasan gyűjt, készülődik a térre, készül arra, ami majd elkövetkezendő időszak lesz. A tücsök pedig egész nyáron csak hegedül, majd amikor már hidegre fordul az idő, és nincs mit ennie, akkor koldulva keresi a hangya kegyét. Erős a hasonlat, de emberként is ilyenek vagyunk. Mert nagyon sokszor abba csúszunk el, hogy a jövőt akarjuk építeni. Tervezünk távlati célokkal, igyekszünk valami olyan előre felépített rendszer mentén dolgozni és munkálkodni, hogy valamiféle nagyobb és szélesebb dolgoknak legyünk munkálói és beteljesítői. Belátással vagyunk ilyenkor, a hosszú távú dolgok iránt tervezzük és szervezzük így az életünket. Máskor pedig a jelenben élünk, az éppen mindennapi helyzetünket akarjuk megélni. A most és az azonnal a fontos, és kicsit úgy vagyunk vele, hogy majd lesz valahogy, és a pillanat meg és talán kiélése az elsődleges. A mai igében Isten távlatos gondolkozásra vezet bennünket. Dávidban ott van a most, az azonnal cselekvésnek

a tervnek megvalósításának dobogása és lendülete, és utána pedig át kell értékelnie, és hosszú távon kell gondolkodnia. Isten azonnal megoldást nem vár Dávidtól, nem is kéri tőle, sőt, megtagadja tőle mindezt. Mert Nátán első lendületében, prófétaként, amikor Dáviddal beszél, akkor rábízza és támogatja a templom építési terveket. De még azon az éjszakán szól hozzá Isten, és még azon az éjszakán a kapott proféciai üzenetet át kell adni a Dávidnak, hogy nem most, nem ő, hanem majd, és az ő fia fogja megépíteni az Isten házát. Csodálatos az, hogy Isten generációkban gondolkodik. Ő nem pusztán a mi viszonylagosan rövid életciklusunkban tervezi az ő céljainak megvalósítását. Ő hosszú távon, ő generációkon, nemzedékeken átívelő módon gondolkodik. Ezért kerül a feladat, a küldetés az utódnak. Ezért lesz majd Dávid fia az, aki megépíti a templomot. Mert Dávid bár meg akarja építeni az úrházát, bár megvan benne a szent lendület és indulat, de mégis meg kell élnie azt, meg kell értenie azt, hogy majd a fia fogja mindezt megépíteni. Milyen különös, hogy Dávid az úrházát akarja építeni, az úr viszont Dávid házát akarja erősíteni. Mert dinasztiát akar, mert olyan királyi családot plántál, amelyik képes hordozni, amelyik képes megmutatni Istennek földi hatalmát is. Hatalmas ígéret ez, hogy az egyik fiad királyságát megszilárdítom majd. Pál apostolnál is olvassuk azt a bölcs megjegyzést, amikor arról beszél, hogy bár van, aki plántálja, megint más öntözi, megint más az, aki a gyümölcsöt betakarítja, de mindezért Isteni a dicsőség. Isten ígérete, hogy naggyá teszi Dávid házát, sőt, a messiás felmenőivé lesznek majd. Isten nem csak egy generációba gondolkozik, nem csak rövid távon, nem csak kicsiny lépésekben és életszakaszokban, hanem hosszú távon, hanem távlatokban. Mi erre képesek vagyunk? Pénzügyeinkben, a teremtett világgal való törődésünkben, döntéseinkben, vágyainkban, céljainkban, vajon rövid távon, vagy hosszú távon gondolkozunk? Kérdezd meg, Uram, mit tegyek? Mit tervezel velem és családommal? Ne a magunk feje és akarata szerint legyen mindaz, hanem ahogy Isten akarja. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, mert te felvillantott számunkra, hogy mennyi időt, teret átfogó a te áldásod és szereteted. Urunk, ott vannak előttünk a hithősök, Ábrahám, akitnek megígérted, hogy nagy nemzetnek lesz atya. Itt áll Dávidnak története előttünk, akit azzal bátorítasz, hogy majd királyságát fia uralkodásában is megszilárdítod. Urunk, kérünk téged, engedj bennünket alapokat lerakni, hogy majd gyermekeink vigyék tovább azt, hogy majd ők tegyék még szilárdabbá mindazt. Urunk, így kérünk, lehessünk hitnek, hozzád való ragaszkodó hűségnek, egymás iránti jó akaratnak eleven bizonyságai. Kérünk téged, légy velünk, légy mellettünk, légy a mi családunkkal. Amen.

0: Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdúnánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Krónikák első könyve, 17. fejezetének első 7 verse és a 11. és 12. versek alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el a zagyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek kereszténységről című könyvből, Luke Skywalker Isten című részt hallhatják, amelyet rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi olvas fel nekünk.
1: A Luke Skywalker Isten, a személytelen erő mítosza. Luke Skywalker épp csak megmenekülve a bucka lakóktól, Obi-Wan Kenobi egyszerű lakásában áll a Tatooine bolygón. Nemrég tudta meg, hogy Obi-Wan egy Jedi lovag, aki Luke apjával együtt harcolt a klónháborúkban. Obi-Wantól kap egy fénykardot, ami egykor apjáé volt, majd az öreg mester beszélgetésük közben megemlíti az erőt. Az erő? Csodálkozik Luke. Nos, az erő, feleli Obi-Wan. Az erőtől származik a Jedi hatalma. Egy energiamező, amit minden élőlény gerjeszt. Körülvesz és átjár minket. Ez tartja össze a galaxist. A népszerű csillagok háborúját át és átszövi ez az elképzelés az erőről, és e nézet legalább annyira elterjedt, mint a sorozat maga. Sok ember pontosan így képzeli el Istent is. Számukra ő egy arctalan, alaktalan energia, egy személytelen erő, ami titokzatos módon öleli körül és vezeti a világegyetemet. De ez egy tévhit. Igen. Isten körül öleli és vezeti a világ mindenséget, mindenhol jelen van. Ő lélek. De nem valamiféle titokzatos erő, nem valami nehezen megfogható energia, ami valahogy ott van kint. Isten nem egy dolog, nem egy ez. Az a nagyszerű benne, hogy ő személyes Isten. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, mondja a példabeszédek könyvében. Megtalálnak engem, akik keresnek. Olvasható a példabeszédek könyve 8. részének 17. versében. Figyeljünk csak a személyes névmásokra, amiket magával kapcsolatban használ. Engem, engem. Hát olyannak tűnik, mintha valami kozmikus energia lenne. Istenről úgy beszél a Biblia, mint Ábrahám, Izsák és Jákob istenéről, ami nem egészen úgy hangzik, mintha egy személytelen erő lenne. Mózesnek megmondta a nevét. Megmutatta magát a kisfiú Sámuelnek. Beszélt Ézsaiással a templomban. Jeremiáshoz így szólt. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. A Jeremiás próféta könyve első részének 5. versében. Pál apostol az én Istenemnek hívta. Dávid király számára az árvák atya, az özvegyek védelmezője volt. Ráadásul minden keresztjén a fiúság lelkét kapja, ami által úgy hívhatjuk őt, Abba, Atya. Ahogy ez a rómaiakhoz írt levél 8. részének 15. versében olvasható. Isten, az igaz Isten személyesen érdeklődik irántad. Tudja a neved? Nézd, mondja az övéinek, én a markaimba metszettelek téged. Neki gondja van rátok, írja Péter apostol az első levelének 5. része 7. versében. Jézus szerint pedig még a hajatok szála is mind számon vannak tartva. Olvassuk ezt a Máté evangélium a 10. részének 30. versében. Isten még ezt is megígérte. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Éppen arról az ígéretről van szó, ami személyesen neked szól.
0: Az elmúlt percekben mai műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Luke Skywalker Isten című részt felolvasta a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igenlelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, keretem álló, emit molepi, amott pókháló, sütheti napfény, sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, agvilágtalan huny szemegödre.

de ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll. Megkövülten áll. Elbűvölten áll. Nézz a csodára! Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása. Kék, ami békül, piros, ami lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön, itt len, belülről nézzen mindenki mindent. Szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét!

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Az állatok háborúja. Szép nyáridőben sétálni ment egyszer a medve, meg a farkas. Mennek, mendegélnek, egyszer csak gyönyörűséges madárdal hangzik a sűrűségből.
2: Terem úgyse, el aztán szép nóta,
1: mondja a medve.
2: Ki énekel ilyen szépen, farkas koma?
3: Na, komám, még ezt se tudod, ez a madarak királya,
1: felelt a farkas, pedig az ökörszem énekelt.
2: No, ha a madarak királya, akkor megnézem a palotáját,
1: brummogott a medve.
3: Azám nem megy olyan könnyen, várd meg, míg hazajön a királyné asszony,
1: mondta neki a farkas. Hát hiszen nem sokáig kellett várniuk, jött a királyné asszony, szép nagy kukac ficánkolt a csőrében. A királyő felsége is érkezett a nyomában, ő is hozott egy szép, nagy kövér kukacot. A medve bezzeg indult volna utánuk, de a farkas visszarántotta a bundájánál fogva.
3: Lassan a testtel, komám! Várj, míg elmennek hazulról, addig nem mehetünk a palotához.
1: Hát vártak, várakoztak, s nem sokára látják elrepülni a két madarat. Most már oda cammogott a medve a bokorhoz, de bizony palota helyett csak egy kicsi fészket látott, benne 6 sárga csőrű fiókát.
2: Buhoho, ez is királyi palota,
1: kacagott torka szakadtába.
2: Na, olyan nyomorúságos király lehet, aki ilyen palotában lakik. Hát, ti kik, mik vagytok, bikficek, király fiak, hiszi a pici, rossz fattyúk talán.
1: Hú, megharagudtak az ökörszem fiókák, kiabáltak, rikácsoltak, ahogy csak tudtak.
4: Megállj, Vintőr, mögő, meglakolsz ezért. Hogy mersz bennünket sértegetni? Igenis, tudd meg, királyfiak vagyunk. Majd ad neked édesapánk, ha ezt meg tudja.
1: Megijedt a medve, de meg a farkas is. Elszaladtak, bebújtak a barlangjukba, mert hát, ha igazat beszélnek.

0: ére. Ott volt az ökör, a szamár, a szarvas, az őz, egy szó mint száz, minden négylábú barom. Az ökörszem pedig a szárnyasokat gyűjtötte egybe, nem csak a madarakat, hanem minden repülő állatot, szúnyogot, legyet, darazsat, még a denevért is. Mielőtt harcba indultak volna, kémeket küldtek ki, hogy megtudják, mit tervez az ellenség. A legravaszabb volt közöttük a szúnyog. Elrejtőzött egy levél alá, úgy hallgatta ki a négylábúak haditanácsát. Hallja, hogy a medve előhívja a rókát, és azt mondja neki. Hallo, de róka, te vagy köztünk a legfurfangosabb, te légy a vezérünk.
1: Jól van, mondja a róka, de mi lesz a jelvényünk?
0: Hát, ezt bizony senki sem tudta.
1: Noha más nem akad, jó lesz az én farkam is, szólt a róka. Ez úgyis olyan, mint egy nagy vörös lobogó. Aztán jól megjegyezzétek, amíg feltartom, jól megy a dolgunk, mindenki törjön előre. De ha leeresztem, az azt jelenti, hogy fusson ki merre lát, mert baj van.
0: Jól van már, gondolta a szúnyog, repült az ökörszemhez, és elmesélte, mit hallott. A csata napján, aj, gyerekek, soha én olyan csácsogás, ordítást, bőgést, röfögést nem hallottam, mint akkor ott az erdőben. Jöttek dúlva-fulva a négylábúak, szemben nagy surrogással, süvöltéssel a szárnyasok, hanem az ökörszem a darazsat előre küldte, a darázs pedig észrevétlenül a rókára repült, és jól megszúrta a farka alatt. Aj, sziszegett a róka az első szúrásra, össze is rezzent, felkapta az egyik lábát is, három lábon ugrált tovább, de a farkát csak tartotta fölfelé. A második szúrásra leengedte a farkát egy szempillantásig, a harmadikra aztán a lába közé kapta, vonyított, mintha nyúznák, és futott esze nélkül. Mikor ezt a többi négy lábú látta, azt hitték, elvezett a csata, s mind elszaladtak. Ki merre látott? Az ökörszem hazarepült, és már messziről kiáltozott a gyerekeinek. Győztünk, gyerekek! Most már együnk, igyunk, vigadozzunk! De a gyerekek nem így gondolkoztak.
2: Nem addig van, előbb jöjjön a medve, és kérjen, és kérjen, és kérjen bocsánatot, míg ide nem jön, se nem eszünk, se nem iszunk.
0: Elrepült hát az ökörszem a medvéhez, s mondja neki a gyerekek kívánságát.
1: Gyere hát, vén dörmögő, kövesd meg őket, mert lenyúzatom a bőrödet.
0: Megszeppent a medve. Hogy ne szeppent volna? Szörnyű aggodalmak között bújt elő a barlangjából, elcammogott a fészekhez, és bocsánatot kért a gyerekektől.
2: Na most már vigadhatunk,
0: kiáltották a gyerekek. Ettek, ittak, táncoltak, kivilágos virradatig, talán még most is táncolnak, ha abban nem hagyták.

részegekre angyalka vigyáz. A villanyfényben, mint arany,

0: Gyula bádogos és vízvezetékszerelő.
1: A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik és semmit sem mond.
0: Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot. Itt is, ott is, emitt is,

0: megfogott egy sült halat.
1: Tanár úr tudná talán, milyen hal ez, macska cápa?
2: Rá van írva uszonyára, de nincs itt az óhulám.
0: Pál örült, hogy futhatott, és szekundát nem kapott, és a litka állatot vezeti egy hosszú hídon.

0: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírta lába, hogy visszatérje nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem suhajt alatta egy giliszta.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, melső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször sóhajtott imigyen.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, s panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, ide hívják, oda hívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
2: Ide néz, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
0: A veréb csak megrázta a fejét.
2: Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna.
0: Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva.
2: Kedves tyúk, bocsánat, jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik.
0: Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
2: Kot, ide néz, te csibész, elhiszed-e, hogy madár vagyok?
0: A veréb csak megrázta a fejét.
2: Mindez, mondta, nem elég.
0: Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta, még a könnyét is kisírta.
2: Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot!
0: De a bolha tovább kérte, a hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott.
2: Te kis bolha, te kis senki, ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni?
0: Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta.
2: Kapható-e bolhakotta?
0: Bolhakotta, elfogyott, volt szerencsénk, jó napot! Így a bolha. Látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. 2 hét múlva harkályolga kidobolta.
2: Mindenkinek illik tudni,
0: Ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna pávatolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha.
2: Tréfás mackók.
3: Hol volt?
4: Hol nem?
2: Messze.
3: Messze.
2: Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia kettő. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a bogyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, eső éri nem ázik, ha fagy éri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
4: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
2: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos.
0: Erdőn által végvásznak a teregetnek, mi az?
2: Felel rá az öreg medve.
4: Éj, te kölök. Hát mi lenne? Az bizony az országút.
2: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos.
0: Kifele megy, befele áll. Befele megy, kifele áll, lefele megy. Felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az?
2: Felel rá az öreg medve.
4: Hé, te kölök. Hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
2: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bazantos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bazantos.
0: Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az?
2: Felel rá az öreg medve.
4: Hű, te kölök. Hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
2: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Felel rá az öreg medve.
4: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
2: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára.
4: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az?
2: Hallgat ám a két okos, bogyos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs.
3: Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat.
2: Mondogatják magukba.
4: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szaká, mi az, mi az?
2: Szól az apjuk.
4: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
2: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bazantos fiacskája.

Járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni, nézz oda, ott egy ugróiskola. Fölrajzolva járd a szélre zöld krétával, nagyra szépre mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy ugró iskola. Egy, páros, egy, páros, fordulj vissza, páros, egy, nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra, páros, nem leszel te sáros, itt a vége, egy, páros.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. S úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimről lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne higgy szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életem.

azzal bíztatnak, hogy forgandó a sors. Egyszer jön a rossz, és aztán jön a jó.

irányt. Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 3-án csütörtökön az Ágnus Rádió homokóra műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Eötvös József magyar író és miniszter tollából származik, és így hangzik. Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak az ért, kinek szíve van. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában válogatott klasszikus zenét hallgathatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. A második órában áhítat csendül, amit jó magam tolmácsolok, majd fellapozzuk a napkalendáriumát Kecskés Csabával, majd ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután pedig keresztény életfelekezetközi műsorunk múlt szerdai ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. A 3. órában szempontok rovatunk múlt pénteki ismétlését hallgathatják meg Lukács Orsolya szerkesztésében, ezután pedig válogatott jazz zenét hallgathatnak. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velem! A